teremben, akiknek nincsenek gondok az életében, ők nem szenvednek a gondok miatt. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, de úgy látom, hogy a többség az úgy érzi, hogy bizony az élet gondjai azok ott vannak a mi életünkben, és jelenthetnek egy veszélyt a mi életünkben arra, hogy a mi szívünk is megnehezedik. És az a feladatom ma, hogy arról beszéljek, hogy mi van akkor, hogyha az embernek megkeményedik, megnehezedik a szíve. Egy alapvető dolog, hogy az ember az hisz Istenben. Hisz valamiféle természet feletti lénynek a létezésében. A világ bármely táján születnek is meg az emberek. Azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában is mindenütt vannak vallások. Még akkor is, hogyha nem a Biblia igaz Istenét imádják, de az embernek szüksége van arra, hogy higgyen. És amikor az embernek a szíve megnehezedik, megkeményedik, sokszor talán éppen az élet gondjai miatt, akkor kezdi elveszíteni az ő hitét, akkor kezd el kételkedni. Hogy ha egyszer ennyi gond van az életben, ha egyszer ennyi próba jön az én életemben is, akkor hol van az Isten? Akkor miért állíthatom én azt, hogy van egy gondviselő? Miért nem segít rajtam? Miért nem tesz valamit? És amikor az ember elkezd kételkedni az Istenben, elkezd kételkedni az Isten létezésében, akkor nem tud mit csinálni, mint átmegy egy másik gondolkodásmódba, megpróbál mindent racionálisan megmagyarázni. Ha valami történt, akkor az azért történt, mert, és keresi az okot. És mindennek megpróbál valamilyen racionális magyarázatot adni. És amikor úgy érzi, hogy megnehezedett az ő szíve, tele van gondokkal és bajokkal, akkor keresi, hogy ezeket a gondokat és bajokat hogy lehet racionálisan megoldani. Keresi a kiutat. Mi az, ami ma, ebben a modern 21. században egy nagyon gyors segítséget jelenthet akkor, amikor az ember bajban van? Hát a különböző gyógyszerek. Amiből mi magyarok túlságosan sokat fogyasztunk, sokkal többet, mint amennyit kellene, és mindezt azért tesszük, mert rengeteg problémánk van, és úgy látjuk, hogy a gyógyszer az egy nagyon gyors, hatékony segítséget tud nyújtani. Ha más nem a fájdalomcsillapító, vagy a nyugtató. Miért? Mert elfeledkezünk minden bajról, elfeledkezünk a fájdalomról, és úgy érezzük, hogy minden problémánk megoldódott. De vajon tényleg megoldódnak a problémák? Szeretnék egy statisztikai adatot mutatni. Kicsit régi, 1988-ban készült ez a felmérés. 1988-ban a 16 évnél idősebb magyar lakosság 34%-a, tehát több mint egy harmada panaszkodott neurotikus tünetekről, közülük 16% volt súlyos, kezelésre szoruló. A nők között a súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló neurotikusok aránya 21%, kétszer több, mint a férfiak közötti 10%. 1988-ban a magyar lakosság 24%-a panaszkodott depressziós tünetekről. De azért ezt a 1988-as adatot említem, mert 1988-ban valami történt Magyarországon, és ezeknek a betegségeknek a száma megtöbbszöröződött azóta. Már nem is tudják igazából felmérni, jelennek meg ugyan statisztikai adatok, de ezek nagyon ellentmondanak egymásnak, mert már azt sem tudják meghatározni, hogy egyáltalán mikortól számít betegnek egy ember. Egy példát hadd említsek, amikor engem katonának akartak besorozni, akkor volt néhány olyan kitétel, ami alapján alkalmatlanná nyilvánítottak mondjuk körülbelül a fiataloknak az 1%-át. Aztán, ahogy telt múlt az idő, nem olyan sok idő kellett, hogy elteljen, néhány évvel később már több száz olyan dolog volt, ami miatt alkalmatlanná kellett, hogy nyilvánítsanak fiatalokat, és már el kellett törölni mindenféle kitételt, mert akkor nem lett volna olyan fiatal, akit be lehet sorozni. Rohamosan elkezdett romlani a magyar embernek az egészsége, fizikai egészsége is, de a lelki egészsége is.
És hát nyilván, hogy egy ilyen állapotban az ember keresi a választ, keresi elsősorban a gyógyszereknél. Amikor a gyógyszerek nem segítenek, amikor az orvos nem tud segíteni, akkor azt mondja, hogy hát akkor valamiféle csodában kell bízni. Nem mindig az isteni csodában. Géza szintén említette az okkultizmust. Egyre jobban terjed Magyarországon is, mert ott mindig csodák történnek, mindig nagy ígéretek vannak. Csodálatos módszer, ami mindenre jó. Amikor gyöngyösen kinyitom a helyi szuperinfónak a hirdetéseit, akkor tele van olyan hirdetésekkel, hogy mindenféle betegségre van gyógymód. Egyszerűen el kell mennem a XY nevű boszorkányhoz ott Gyöngyösön, és ő mindenre tud nekem megoldást. A stresszt kezeli, a különböző lelki betegségekből meggyógyít, mindenre van megoldás. Az az érdekes, hogy a statisztika mégsem javul, még mindig tele vagyunk lelki beteg emberekkel. Jézus ezeknek a lelkileg szenvedő embereknek egy hívást intézett, és azt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Jézus azt mondja, hogy ha valaki ő hozzá megy, ha valaki őt keresi, ha valaki Istenben keres megnyugvást, akkor ő egy megnyugvást ad az embernek. Mi is a problémáknak a forrása? De először is azért válik lelkileg betegi egy ember, azért keményedik meg a szíve, mert nincs az életben célja. Nem találja meg azt, hogy mi is lehet az én élet célom. Vannak tervek, de alig, hogy elkezdi megvalósítani, állandóan csalódik az ember. És miután nem sikerült megvalósítani az életcélt, keresni kell valamilyen más életcélt. És miután a harmadik, negyedik, huszadik életcélt, amit kitűztem magam elé, azt is törölni kell, mert az sem valósítható meg, egyik évről a másikra annyit változik a társadalom, annyira változnak a törvények, hogy már nem tudunk mit kitűzni magunk elé. És egy idő után az ember feladja, és azt mondja, hogy nem érdekel már engem semmi. Közösségek megromlása. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a házasságoknak több mint fele válással végződik. A munkahelyen állandóan konfliktusaink vannak. Sokszor azt tapasztaljuk sajnos, hogy még egyházon belül, még gyülekezeten belül is egymás ellen fordulnak az emberek. Hányszor halljuk azt, hogy a kereszténységre mi jellemző? Rengeteg egyház, és mind egymás ellen küzd. A közösségek nagyon megromlottak. Nem tudunk egymásnak megbocsátani. Lehetetlen. Néha talán kimondjuk ezt a szót, hogy megbocsátok, de valahol a szívemben ott van, hogy nem tudok elfeledni semmit. Miről szól a mai politika? Arról, hogy a másik embert lejáratni, a másikról valami rosszat mondani, a másik ellen küzdeni, nem a jóért, hanem a másik ellen, mert nem tudunk megbocsátani. Említettem már az okkultizmust, ami kétszeres veszélyt jelent az ember számára. Egyrészt az a veszély, hogy hiszek ezeknek a csodáknak, amit ígér, hogy mindenre jó. Másrészt az okkultizmustól való félelem miatt sokszor kidobunk olyan dolgokat, vagy félünk olyan dolgoktól, amiről azt gondoljuk, hogy ez is beletartozik az okkult dolgokba, és nem merünk elindulni egy olyan úton, mert attól félünk, hogy talán ez is valami okkult dolog, és ez is a káromat fogja okozni. És hát a rengeteg lelki feszültség a pszichoszomatikus betegségek elszaporodásához vezetett, külön kórházi osztályokat kell nyitni az aszmás betegeknek, rengeteg a szív- és érrendszeri betegség, és sorolhatnánk, még a cukorbetegség népbetegséggé vált, és az esetek túlnyomó többségében ezeknek mind-mind lelki háttere van. Én csak csodálattal figyeltem azt, amikor egy pszichoterápiás tanfolyamra járva pszichológusok cukorbetegeket gyógyítottak pszichoterápiával. És csodálatosan gyógyultak, javult az állapotuk ezeknek az embereknek. Mindez miért? Mert ezeknek a betegségeknek a hátterében mindig ott van a lelki konfliktus, a lelki probléma. Jézusról az előbb azt láttuk, hogy ő hív bennünket, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és nálam megnyugvást találtok.
Persze a vallásnak, a vallásosságnak sokféle módja van. Az egyik az, hogy az ember beleszületik egy vallásba. Ma, hogyha felméréseket nézünk, akkor a magyar lakosságnak egy nagyon nagy százaléka, közel 80%-a vallja magáról azt, hogy én vallásos ember vagyok. Ha úgy megvizsgáljuk az embereknek a hétköznapi életét, akkor egy kicsit úgy kételkedünk, hogy hát azért ez nem látszik meg az embereken, hogy 80%-uk a vallásos ember, de hát nyilván ők úgy gondolkoznak, hogy én beleszülettem egy vallásba. Szüleim is vallásosak voltak, vagy elvittek és megkereszteltek, tehát én egy vallásos ember vagyok. Azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést olvashatunk, hogy teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Nem elég az, hogy én beleszülettem egy vallásba, hanem azt a vallást azt gyakorolni is kell. Következő szintje a vallásosságnak, amikor az ember már elkezdi gyakorolni a formákat. Elmegy bizonyos nagyobb ünnepélyekre, Isten tiszteletekre, néha elmond egy-egy betanult imádságot, és úgy gondolja, hogy hát én nem csak beleszülettem a vallásba, hanem én bizonyos vallás gyakorlatokat is végzek. Viszont Jézus nekik is mond egy figyelmeztetést, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Vannak emberek, akik komolyan oda tartoznak egy közösséghez, és mindenki tudja róluk, hogy amikor eljön a hétnek az a bizonyos napja, amikor ő Isten tiszteletre jár, akkor ő elindul és megy az ő közösségébe, és onnan ki se lehetne mozdítani. Azonban amikor véget ér az a bizonyos Isten tiszteleti nap, akkor ugyanúgy éli a hétköznapi életét, és ugyanolyan életet él, mint más emberek, akik nem gyakorolják az ő vallásukat. Mégis a közösséghez való hozzátartozás az egy nagyon fontos dolog. János az ő levelében írja ezt, hogy ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja János, hogy mindjájunknak szükségünk van arra, hogy egy közösséget alkossunk azokkal az emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, akik szintén Jézust szeretnék követni. Vannak, akik nagyon komolyan elkezdik gyakorolni az ő hitelveiket, még mindig nem biztos, hogy teljes meggyőződésből, hiszen a hitelvek gyakorlása támadhat valamiféle félelemből is. Mi lesz, hogyha nem teszem azt, amit Isten mond? Mi lesz, hogyha meglátja valaki, hogy én nem az egyház szabályai szerint élek? Mi lesz, ha észreveszi a gyülekezet vezetője vagy a lelkésze? És ezért gyakorolja a hitelveket. Azt mondja János, szintén az ő levelében olvashatjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Viszont a legmélyebb vallásosság az az, amit egy bibliai történet alapján szeretnék megvilágítani. Valakiről írja ezt a Biblia mindjárt ott az első oldalakon, amikor valakinek a vallás az élet elve lesz. Éle pedig Énók 65 esztendőt és nemzé Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette, 300 esztendeig is nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel jár, vala eltűnék, mert Isten magához vevé. Azt olvassuk, hogy látszólag Énók is egy ugyanolyan ember volt, mint bárki más abban a korban. Gyermekei születtek, valószínűleg amíg után megszülettek a gyermekei, nem ott hagyta az anyának, hogy na, neveld őket, te vagy az anyjuk, hanem ott volt minden nap a családdal, gondoskodott. Ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a családról, neki dolgoznia kellett. Tehát élte a mindennapi életét, de miközben élte a mindennapi életét, Istennel járt. És ez az, amit nekünk is meg kellene tanulni, és ez az, ami
egy igazi békességet és nyugalmat tud adni a mi szívünkbe, hogy mi éljük ugyanúgy a hétköznapi életünket, van munkahelyünk, van családunk, van mindaz, amit tesz a többi ember, de közben Istennel járunk. Az Isten útmutatásai szerint élünk, és az Isten szeretete van bennünk, és ez ad nekünk majd egy megnyugvást. A társas kapcsolatoknak a hatása az nagyon jól megmutatkozik, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, azok lelkileg mindig betegebbek. De azt látjuk, hogy a lelki betegségeknek az aránya sokkal nagyobb az özvegy embereknél, az elváltaknál, azoknál az embereknél, akiknek nincs családjuk, akik nem tartoznak sehová. Mindjárt a Biblia elején olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember az egy társas lény. A család az, ahol az ember megtanulja a normákat, a család az, ahol az ember megtanulja a szeretetet. A szeretetet nem lehet könyvből tanulni, az nem egy elmélet, azt a gyakorlat során tanulom meg. Az embernek szüksége van barátokra, szüksége van lakóközösségre, szomszédokra, akikkel lehet beszélgetni. Jó társaságnak kell lennie a munkahelyen, és szüksége van egy nagyon jó gyülekezeti közösségre. Szüksége van az embernek a gyógyító megbocsátásra, amit szintén Isten kínál a mi számunkra. Talán sokan ismerik József Attilának a Város peremén című versét, amely arról szól, hogy a guanó lerakódik a városra keményen, vastagon, és amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a sok-sok sérelem, a sok-sok bántódás ugyanígy rakódik le a mi lelkünkbe, és ugyanígy okoz lelki konfliktusokat, megbetegedést. Kötelező megbocsátásról beszélünk néha, hogy meg kell bocsátani. Ha nem bocsátasz meg, és mondjuk a különböző mondat részeket utána, hogy mi történik, akkor nem lehet parancsra megbocsátani. De ha az ember megtanul megbocsátani, akkor nagyon sok lelki betegségtől szabadulhat meg. Egy bizonyos Enright nevű ember az Egyesült Államokban létrehozott egy olyan klinikát, ahol egyszerűen úgy gyógyítja a különböző betegségeket, hogy megtanítja az embert megbocsátani. És nagyon sok ember meggyógyul. Az imádság egy különleges dolog, egy olyan dolog, amelyet Isten felajánlott nekünk, hogy ez is egy segítséget jelentsen, hogy ő vele egy komoly kapcsolatba kerüljünk, hogy ő naponta tudjon nekünk segíteni, és tudja megoldani mindazokat a problémákat, amelyek felmerülnek az életünkben. Egy magyar egyetemen egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, elkezdték különböző műszerekkel vizsgálni azokat az embereket, akik imádkoznak. Külön kihangsúlyozták, hogy azokat az embereket, akik őszintén is komolyan imádkoznak, itt hallottam ma már, valaki említette azt, hogy nem egy ilyen megszokott sablon imád, mert most itt van az imádság ideje, és most el kell mondani az imád, hanem amikor az ember úgy érzi, hogy én most tényleg az Istennel őszintén beszélgetni akarok. És azt állapították meg, hogy amikor az ember így imádkozik, akkor csökken a vérnyomása, csökken a vércukorszintje, csökken az izmoknak az ellazultsága, és akkor egy pszichológus azt mondta, hogy ezek pont ugyanazok a tünetek, mint amit ő szokott alkalmazni egy relaxációs terápia során. És azt állapították meg, hogy valóban az imának ugyanolyan hatása van, csak van egy plusz dolog, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. Az Isten meghallgat, és én azt hiszem, hogy ez az, ami mindennél nagyobb segítség lehet a mi számunkra. Az én szívem vágya az, hogy amikor érezzük az élet gondjait, problémáit, nehézségeit, akkor forduljunk oda Jézushoz, mert ő hív bennünket, és megéri őrá hallgatni és őt követni. Amen.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 5. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.
2: Ige morzsa.
3: Hála a mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt lehetünk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. De szeretném tovább folytatni a Krisztus példázatainak a tanulmányozását, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára sok-sok tanúságot rejtenek, és eligazítást adnak a keresztény életben. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnék veletek együtt tanulmányozni, ki az igaz gyöngy, és ki az igaz gyöngyel kereskedő. Tehát az igaz gyöngy kereskedőről szóló példázattal foglalkozunk. Számomra Jézus Krisztus példázatai között ez az egyik legtanúságosabb példázat. Nem azért mondom, mert ezt tanuljuk ma este, hanem ez valóban így van, az egyik legtanúságosabb példázat, talán legszemélyesebb példázat, amit Jézus Krisztus a 40 példázat között elmondott. Nézzük meg példázat az igaz gyöngy kereskedőről. Mindössze 2 biblia verset tartalmaz, mondhatom nyugodtan, ahogy látjuk is, egy bővített mondatból áll. Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki talált egy drága gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami van, és megvette azt. Itt szeretném először beazonosítani az említetteket, és utána foglalkozni részletesen ezzel a példázattal, olvasom, hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz. Először bennünket érdekel az, hogy kicsoda a kereskedő. Kicsoda az, amikor megtalálja az igaz gyöngyöt, akkor kész mindenét eladni azért, hogy az igaz gyöngyöt megvásárolja. Tehát az első nagy kérdés, Istennek hány országa van, erről már beszéltünk, mert Jézus Krisztusnak a 40 példázata közül 12 így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A példázatokban említett mennyek országa azért nagyon figyelemre méltó, mert a Biblia 2 mennyek országáról beszél. Az egyik a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. Ha esemény sorrendbe akarjuk feldolgozni, akkor először a kegyelmi ország, és utána a dicső ország. Jézus Krisztus első eljövetelekor, pontosabban golgotai halálakor felállította a kegyelmi országot, ami azt jelenti, hogy biztosította minden ember számára a bűnök bocsánatát, az Isten kegyelmét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét, de hogy ki részesül Isten kegyelmében és a bűnök bocsánatában, ezt mi személyesen döntjük el. Tehát mi döntjük el azt, hogy miben részesülünk, a dicső országát pedig Jézus Krisztus akkor állítja fel, amikor eljön másodszor, és csak akkor lehetünk Isten dicső országának örökösei, ha részesek voltunk már földéletünkben az ő kegyelmi országának. Ki a drága gyöngy kereskedő? A drága gyöngy kereskedő először is Jézus Krisztus. Utána, ha tovább megyünk, ki az igaz gyöngy, ki a drága gyöngy, vagy igaz gyöngy, ahogy itt hozza az ige, mi bűnös, gyarló emberek. Jézus szemében igaz gyöngyök vagyunk, és most már könnyű a többit, Jézus mindenről lemondott, mert azt mondja a drága gyöngy kereskedő, hogy amikor megtalálta az igaz gyöngyöt, akkor elment, és eladott mindenét, amilyen volt. És itt értjük meg Isten csodálatos szeretetét azzal, hogy bennünket Jézus Krisztus által megvásárolt. Mivel vásárolt meg bennünket? Jézus Krisztus az ő golgotai halálával vásárolt meg bennünket. Jézus azért mondott le mindenről, hogy bennünket megvásároljon. Ez a megvásárlás szó egy jellegzetes szó a bibliai szóhasználatban, és úgy gondolom, hogy ma este a témakör befejezése felé, amikor a vége felére odaérünk, akkor külön szerepet kap ez a szó, hogy megvásárolni. Ez azért szokatlan szó a Bibliában, mert azt tanítja Isten a Szentírásban, hogy az örök életet mindenki ingyen kegyelemből kapja. Az örök életet Isten mindenkinek kész felajánlani, azonban a mi döntésünktől függ az, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztust és igazságát, és készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Ez a mi döntésünk. Nézzük meg sorban, mi mindenről mondott le Jézus Krisztus azért, hogy bennünket megvásároljon, megváltson az örök pusztulástól, és lehetővé tegye számunk az örök életet. Először is a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött volna és megszületett volna Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő rangban volt az atyával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a képeken, az úgynevezett szent képeken, ahogy le vannak festve, az atya az öregnek van lefestve, Jézus Krisztus pedig egy 30 év körülinek. És emlékezünk, úgy gondolom, hogy mindannyian, azért hivatkozom a hittanra, mert Biblia is azt írja, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Az Istenségnek nincs kezdete, és az Istenségnek nincs vége. Akkor milyen idős Jézus Krisztus? Amilyen az Atya. És milyen idős a Szentlélek? Amilyen az Atya. Tehát nincs öreg és fiatal, ami még a rangot is illeti, a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus testet öltött, megszületett Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő volt az atyával. Te rendelkezett isteni hatalmával, isteni dicsőségéről és hatalmáról is lemondott földi életében, kisebb lett az angyaloknál, erre mostan csak azért hozom ezt a felsorolást, mert minden egyes tételhez Bibliából ígét fogunk olvasni, hogy lássuk ezt a meggyőződésünket a Biblia alapján. A negyedik Jézus Krisztus emberré lett. Kedves testvéreim, én nem tudom, hogy mi a véges agyunkkal mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett. A Teremtő Isten felvette az emberi testet, és hozzánk hasonlóvá lett, azt mondja a Szentírás, és az ötödik dolog, amiről Jézus Krisztus lemondott, vállalta azt, hogy bűneink elszakítsák őt az atyától. Amikor ezeket az ígéket ma este olvassuk, akkor látni fogjuk azt az óriási áldozatot, amit mi emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni, de ő mégis meghozta azért, hogy bennünket megvásároljon és lehetővé tegye az örök életet. Mind az öt tételt külön igével fogjuk párhuzamba hozni, amire hivatkoztam is Filippi 2. rész 5. 6. verse, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves testvéreim, az 5. vers a keresztény élet alapelvét tárja fel. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az a jóság, az a türelem, az a megértés, az az elfűség legyen bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, tehát amikor még a mennyben volt isteni hatalomban és dicsőségben, ő lemondott arról, hogy ő egyenlő legyen az atyával. Vagy látni fogjuk a bibliai igében, hogy mennyivel kisebb rangot vállalt magára, kisebbé lett az atyától, de azt majd egy másik igénél hozzuk és nézzük meg. Lemondott isteni dicsőségéről és hatalmáról a Filippi beliekhez írott levél 2. rész 7. versénél, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Mitől üresítette meg magát Jézus Krisztus? Jézus Krisztust a mennyben mennyei angyalok ugyanolyan Istennek tijáró tisztelettel dicsőítették és magasztalták, mint az atyát. De Jézus Krisztus minden kiváltságról lemondott. Szolgai formát vett fel. Emlékezünk, hogy Jézus Krisztus földélet alatt azt is elmondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. És végül elmondja azt, hogy emberhez hasonlóvá lett. Jézus Krisztus magára öltötte az emberi testet, 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet, csak azért, hogy lefizesse érettünk a váltságdíjat, az pedig a halál. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, Jézus egy időre kisebb élet még az angyaloknál is. Tudjuk azt a Bibliából, hogy az angyalok teremtett lények. És itt azt mondja az ige, hogy még az angyaloktól is egy rövid időre kisebbé lett. Zsidókhoz írt levél 2. rész 9. versében ezt olvassuk. Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Kedves testvéreim, először talán szokatlan, hogy rák módjára próbálom elemezni az ígét, kikért halt meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Csak azokért, akik szeretik őt, csak azokért, akik követik őt, csak azokért, akik imádkoznak hozzá, vagy mindenkiért. És ez egy bátorító üzenet. Jézus Krisztus biztosította a megváltást, a bűnök bocsánatát és az örök életet minden ember számára, akkor ez azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni is fog? Nem. Mert kitől függ az, hogy mi, akik itt vagyunk, leszünk-e Isten országának örökösei, vagy nem? Istentől, vagy a mi döntésünktől? A mi döntésünktől függ. És ezért igen fontos és igen lényeges ráfigyelnünk erre, hogy hogyan valósul meg ez gyakorlatban egy keresztény ember életében. Az ajándék, az örök élet, a bűnök bocsánata mindenkinek fel van kínálva. De a mi döntésünk határozza meg, hogy elnyerjük az örök életet, vagy nem. Mindennyiunk számára az örök élet a mi kezünkben van. Ha elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban tanít, és azt éljük úgy, ahogy Isten a Szentírásban megmondja, akkor nyitott számunkra az örök élet, a menny. Ha azonban csak tudjuk, de nem gyakoroljuk az isteni elveket, akkor sajnos nem. Nézve az ígét még egyszer elejétől kezdve, azt mondja, hogy Jézus egy kevés ideig kisebbé tétetett az angyaloknál. Mennyi az a kevés idő? Földre való születésétől kezdve egészen mennybe meneteléig. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, már megdicsőült testben támadt fel, és pillanatok alatt megtette a több millió fényév távolságot, felment az Atyához és visszajött, és azt látjuk, hogy erre a földi életre, ameddig itt élt a földön, ő kisebb volt az angyaloknál. De most felvetek egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést. Azt mondja, hogy a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedésért. Emlékszem rá, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát. Én olyan előszeretettel elolvastam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem is a Golgotai kereszten. De miért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie? Miért kellett kisebbé lennie az angyaloknál? Miért kellett hozzánk hasonlóvá lenni? Miért kellett emberi testetre ölteni? Több okból. Én néhányat sorolok fel. Az egyik ok az, hogy Jézus Krisztus megértsen bennünket. Meg tudjuk-e érteni, mi a hangyáknak a problémái? Nem. Ahhoz, hogy a hangyák problémáit megértsük, nekünk hangyává kellene lenni. Tehát Jézus Krisztus emberré lett, tudja, hogy mit jelent, amikor kicsúfolják, kigúnyolják az embert, vagy még arcol is csapják, ahogy a kihallgató teremben történt, a katona arcol ütötte Jézus Krisztust. Tudja, mit jelent elfáradni, tudja, mit jelent éhezni, ő is ugyanazokat mind átélte, tudja, mit jelent sátántól kísértve lenni. Ezeken a dolgokon kívül miért kellett Jézus Krisztusnak még emberré lenni? Azért, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném aláhúzni, azért kellett emberré lenni, mert ha Jézus Krisztus, mint Isten lejön a földre, ő nem tud bennünk, nem tud értünk meghalni, mert az istenség nem hal meg. Ezért Jézus Krisztus emberré lett, hogy mindenkiért megízlelje a halált. Jézus Krisztusnak az emberi természete emberi testben meghalt, ő a haláltusáját végigvívta úgy, mint minden más ember a haláltusát végigvívja, sőt sokkal nehezebb körülmények között, mert amikor egy ember most jelen időben haldoklik, ott még ott van az isteni jóság és a kegyelem. Azonban Jézus Krisztus, amikor a kereszten volt, akkor minden ember bűnének terhe rajta volt, annyira, hogy azt kellett mondani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ami azt jelenti, hogy az Atya sem az angyalok, senki nem voltak segítségére Jézus Krisztusnak ebben a küzdelmében. Hogy ez mit jelent? Engedjétek meg, hogy elmondjam. a mi véges agyunkkal képtelenek vagyunk ezt felfogni. Elhisszük, mert Isten igéje mondja. De itt azt mondja még az ige, hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, szó szerint az történt, amit a Szentírás mond, megtörtént Jézus Krisztus trónfoglalása, tehát trónfoglalása és megkoronázása. Aki erről bővebben akar olvasni, két fejezetben van ez megírva, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, részletesen le van írva Jézus Krisztus trónfoglalás és megkoronázása. Látjuk azt, hogy ebben az egy ígében megtaláljuk mindazokat a dolgokat. Említettük azt, hogy emberré lett. Az ige Jézus Krisztust jelképezi János evangéliumában, testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten emberré lett. Az Isten testé lett. Erre a test szóra szeretnék azért nagyon-nagyon hangsúlyt tenni, mert én tudom azt, hogy milyen tévtanítások vannak Jézus Krisztus testével kapcsolatban a keresztény világban. Én csak a bibliai tételeket hozom. Amikor itt olvassuk a görög szöveget, hogy az ige testé lett, akkor itt a test szót úgy ejtjük ki, hogy xarx. Ez a szó annyit jelent, hogy Jézus Krisztus magára vette a valóságos, bűnös emberi testet. Jézus Krisztus nem bűn nélküli testben volt. Nem Ádám bűnesete előtti testet öltött magára. Itt most szeretnék hozni egy konkrétumot, engem egy zavart egy dolog az egész keresztény világban, és most felteszem nektek először a kérdést. Mikor van a katolikus naptár szerint Mária szeplőtelen fogantatása? Hadd lássam ki, milyen jó katolikus. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. December 8-án. Ami nekem nagyon különös volt, egy helyen tartottam, egy nagyon erős katolikus helységben tartottam előadást, és feltettem ezt a kérdést, és kórusban mondta mindenki, hogy december 8-án. Mondta neki, nagyon jó, akkor mikor van Jézus Krisztus születése? Azt mondja, hogy december 25-én. Ha december 25-én van, akkor december 8-a és 25-e között mennyi idő telt el? Ezt már ők is kérdezték, de nincsen rá válasz. Nem tudják, hogy mit jelent. Hát mondom, én azt mondom, hogy gondoljuk végig a szót, ami mondja. Kinek a fogantatása? Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Katolikus egyházban van egy dogma, amely azt tanítja, hogy tudják is, hogy hogy hívták Máriának az anyját, különben ezt nem tudott, ez csak egy dogma, ez csak egy tanítás, hogy Annának hívták, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatása gyakorlatilag azt jelent, hogy Isten szent lelkétől fogantatott Mária is Anna méhében, az ő anyjának méhében, Máriában, amikor megfogant Jézus Krisztus a Szentlélektől, akkor ugyanúgy bűntelen emberi testet öltött magára. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten a Szentírásban azt mondja, hogy Jézus Krisztus 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára, és nem bűntelen testet. Nagyon keményen fogalmaz János közönséges első levele 4. részében, az első 4 versben, és ott azt mondja, hogy aki azt tanítja, hogy bűntelen testben volt Jézus Krisztus, az az Antikrisztus. Nagyon kemény ez. Itt maradjunk annál, hogy Jézus Krisztus azért tud bennünket megérteni, mert ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen volt az embereknek 4000 évvel a teremtés után, amikor Jézus Krisztus megszületett. A bűneink elszakították az Atyától, erre is utaltam. 9 órakor Márk evangélium 15. rész 39. versében, 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus miért mondta ezt? Azért, mert magára volt hagyva, teljesen magára volt hagyva. És a sajtót egyedül kellett, hogy tapossa, egyedül kellett, hogy megvívja a csatát, elszakítva a mennyei angyalok sem segíthettek, sem az atya sem nem segített neki. Jézus azért mondott le mindenről, hogy az örök pusztulástól megváltson bennünket. Hogy is hangzott Jézus Krisztusnak a példázata? A kereskedő, a drága gyöngy kereskedő mit adott el? Miről mondott le? Mindenét eladta, hogy azt az egy drága gyöngyöt megvásárolja. Azonban, kedves testvéreim, ennek a példázatnak kettős tanítása van. Lehet, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de én nekem az egyik is csodálatos, amit eddig tanultunk, de a másik is csodálatos, miért? Azért, mert az első tanítás szerint, példázatnak kettős tanításnak, hogy Jézus a drága gyöngy kereskedő, és mi vagyunk a drága gyöngy. Azonban a második tanítást, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban adott, mi vagyunk a drága gyöngy kereskedő, és Jézus a drága gyöngy. Ezért mondtam a bevezetőben ma, ennek a példázatnak nem csak tanulói, hallgatói vagyunk, ennek a példázatnak résztvevői vagyunk. Miről kell nekünk lemondanunk? Mit kell nekünk eladnunk, hogy Krisztust és az örök életet megvásároljuk? Ez a csodálatos része a tanításnak. Először tehát beszéljük meg azt, hogy miről kell lemondanunk. Mi mindenről kell lemondanunk, felsorolom úgy, mint a Jézus Krisztusnál. Jézusnak kell átadnunk életünk kormánykerekét. Könnyű-e ezt megtenni? Általában minden ember úgy van, hogy én szeretem kezemben tartani életem kormánykerekét. De hova vezetem én az életemet, ha én irányítom az életemet, és nem bízom az életemet Jézus Krisztusra? Második, fel kell öltöznünk az isteni természetet. Jellemben hasonlóvá kell válnunk Jézus Krisztushoz. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt, hasonlóaknak kell lennünk Jézushoz, akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Látjuk, hogy Jézus Krisztusnál is 5 dologról mondott le Jézus Krisztus, és itt is felsorolom azt, hogy miről kell nekünk lemondanunk, vagyis mit kell Isten segítségével elérnünk, hogy valóban Isten országának örökösei lehessünk. Tehát a keresztény élet nem abból áll, hogy bizonyos emberi rendeléseket, hagyományokat gyakorlok, hanem küzdelemből és Jézus Krisztus követéséről. Első, Jézusnak át kell adnunk életünk kormánykerekét. Ezt a Bibliában találjuk feljegyezve, Pál apostol a saját tapasztalatát mondja el, nekem ez az ige mindig rengeteget jelent, Galata beliekhez írott levél 2. rész 20. versében. Hogyan kezdi? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engemet és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy egy bizonyos értelemben fordított sorrendben találjuk a Bibliában a ránk vonatkozó részt, mint Jézusnál. Mert Jézus Krisztus emberi testet öltött, itt élt a földön, kisebbé lett az angyaloknál, és az ő 5 felsorolás között kereszt halála volt az utolsó. A keresztény életben ez az első. Nem különös? Most mondjátok úgy őszintén, könnyű-e megvalósítani azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítetni? Saját erőnkből ne is próbáljuk, mert nem fogunk célt érni. Isten segítségével viszont igen. Mit jelent az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk? meghalunk élni a bűnnek, és Isten tesszük életünkben az első helyre. Mert azt fejtegeti tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Kedves testvéreim, a keresztény ember életében a győzelem titka az, hogy Krisztus bennünk él. Testvéreim, Jézus Krisztus nem albérlő akar lenni nálunk. Jézus Krisztus nem vendég akar lenni nálunk. Ő bennünk akar lakozni. Ezt így mondja el Jézus Krisztus jelenések könyvében az ő szavai ezek, 3. rész, 20. versében, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. Kedves testvéreim, ha mi akkor leszünk készek mindenről lemondani, hogy az örök életet és Krisztust megvásároljuk, ha Jézus Krisztus bennünk lakozik. A keresztény élet nem abból áll, hogy időközönként elmegyek és egy istentiszteletet végighallgatok. Adjuk át életünk kormánykerekét. Hát az elébb mondtam, most még egy mondat erejéig visszatérek, hová tudjuk mi kormányozni magunktól az életünket? Az örök életre vagy az örök kárhozatra? Magunktól. Egyértelmű a válasz. De ha átadjuk életünk kormánykerekét, rábízzuk magunkat arra, aki tudja, hogy mi a jó a számunkra és mi nem. Felöltözni az isteni természetet. Péter apostol első levele, első rész, 4. verse. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Figyeljük meg a sorrendet, amit Péter apostol itt elmond. Isten megadta az ígéretet. Isten biztosította számunkra azt, hogy mi győzzünk, hogy mi mindenről lemondjunk, mindent eladjunk, csak azért, hogy Krisztust és az örök életet elnyerjük, és így jutunk el, hogy az isteni természet részesévé legyünk. Mit jelent az, hogy az isteni természet részese legyünk? Tegnap több helyen a szombatiskolai tanulmányt, amikor befejeztük az utolsó mondat, az utolsó kijelentés Péter apostol 2. levelének 3. részében, a 18. versben azt mondja, hanem növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Mit jelent ez az utolsó felhívás a levél végén, hogy növekedjetek Jézus Krisztus megismerésében? Itt azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé legyetek. Mit jelent megismerni Jézust? Megfogalmazom egy mondatba. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhoz. És amikor Jézus Krisztus eljön, nem azt fogja kérdezni, hogy hogy tettél, mit tettél, mi mindent tettél, természetesen a Biblia szerint való érés az helytálló, hanem keresni fogja a jellemének visszatükröződését. És azért mondja, hogy így tudjuk kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Ez egy csodálatos tanítása a Szentírásnak. János első levelében, a 2. rész, 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, ahogy ő járt. Ez az, amit az imént megfogalmaztam. Testvéreim, a Biblia ismeret egy áldott dolog. A Biblia ismeret egy áldott dolog. És minél jobban ismerjük Bibliát, annál inkább kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerni Jézus Krisztust pedig annál inkább vissza kell tükröznünk az ő jellemét. Úgy kell járni, ahogy ő élt. Elmondok egy tapasztalatot. Egy mélyen vallásos ember, katolikus ember, Bibliát olvasó ember. Én az 55 éves lelkészi szolgálatom ide alatt senhol, senkit nem találtam olyan jó Biblia ismerőt, mint az az ember volt. Elmondta, hogy minden áldott nap minimum 2 óra hosszáig olvassa a Bibliát. rettenetesen bírta az álmatlanságot. Minden reggel 4 órakor kelt. Ő neki elég volt 3-4 óra hosszát aludni, de a Biblia olvasásra minden nap minimum 2 óra hosszát szentelt.

semmiben nem követem Jézust. Én arra bátorítok mindannyiatokat, vegyetek időt magatoknak, olvassátok a Bibliát, és nézzétek meg, hogy miben követjük Jézust. De az ige azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, Krisztusban marad, annak úgy kell járni, ahogy Jézus Krisztus járt. Negyedik, hasonlóknak kell lennünk Jézus Krisztushoz, és itt azt olvassuk János közönséges első levele, 3. rész 2. versében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha megjelenik, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ami van. Mi a keresztény élet végkifejlete, végcélja? Kihez legyen a mi jellemünk hasonló? Jézuséhoz. És én arra bátorítok mindannyiatokat. Higgyétek, hogy az én keresztény életemben a harc e körül forog. Hasonló lenni Jézus Krisztushoz. Hasonlítani jellemben Jézus Krisztushoz. És akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Mert azt olvassuk Róma belekezírott levél 5 rész 19. versében, amiképpen egy embernek engedetlensége által minden ki bűnössé lett, azonképpen egynek engedelmessége által mindenki igazzá lett. Kedves testvéreim, hány ember szófogadatlansága miatt jött be a bűn? Egy. És hány ember engedelmessége folytán jött be az örök élet? Egy. Akkor kiben reménykedjünk máson kívül? Senkiben másban, csak egyedül Jézus Krisztusban. Most térjünk vissza, miután láttuk ezt az 5 dolgot, hogy mi mindent kell elérnünk Isten segítségével, akkor álljon elébünk ez a kijelentés, akkor vásárolhatjuk meg Krisztust és az örök életet, ha bűneinkről lemondunk. Hogy történik ez? Miért nehéz lemondani rossz szokásainkról? Megoldottuk már ezt a gordiusi csomót? Én elméletben igen, és ezt szeretném átadni, de gyakorlatban is ezt törekszem megvalósítani. Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Több ok miatt. Első az, hogy örököltük. Gyereket nem kell rosszra tanítani. Második, mivel cselekszük, belénk öregszik a rossz szokás. Ezért fiataloknak mindig arra tanácsolom, hogy fiatal korukban törekedjenek megszabadulni rossz szokásaiktól, sokkal könnyebben megy, mint amikor már elérik azt a kort, amiben én is vagyok, és meg van szövekesedve bennünk a rossz. Mi a harmadik oka annak, hogy olyan nehéz megszabadulni rossz szokásaintól? Elmondhatom? Szeretjük. Szeretjük. Akár elismerjük ezt, akár nem ismerjük el, szeretjük. Megszoktuk, és szeretjük. Ha valamit gyűlölünk, attól gyorsan megszabadulunk. Ha valakit gyűlölünk, attól is gyorsan megszabadulunk. Megszoktuk, és szeretjük. Na most testvérem, a keresztény élet abból áll. Mindjárt hozok egy példát. Ez az örök élet. Ez Jézus. Ez a bűn, az örök pusztulás. Ha mi itt vagyunk, akkor mit szeretünk jobban? Az örök életet, vagy az örök pusztulást? Ha itt vagyunk, akkor az örök pusztulást szeretjük jobban. Minél tovább haladunk, és minél közelebb kerülünk Krisztushoz és az örök élethez, ez minek az eredménye? Ez annak az eredménye, hogy mi jobban szeretjük Jézust, mint a bűnt. Jobban szeretjük az örök életet, mint az örök pusztulást. És hogyha egész itt vagyunk, akkor szeretjük Jézust és gyűlöljük a bűnt. Szeretjük Jézust és gyűlöljük a rossz szokásainkat. Szeretnék elmondani fizikai értelemben egy nagyon jellegzetes dolgot. Volt egy ember, aki nagy dohányos volt. Amikor elfogadta Krisztust és elfogadta az igazságot, családfő volt, akkor megparancsolta, hogy ezentúl az én szobámban senki nem gyújthat rá, se a fia, se a menye, se a senki, se a vendég, ha rá akar gyújtani, akkor kérjétek meg, hogy menjen ki és kint gyújthat rá,

én szobámban nem gyújthat rá senki. Megújtálta a cigarettát. Ahogy egy ember, aki szerette a cigarettát, képes volt megújtálni a cigarettát, akkor Isten segítségével ment ez végbe. Azt jelenti, hogy a bűnt, amit szerettünk, Isten segítségével meggyűröljük. Hogyan írja ezt a Bibliában le Isten? Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele, elolvassák és azt mondják, hogy ja, igen, ezt Isten írja, de ez mit jelent, ezt már ne kérdezze tőlem senki. Jelenések könyve 3. rész 18. versében találjuk ezt a csodálatos győzelemre vezető utat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem három dolgot. Három dolgot. Számokkal ki is jelöltem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdság, ez a bűnt jelképezi. És védj tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemedet, hogy láss. Mind a három esetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Hát kedves testvéreim, én nektek nagyon őszintén, nagyon nyíltan elmondom, évek múltak el, én olvastam ezt az ígét, ha kell, százszor is, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent. Amikor János apostolnak Jézus Krisztus mondja ezt a tanácsot, akkor nagyon kevés volt a pénz, nagyon ritka volt a pénz. Cserekereskedelem volt. Egy házat lehetett venni 100 tehénért. Vagy egy ruhát lehetett venni, nem tudom én mennyi termékért. Cserekereskedelem. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem, én adok neked tűzbe megpróbált aranyat, azonosítsuk be, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik is, mindjárt könnyebb lesz. Tehát a tűzben megpróbált aranya hit és a szeretet. Vegyél tőlem hitet és szeretetet. De hát a hit az ajándék, hogy lehet venni? Ez a különös ebben az igében, és erről szeretnék beszélni. Fehér ruha az a Krisztus igazsága. Védj tőlem szemgyógyító írt, a kegyelem olaja, vagyis lelki ítélő képesség. Kedves testvéreim, a győzelemhez minden háromra szükségünk van. A hitre is, a szeretetre is, a Krisztus igazságára, meg a kegyelem olajára is. Jézus azt mondja, hogy ezt vegyed tőlem. Hát azt tudjuk a Bibliából, hogy az örök élet bűnök bocsánata az ajándék. Akkor miért kell venni? Mit tudunk mi eladni, hogy megvásároljuk Krisztust és az örök életet? Bűneinket. Most, drága testvéreim, ma este az a nagy kérdés, és Jézus Krisztus ebben a példában azt a tanítást adja, készek vagyunk-e lemondani bűneinkről? Bűneinkről és rossz szokásainkról pedig úgy tudunk lemondani, ha teljes szívből szeretjük Jézust, és most ezt összefoglalom. Amilyen mértékben szeretem Jézust, olyan mértékben mondok le bűneimről és rossz szokásaimról. Így tudjuk megvásárolni az örök életet. Jézus azt mondja, adjátok át nekem rossz szokásaitokat, csúnya szavaitokat, bűneiteket, és én örök élettel ajándékozok meg benneteket. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, tehát cserekereskedelem, bűneinket és rossz szokásainkat adjuk oda Jézusnak. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy ezt készek vagyunk megtenni? Mert a vallásosság nem vezet el bennünket erre a szintre. Krisztus szeretete viszont igen. Az önszeretet kirekeszti Krisztus szeretetét. Aki jobban szereti magát, mint Krisztust, abban az emberben nem lakozhat Krisztus. Akkor én nem adtok el mindent. Negyedik dolog, ha nem vigyázunk, rabulejti gondolatainkat és uralkodik cselekedeteinken. Válasszuk. Egy történettel szeretném zárni, és még egy utolsó képpel. Ezt olvastam régen, de úgy gondolom, hogy végigkísér az életem. Egy ember árulta a házát. Jött a vevő,
és azt mondja, hogy nekem tetszik a száz, tetszik az ár is, valamennyivel kevesebbért kértem, az eladó eladta. Megcsinálták a szerződést. Az eladó azt mondta a vevőnek, hogy ő neki egy kitétele van. Mindent elad, de a legbelső szobában volt egy 200-as szög, azt foglalják bele a szerződésbe, hogy azt a 200-as szöget azt nem adja el. Az az ő birtoka lesz. És a vevő úgy gondolta, és úgy volt vele, hogy mit törődök én azzal a 200-as szöggel a legbelső szobában. Belefoglalta a szerződésbe. Megtörtént a szerződés hitelesítés, az eladó kiköltözött, vevő beköltözött, élvezte a szép házat, minden. Elmúlt ki tudja, hogy hány év, egy nap megjelent, éppen esett az eső sáros csizmába, és azt mondja a volt tulajdonos, hogy akarom látni az én szögemet. Hát azt mondta, hogy vetse le a sáros csizmát. Nem, én nekem ahhoz a szöghöz jogom van. Sáros csizmába végig gyalogolt az egész házon, a szőnyegen, és megnézte a szöget, ott hagyta a saras lábnyomát, és elment. Hát ez nem nagyon tetszett az új gazdának, de szerződésben benne volt. Egyszer valaki zörget éjfél után 2 óra tájon, hát kicsoda a volt gazda? Látni akarom az én szögemet. Mit tehetett az új gazda? Be kellett-e engedni a volt gazdát? Be kellett engedni. Van-e ilyen bűnszög a te életedben és az én életemben? Amit nem adtunk el, megtartottunk, megtartott a sátán, és ő neki joga van hozzánk, ha csak egy szöget megtartottunk. Az utolsó dolog, amit szeretnék ma este hozni, mindnyájunknak van reménye az örök életre, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk-e mindent eladni Krisztusért? Nem fizikai, nem a házunkat kell eladni, nem a, nem tudom én, kerékpárunkat, vagy autónkat, vagy traktorunkat, nem. Mit kell eladnunk? Bűneinket, rossz szokásainkat. Készek vagyunk-e meghozni ezt az áldozatot? Isten segítsen meg, hogy hozzuk meg, a döntést hozzuk meg most, és ezzel a döntéssel éljük tovább földi életünket, készüljünk a Krisztussal való találkozásra. Ebben segítsen meg Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket a Láthatár mai adásában. Talán nincs is nagyobb ajándék az életben, mint az a hely, amit otthonnak nevezhetünk, vagy ahol otthon érezhetjük magunkat. Ahol szeretettel vesznek körül bennünket, őszintességgel bánnak velünk, és ahol újra meg újra erőt kaphatunk az élet kihívásaival szemben. A család egy ilyen hely lehet, egy menedék, amely nem csak megvéd, hanem formál, gyógyít és megtart bennünket. De vajon hogyan lehet ilyen kapcsolatokat kiépíteni, létrehozni, vagy a menedéket tudatosan megélni a mindennapokban, az otthonainkban? Erre a kérdésre keressük ma a választ Csergezán Bernárd lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy segítség lehetünk azok számára, akik keresik az otthont.
1: Egy szélesebb körű kérdéssel indítom a mai beszélgetést. Ugyebár egy olyan világban élünk, amely gyorsan változik a gazdasága, gyorsan változnak az értékek, amik alapján éljük az életünket, a kapcsolatrendszerek. És ebben a gyorsan változó világban az a kérdés merül fel, hogy mi nyújt számunkra menedéket. A családban valóban találhatunk menedéket az élet nehézségeivel szemben?
2: Ahogy említetted, a társadalom gyors változása biztonságot kelt. Ezt pszichológiai értelemben krónikus stressz környezetnek nevezzük. Az ilyen helyzetben az ember idegrendszere állandó készenléti állapotban maradhat. Engedd meg, hogy amielőtt a családról beszéljünk, olvasom el a 46. zsoltárt. Számomra ez a zsoltár alapja a családi otthonnak, mert valahogy a címe is az erős vár a mi Istenünk. Olvasom a második verstől, azt mondja, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omblanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Na, amikor elolvastam ezt a zsoltárt, tudjátok, hogy látom a családot, mint amikor Isten egy várral körülveszi, és abban a várban biztonság van. Szerettem és szeretem a 11. verset, amelyik azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, és velem együtt jön a biztonság. Ez az egyik rész. Isten a mi biztonságunk, a mi védelmünk. De Isten a családot is stabilizáló rendszerként alkotta meg. A család egy érzelmi rendszer. Ha ez a rendszer stabil, az egyén stresszűrő képessége jelentősen nő. A biztonságos kötődés egész életen át védőfal lehet. Például a gyermek a családban némely dolgokat megtanul. És ezek a dolgok, ezek védni fogják, olyan otthonossá teszik az ő életét, mert ő ezeket ott tanulta meg, ahol csak meg lehetett tanulni. Ellen White azt írja, a társadalom jóléte a család jólététől függ. Ez nem csak lelki, hanem minden más területnek valósága is. Lehet, hogy egy kicsit túl hosszú voltam, de úgy éreztem, hogy annyira szép ez a 46. Zsoltár.
1: Nem volt egyáltalán hosszú. Egy ilyen idillikus állapotot állított fel, és az én kérdésem az, hogy a valóságban az ember tényleg a családban keresi a menedéket, vagy lelkipásztori hivatásban mit szokott tapasztalni? A családban keresik a menedéket az emberek, vagy legtöbbször menekülnek a családból?
2: Igen, ez olyan kétoldalú a válasz is, mint a kérdés. A kötődés elmélet szerint minden ember alapvetően kapcsolódni akar, valahova tartozni akar. A család az elsődleges kötődési tér. Ha azonban a családi rendszerben létezik kiszámíthatatlanság, kritika, érzelmi hidegség, konfliktus kerülés, akkor a személy elkerülő vagy szorongó kötődési mintát alakíthat ki. Lelkipásztorként azt látom, hogy az emberek nem a családtól akarnak elszakadni, hanem a fájdalomtól akarnak elszakadni. Ha a család nem menedék, akkor pótlékokat keresnek, de ez soha nem fog megfelelni válaszként az ők életükben.
1: És akkor mit teszi a családot menedékké?
2: Különbséget kell tegyünk a ház és az otthon között. Miért mondom ezt? A ház az lehet egy fizikai struktúra, az otthon az érzelmi tér. Az otthon akkor válik menedékké, ha érzelmi biztonság van, ha kiszámítható szabályok működnek, a konfliktusokat kezelik, és nem elfojták őket. A Biblia a ház fogalmát gyakran dinamikus közösségként használja. És itt Józsué példáját használnám. Miért mondom itt Józsué példáját? Azért, mert ugyancsak a gondolok az eredeti kifejezésre, ez jelenthet fizikai házat, de nagyon gyakran családot, háznépét, egész közösséget jelenti. És amikor Józsué azt mondja, én és az én házam népe az Úrnak fogunk szolgálni, akkor nem a falakra gondol, hanem a családjára, a vezetés alá tartozó közösségre, egy lelki egységre gondol. Mit akartam, és mit akarok ezzel kihangsúlyozni? Az, hogy a Biblia szerint az otthont nem a hely, hanem a kapcsolat és irányultság vezeti, vagy ez lehet értelmezhető. Józsué kijelentése három fontos dolgot mutat be nekünk. Az otthon lelki irányt követ, lelki irányt ad, és a tekintetben egy család sem lehet semleges. Valamit mindig szolgál, értékeket, szokásokat, hatásokat. Józsué tudatosan dönt, és azt mondja, mi az Urat szolgáljuk. Ez adja az otthon identitását. A második dolog, amit kihangsúlyozok Józsué életéből, a vezetés az felelősség. Józsué, mint családfő irányt ad. Ez azt jelenti, hogy világos értékrendet és struktúrát hoz. Egy otthon akkor stabil, ha vannak kimondott értékek, van következetesség. És hadd említsem meg a harmadik gondolatot is, az otthon inkább közösség, nem struktúra. És ez a lényeg a feltett kérdéshez. A ház a Bibliában nem a falakot jelenti, hanem az emberek közötti kapcsolatot és lelki egységet. Hogyan kapcsolódik ez a mai témánkhoz? Egy lakás nagyon gyönyörű lehet, de ha nincs bizalom, ha nincs az a közös jelenlét, nincs elfogadás, akkor az nem otthon, hanem csak lakótér. És ha valamire szükségünk van, pont erre van szükségünk. Hiszen ma az otthon nagyon sok számára csak egy lakótér, és nem értik helyesen, mit jelent az otthon.
1: És hogyha még a szülők azt is elmondják a gyereknek, hogy de én megadtam neked mindent, meg volt mindened, akkor felmerül az a kérdés is, hogy elég-e csak ez az anyagi jóléte a családnak ahhoz, hogy egy gyerek biztonságba érezze magát, menedékbe érezze magát otthon?
2: Igen, sajnos nagyon sokszor mi szülők ezt a tévedést elkövetjük, és azt gondoljuk, hogy ha anyagilag megadtunk mindent a gyereknek, akkor már egy stabil életet, stabil környezetet alakítottunk ki az ő számára. Eszembe jut egy családi szemináriumon, egy édesapa szót kért, és azt mondta, egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudok magamhoz térni. A lányom a napokban azt mondta nekem, apa, utálom a pénzed, nekem rád van szükségem, és te hiányzol az én életemből. Amikor ezt megvallotta ez az apa, én nagyon komolyan elgondolkodtam. És próbáltam egy önvizsgálatot tartani, vajon nem ebben a helyzetben voltam én is, mint apa, vagy mint nagyszülő, vagy nagyon komolyan el kell gondolkozni e téma körül.
1: És akkor ennek fényében mennyire fontos maga az érzelmi jelenléte a szülőknek? Vagy akár a gyereknek a szülő számára?
2: Nagyon fontos, nem hogy fontos. Tehát ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, az érzelmi jelenlét azt jelenti, hogy van ki meghallgasson engem. Azt üzenem a gyereknek, hogy komolyan veszem a te érzéseidet. Reagálok akkor, amikor te egy különleges helyzetben vagy. A családterápia ezt érzelmi validálásnak nevezi. Amikor egy szülő visszatükrözi a gyermek érzéseit, és azt mondja neki, látom, szomorú vagy, akkor a gyermek idegrendszere megnyugszik, mert érzi, hogy az apa megértette őt, vagy a szülő, nem mondjam csak az apát, mert én az én
1: apai szemszögből
2: igen,
1: vizsgálja.
2: Tekintem a helyzetet, hiszen ez annyira fontos, mert a gyermek megtapasztalja azt, hogy ő az életben nem kell harcoljon egyedül, mert ott van valaki mellette. Ez valahogy összhangban van a Krisztus lelkületével. Miért? Mert akkor, amikor itt járt a földön, ő együtt érzett az emberekkel, sírt velük, jelen volt az életükben. Mondanok csak Lázár családjára. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor találkozott Mártával, Máriával, Jézus könnyekre fakadt, mert együtt érzett, és ha ez létezik a családban, a családi kapcsolatban, a gyermek életét jó irányban tereli, és felkészíti az életre.
1: Akkor azt is le lehet vonni következtetésként, hogy egy érzelmileg kiegyensúlyozott család, de szerény körülményekben lévő, stabilabb lehet, mint egy pénzügyileg jólétben meglévő család, de amelyből hiányzik ez az érzelmi.
2: Természetesen összetevő. Igen. Miért? Azért, mert megint használom ezt a kifejezést a családterápiában, ez egy olyan ismert jelenség, hogy a közös megküzdés erősíti a kapcsolatot. Amikor együtt kell megküzdenünk, hiányoznak anyagi szempontból dolgok, de együtt megküzdünk, ott már kialakítjuk azt a közös kapcsolatot, és ez, amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor érzelmileg is ugyanazon a szinten vagyunk. Együtt harcolunk, teszünk meg dolgokat egy cél eléréséért. A jólét önmagában, ezt is szeretném kihangsúlyozni, az nem rombol. Nem, hogy valaki azt érte, hogy szegény kell légy azért, hogy most már jó, érzelmi, stabil helyzet legyen a te családodban. Nem. A jólét önmagában nem rombol, de az érzelmi elszigetelődés az igen, az rombol. Egy szerény, de összetartó család rendszere gyakran rugalmasabb és melegebb is. Ebből tanulnunk kell.
1: És mi adja meg a családnak a lelki légkörét? Beszéltünk az érzelmi vonat oldaláról, a pénzügyi oldaláról, de kell legyen egy lelki oldala is, nem?
2: A lelki légkör a család érzelmi klímája, szenzorja. És itt léteznek összetevők. Ezek az összetevők, említeném, a kommunikáció stílusa, a konfliktus kezelési mód, a határok tisztasága. A gyermek nagyon biztonságban érzi magát, akkor, amikor léteznek a határok. Tudja, ha itt vagyok, akkor minden rendben van. A szerepek meghatározása, a közös spirituális gyakorlat, ezek azok az összetevők, amik azt a biztonságos lelki légkört kialakítják. Ellen White hangsúlyozza, hogy az otthon lehet a menny előíze. Ennél szebb megfogalmazás nem is létezik, hogy az ember érezze azt, hogy a menny oda költözött az ő családjában. Mert Krisztussal együtt a menny is beköltözik a mi életünkben. Na most ezeket gyakorolva, például, hogyha nem egy a kommunikáció, a közlés az nem, a közlésben nem foglal el első helyet a kritika. Mert a kritika az rombol. Ezek azok az összetevők, a pozitív összetevők, amelyek kialakítják ezt a lelki légkört, amely után vágyik minden személy.
1: Amikor emberi kapcsolatokról beszélünk, felmerül a szeretet témája is, és felmerül akár az a gondolat is ennek útján, hogy feltétel nélkül szeressük valakit, szeressük a családtagjainkat, azokat az embertársakat, akik közel állnak hozzánk. Ez a feltétel nélküli szeretet, ez valóságos lehet? Tehát, hogy megvalósítható az életben is, vagy csak egy ilyen ideál, amit elképzelünk, de hogy az életben nem tapasztaljuk.
2: Tehát teljesen, tökéletesen csak Isten tud így feltétel nélkül elfogadni minket. De mondjuk itt különbséget kell tegyünk a személy elfogadása és a viselkedés korrekciója között. Miért? Egy egészséges családban a szabályok világosak, de a szeretet nem feltételes. Nagyon sokszor hallottam ilyen kifejezéseket, hogy ha ezzel kezdődik, ha 10-est hozol, kapsz egy új biciklit. És mi történik, ha nem jön meg a 10-es? Ezt most csak példának hozom. Hogy érzi magát a gyerek? Hú, nem vagyok jó semmire. Ha 10-es kaptam volna, lett volna új biciklim. Megyek a régivel. Ez van. És mindig, amikor kimegyek kerékpározni, akkor eszembe jut, hogy én nem vagyok 10-es szintű személy, hanem én csak... Tehát ezért elmondhatom, örventem volna, és biztos te is örventél volna, hogyha teljes teljesítményben részesültél volna, de nem számít. Én ennek ellenére is szeretlek téged, nem probléma. Következő alkalommal sikerülni fog. Egy ilyen hozzáállás, és a bicikli is megérkezik, egy ilyen hozzáállás, ez mintha szárnyat ad a gyereknek, és azt mondja, ah, milyen jó, küzdeni fogok. Attól függ, hogy mit választok. Attól függ, hogy mit választok.
1: És mondta, hogy van egy második vetülete is, a korrekció.
2: Igen. Igen. El is felejtettem, hogy említettem ezt is. Igen, a korrekció. Amikor szeretem, mert minden szülő szereti a gyerekét, vagy az élettársak szeretik egymást, de nagyon sokszor szükséges valamit változtatni. Igaz, én nem tudom az élettársam megváltoztatni, én nem tudom a feleségem megváltoztatni, a feleségem nem tud megváltoztatni engem. Nagyon sokszor hallom a fiataloknál, amikor azt mondják, hogy nem baj, megházasodunk, aztán csinálok én embert belőle. Ha így indulsz, hidd el, hogy soha nem fog sikerülni ez. Hanem amit tehetünk, hogy elfogadjuk a másikat. Ha közben még azt is mondom, örvendenék, ha ez megváltozna a te életedben, de hidd el, ha nem is tudsz megváltozni, én nagyon szeretlek téged, és amikor ezt kimondom, ez mintha egy fokot emelt volna, és azt mondja, de csak jó lenne, ha tudnék valamit változtatni itt. És nagyon sok személy helyzetében ez a változás megtörténik. Lehet nagyon apró léptekkel, lehet észrevétlenül, és egy adott pillanatban felébredünk, hogy hát tényleg valami megváltozott a mi kapcsolatunkban. És lehet látni, hogy adott pillanatban annyira összeolvadnak, hogy majdnem egyformán gondolkoznak, egy időben ugyanazon a dolgon gondolkoznak, egy időben ugyanazon a dolgon töprengenek. Ezt Isten elvégezheti a mi életünkben. De a korrekciónak szerepe van, ha szeretettel történik.
1: Amikor a feltétel nélküli szeretetre gondolunk, akkor bármit elfogadhatunk. Beszéltünk a korrekcióról, de beszéljünk akár azokról a dolgokról, amiket teszünk, és lehet, hogy nem könnyen ismerjük el őket az életben. Egy bűnt követünk el az életünkben, most nem egy bűncselekményre gondolok, hanem valamivel megbántjuk Istent, megbántjuk a családtagunkat, vagy olyan, akár olyan viselkedés minta van a családban, amit már nem lehet megváltoztatni, agresszivitás vagy hasonló dolog. Na itt meddig alkalmazzuk a feltétel nélküli szeretetet?
2: Nehéz kérdés ez. Nem azért, hogy nem lehet megválaszolni rá, hanem elgondolkozik az ember, amikor ilyen helyzetekről van szó. Tévedtem. A nevelésnek, vagy a kapcsolatnak van egy nevelési célja is, és itt nem a félelmet, hanem a jellemformálást érte. Ha bűnről van szó, tévedtem valamelyik család tag ellen. Mi történik ezután? Azonnal a légkör romlik. Az egyik elszigetelődik, a másik sértve érzi magát, bántva érzi magát, ne beszéljünk arról, hogyha agresszivitásról van szó. Eljöhetek az érintett félhez, és őszinten elmondjam neki, nem tudom, hol volt az eszem, nem tudom, mi történt, de kérlek, ha csak tudsz, bocsáss meg. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja a másik, sajnálom, nem tudom. Visszaemlékszek egy személyre, aki magyarázta, hogy a felesége megcsalta, és valahol estefele tudta meg, hogy ez megtörtént. Azt mondta, egész éjszaka, mint egy őrült, jártam a kocsival a városban, le és fel az utcákon. Azt se tudtam, merre megyek, hol állok meg, mi lesz velem. Reggel fele, mintha megnyugodtam, magamhoz tértem, és hazamentem, a feleségem már nem volt otthon, mert azt érezte, hogy nincs mit keressen otthon, és gondoltam, hol van, elmentem, megkerestem, az édesanyjánál volt, és elbeszélgettünk, nem volt egyszerű az elbeszélgetés, némelyikkor viharos volt, némelyikkor csendesebb volt, de végül elmondtam neki, hogy megpróbálok megbocsátni neki. Ő is elsírta magát, én is elsírtam magam, mind a ketten. És most, hogy nagyon rövidre fogjam, amikor találkozok velük, azt mondják, a mostani életünk szebb, mint az előtti. Rájöttünk, mind a ketten, hol tévedtünk, hol hibáztunk, és ezeken a dolgokon próbáltunk változtatni. Ezt látom megoldásnak ezekben a nehéz helyzetekben, amikor az ember magába száll, magához tér, és nem csak önmaga, mert ő soha ezt nem tudná elvégezni, hanem a nehéz helyzetekben nem zárja ki Istent az ő életéből. Ez az, ami segíthet nagyon sok helyzetben.
1: Hogyha egy ilyen megtörténik valakinek az életében, ez sebeket is hagyhat maga után.
2: Abszolút.
1: Akkor is, hogyha mondjuk a helyzet utána letisztázódik, megbocsátanak a felek egymásnak, akármilyen kontextusban kellene megbocsátaniuk. Ezeket a sebeket hogyan lehet begyógyítani?
2: Az idő, amely gyógyít, Isten az, amely gyógyít, és a bízalom, hogy többet nem fordult elő. Tehát ezek azok a lépések. Tehát amikor kezd újra kialakulni a bízalom, amikor kezd újra kialakulni az a biztonsági lelkület, amikor érzem, hogy tényleg nem az. Az csak egy botlás volt. Az csak egy téves lépés volt. Nem történik ez meg úgy, ahogy elmondta, ez pontosan úgy van. Tehát ez magával viszi, vagy hozza a megtérést. Ez azt jelenti, hogy megbántam, de többé nem követem el. Így néhány szóban próbálok válaszolni erre.
1: Mi felszínre hoztunk különböző összetevőit a családi menedéknek, azonban, hogyha analizálnánk azt, hogy milyen világot élünk a jelenben, akkor mit mondana el arról, hogy mi rombolja leginkább a jelenben a családoknak a menedék jellegét?
2: Az, amit megélünk ma, és amit megél a társadalom, ez a túlzott individualizmus. Mindenki magának. Egy nem magas tömbházban lakok, csak négy szintű, fölszint és három emelet. Azt veszem észre, hogy nagyon nehéz kapcsolatot kialakítani az emberekkel. Figyelmes vagyok, próbálok kapcsolatot kialakítani. Ismerem az embereket, tudom, hogy a lépcsőházunkhoz tartoznak, de nem sikerül, van vagy négy, öt, hat személy, akivel megállok, elbeszélgetek. Nem sikerül, annyira zárkozottak az emberek. Hazajöttek, bezárták az ajtót, oda senki be ne hatoljon. Reggel újra megnyitják, elmennek, munkába mennek, és ez a rutin következik minden nap. Ha Ha valami rombolja a család jellegét, pontosan ez. Mert amikor hazaérkezik a két fél, vagy a szülők és a gyermekek, mi következik? A digitális elszigetelődés. Képernyék mögé, esetleg eszünk együtt, ha ez is megtörténik, ha nem mindegyik sorra, ha nem az egyik a tévé előtt teszik, a másik ki tudja hol. Egy másik ok lehet a határok feloldódása. Már nem tudja senki, hogy meddig mehetünk, hol van a családunknak a határa, és a gyerekek még jobban, a gyerekek számára még megtévesztőbb ez. A másik pedig a szerep konfúzió. Már nem tudja, nincs meghatározott szerep, nem tudja kinek mi a családtagok, nem tudják, hogy melyiknek mi a szerepe. És a ki nem mondott konfliktusok, ezt is megemlíteném. Ezek belülről rágják a kapcsolatot, és nagyon sokszor oda jutnak a családtagjai, hogy nem beszélnek egymással. A másik kérdi, mi a gond? Nincs semmi. De nem tudok beszélni a másikkal, és akkor, ha erre gondolok, a családi tapasztalat gyakran meghatározza az Isten képet is. A gyermekek innen indulnak el, és itt formálják az Isten képet a családban. Na most, ha egy ilyen családban kell kialakítani az Isten képet, mi lesz ebből? Ez nagyon elgondolkoztató. És különösen, ha az apa kiszámíthatatlan, az Isten kép is torzulhat a gyermekek életében. Ezért annyira lényeges, nem csak a kapcsolati szemszögből tekintve a dolgokat, hanem lelki szemszögből is tekintve a dolgokat, hogy mi történik a gyermek jövőjével, a gyermek gyökereivel, a gyermek Istennel való kapcsolatával.
1: Hogyha a családban eljátszottuk a bizalmat valamilyen féleképpen, akkor mi annak a módja, hogy visszaszerezzük? Már beszéltünk erről egy bizonyos kontextusban, de lehet, hogy nem árt ezen a témán még nyomatékosítani.
2: Még egyszer kihangsúlyozom, bizalmat kell kialakítani, ha eljátszottuk, és a bizalom három elemből épül. A következetesség, az átlátós hatóság és az idő. Családterápia szerint a bizalom helyreállítása az valahogy strukturált, ismétlődő, pozitív élményeken keresztül történik. Ha pedig biblikus szemszögből tekintjük a dolgokat, akkor bűnvallás, megtérés és gyümölcstermés. Tehát azt jelenti, hogy az életem megváltozott, és a rossz, a vad gyümölcs helyett megérkezett a jó gyümölcs, persze idézőjelben mondom ezt, tehát a kapcsolatok terén, és ennél szebb nem is létezik. Mert az evangélium jó híre az, hogy létezik a változásnak lehetősége. Isten olyan kapcsolatokat tud megváltoztatni, amit ember soha se tudna megváltoztatni. Ha megengeded, eszembe jut egy kis történet. Egy gyülekezetben szolgáltam, és egy látogatást végeztem.

0: Van egy kislányom, nagyon szeretem, de a feleségem már nem bír engem. És azt mondtam neki, nézd, gyere, próbáljuk meg, látogassunk el ketten, együtt. Mikor a kapuhoz érkeztünk, a nő kijött, volt egy ilyen előtér, kijött és azt mondta, önt befogadom, de ő maradjon kint. Elmosolyodtam, és azt mondtam, elnézést, ha ön nem megy be, én sem mehetek be. Megállt a nő, és gondolkozott, és azt mondja, na jól van, na jöjjenek be mind a ketten. Elbeszélgettünk, ez megtörtént többször. És a végén látom a férfi, találkozok vele, és látom, hogy a arca más. És mondom, mondj valamit, mert az arcod elárul valamit. És nálunk megváltozott minden. De hogy? És nem tudom megmagyarázni. De kezdtük egyik a másikat megérteni, az apró lépéseket, a következetesség. Ez nem hiányzott a mi kapcsolatunkból. Megengedtük, hogy az egyik átlásson a másikon, tehát nem titkoltunk már semmit. És a legfontosabb az idő volt. Lassan megváltozott minden. Most olyan jó, alig várom, hazamenjek.
1: Egy olyan témára tapintott rá, amire most szerettem volna rá kérdezni, mégpedig a közös hitnek a megélésére és ennek a szerepére az otthoni, a családi menedék kialakításában. Például a közös ima, a közös
0: Így
1: lelki
0: van.
1: ritmus, ezek erősítik a kapcsolatokat.
0: A közös ima, közös lelki ritmus, ez közös lelki értékrendet ad. Ez, és mindegyiket közössel kezdem. Közös jelentést ad a szenvedésnek, közös reménységet biztosít. És ha próbáljuk ezt így egy kicsit megtekinteni őket, például ha a szenvedésről beszélek. Nagyon sokszor szenvedünk, de nem azért, mert valamelyik megbántotta a másikot, hanem a szenvedés az a bűn világában valahogy otthonos a családban, ugye? Felébredünk, jól voltunk, amikor pihenőre tértünk, de amikor felébredünk, nem vagyunk jól. És akkor ez a közös érzés, hogy imádkozva együtt, ezt a közös lelki ritmus fenntartva, még a szenvedésnek is más jelentősége van az ember életében. De különösen a reménység, ez rendkívüli. A közös ima érzelmi szabályzó hatású. Olvastam egy gondolatot, nagyon szeretem, azt mondja, lassítja a légzést, csökkenti a stresszt, növeli az empátiát. Soha nem gondoltam, hogy ennyire mély szerepe van az imádságnak, még a fizikai életre is. Az adventista családi áhítat rendszeres ritmust ad. Ez rendszer szinten valahogy stabilizáló. Olyan szép, amikor a család rendszeresen együtt találkozik, reggeli oltár, esti oltár. Megtapasztaltam, hogy sokszor mi, mint szülők, nem fogjuk fel, hogy mit bírnak el a mi gyermekeink, hogy milyen szinten vannak a mi gyermekeink. Ha ezt komolyan adaptáljuk az ők szintjükhöz, felfogó képességükhöz, akkor ez rendkívüli jó szerepet játszik az ők életükben is.
1: És az előző példa azt is bemutatja, hogy hogyan tudja egy család a különbségeket ezen a téren összehozni. Ő mondta, hogy az idő, a
0: Így
1: kitartás,
0: van.
1: ezek segítettek egy ilyen helyzetben akár közös hitet kialakítani.
0: Így van.
1: Ha valaki most hallgatja vagy nézi az adást, és azt érzi, hogy ő számára a család egyáltalán nem menedék, hanem teher, akkor mit üzene neki az újrakezdésről? Mit üzene neki, ami reménységet adjon ilyen téren?
0: Kezdeném a negatívval, hogy jussak a pozitívhoz. Nagyon sokszor úgy próbáljuk megoldani a helyzetet, hogy kezdjük erőltetni a helyzetet. Nagyon sokszor úgy próbáljuk megoldani,

0: a helyzetet, hogy kezdjük zsarolni a másikot. Vagy az élettársat, vagy a szülők a gyermekeket, vagy a gyermekek a szülőket. Hallottam olyat is, hogy a szülők ilyen formában zsarolták a gyermeküket, ők el akarták élni a céljukat, érni a céljukat. A gyerek mintha távolodik Istentől, mintha eltávolodott Istentől, és akkor azt mondják neki, nézd, ha megkeresztelkedsz, kocsit kapsz. Na, ez egyáltalán nem ajánlatos. Tehát amikor egy ilyen helyzet, érzem, hogy elszalasztottuk a jó irányt, már nem vagyunk a jó irányban, akkor ne erőltessünk, ne zsaroljunk, hanem inkább modelláljunk. Ezt teszi Isten velünk. Inkább átformál minket. Inkább úgy vezeti életünket, hogy lassan-lassan az ő élete meglátszik a mi életünkben. És hogyha mi beszéltünk a feltétel nélküli elfogadásról. Ha így közeledünk hozzá a családtagokhoz, akkor ez hitelessé válik, békés jelenlétté válik, és hosszú távon sokkal nagyobb hatású, mint a nyomásgyakorlás. Ezt ajánlom. Lehetne még több mindent elmondani, de Dióhéjban ez nagyon lényeges, és ez nagyon fontos.
1: Hogyha valamit már ma este szeretnék tenni, annak fényében, hogy az otthon menedékké alakuljon, akkor mi lenne egy kis lépés, vagy egy gesztus, amit otthon a családban megejthetünk, és elindíthat abba az irányba, hogy menedékké alakuljon ki?
0: Annyi mindent lehet tenni. Most nem tudom, milyen kapcsolatra gondoljak a felek között, a szülők, a gyermekek között. Például nem, nincs mindenki azon a hullámhosszan. Ha mostanig kritizáltam az ellenfél is, ha már nincs azon a hullámhosszan, akkor már nem úgy tekintek rá, mint akivel együtt húzzunk, egy irányba megyünk, hanem mintha valahogy már ellenfelem. Elmegyek, és azt mondom, én nagyon értékellek téged azért, ami vagy. Úgy, ahogy látod a dolgokat. És ez valahogy homlokan üti, meg te, hát ez mindig azért harcolt, hogy legyek olyan, mint ő, gondolkozzak úgy, mint ő, menjek abba az irányba, amelyben ő megy. Ez lehet egy első lépés. És lehet látni, hogy kötődnek a válaszok, a kérdések és a válaszok. Itt már megint működésbe lép a feltétel nélküli elfogadás, ugye? És következő lépés, mivel én így tekintem őt, és azt mondom, hogy értékellek téged, kezdek apró dolgokat megtenni. Például a férj azt mondja a feleségének, tudod, tegyük fel, hogy nincs mosogatógép, hanem az edényeket el kell mosogatni. És akkor azt mondom, te helyezd kényelembe magad, elvégzem én ezt ma este. És azt mondja a feleség, te mi történt? Ez tényleg értékel ez az ember engem. És hogyha ezek az apró lépések következnek egyik a másik után, egyik nap azt mondja, hát nem tudom, mintha valami történik bennem, mintha egy változást idézett elő bennem, én már másképp tekintem őt, és azt is, ahogy ő gondolkozik, és amilyen ideálja van neki, és én is szeretem az ő céljait, és én is akarom követni őket. Ez egy nagyon apró példa lehet. A szülők a gyermekekkel is ugyanezt csinálhatják. Vagy sokszor a gyermekek a szülőkkel tehetik ezt. Különösen, amikor már a gyermekek felnőtt korúak, és most már úgy tűnik, hogy az életkeréknek küllője, az ők életük küllője felül van, s a szülőké van alól, ők is követhetnek ilyen lépéseket. És a kapcsolatok akkor teljesen változnak.
1: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen gesztust megtesz, akkor a másik fél, legyen gyerek, legyen szülő, fenyegetettségnek veszi, és negatívként fogja fel, akkor mit tegyen tovább az, aki iniciál?
0: Egyszerűen ne válaszoljon a kihívásra, hanem csak szeretettel válaszoljon. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Amikor még a jó indulatot is negatívnak tekintik, nem egyszerű. De ha ugyanaz maradsz, ennek megvan a következménye. Ennek megvan a következménye.
1: És ha egyetlen egy dolgot kellene üzenjem ma a mai témánk fényében, egy dolog, egy gondolat, amit kiemelne abból, amit ma megbeszéltünk, akkor mi lenne az?
0: A család nem tökéletes, hanem egy olyan közösség, amely kegyelemre szoruló emberek közössége. Azt is mondhatnám, hogy kegyelemre szoruló emberek szövetsége. Mert amikor házasságra gondolunk, akkor ez egy szövetség. Ha Krisztus a központ, a konfliktus tanulási lehetőség lehet, a gyengeség együttérzés szül, a ház otthonná válik, az otthon menedékké válik, a menedék nem a problémamentességet jelenti, hanem azt, hogy a problémák közepette is van szeretet, biztonság és Isten jelenléte.
1: Köszönjük szépen, hogy ebben a témában bölcs gondolatokat osztott meg velünk, és hogy segített megérteni úgy elméleti szinten, de gyakorlati szinten is, hogy hogyan evezzünk ebben a témában a mindennapi életben is. Én sok áldást kívánok a szolgálatára nézve, és nagyon sok szeretettel visszavárom még
0: köszönöm
1: a műsorunkban.
0: Szépen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai családi témát. Ennek a címe az volt, hogy a család, mint menedék, és hiszem azt, hogy sikerült olyan gondolatokat kiemelnünk, amelyek valóban segíthetnek abban, hogy a családot egy menedékké alakítsuk ki. Amennyiben tetszett a téma, és nyugtató volt, hasznos volt, reményt gerjesztő, akkor szeretettel várom önöket legközelebb is, mert lesznek még hasonló témák, és szívesen megosztjuk önökkel mindazokat a gondolatokat és tanácsokat, amelyek a mindennapokban önöket segíthetik. Én sok áldást és Isten békét kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világítótestek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ihletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a gondolatait, a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert azt nem bízta őszinte istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a másodikat szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a másodiktól a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, azt olvassuk tovább ott az evangéliumban, hogy köveket ragadtak és meg akarták kövezni Jézust. Vajon miért? Azért, mert ez a kifejezés, ez a szó, hogy vagyok, ez Istennek egyik neve. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megkérdezte Mózes Istentől, ha megkérdezi a nép tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak? És Isten azt mondja, hogy a vagyok. A vagyok küldött téged. És ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos szó a te Istened, nem a ti Istenetek. 11-szer találjuk ezt a kifejezést, hogy te Istened. Ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti Istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te Istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a 10 parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja, a hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a 10-et, mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor minden ben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban, vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a 10 parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi, amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, is így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Három nagyon fontos dolgot találunk ebben a parancsolatban. Először is találunk három tiltást. Elmondja Isten, mivel ti engemet az első helyre tettetek életetekben, ezért természetes az, hogy nem fogtok semmilyen Isten képet vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, vagy amelyik leborulva imádtok. Nagyon figyelemre méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imádd, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket, bálványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalant, és így tovább, de még Júdást nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni a róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla, a modell, amíg ült, szeméből csorgott a könny. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért, hogy én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem látta. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi többet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból. A 115. Zsoltárban egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva a 4.-től a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy ez a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványokkal is. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne tegyük. És miért? Azt is elmondja. Mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedik ciklen, akik engem gyűlölnek. Nekem fáj az, amikor ti emberek így viselkedtek. És én megbüntetem a szófogadatlanságot harmad és negyedik ciklen. A bűnnek következménye van. Miért? Mert hogyha a gyermekek látják azt, hogy a szüleik bálványt imádnak, és tisztelnek, és készítenek, hát a gyerek is azt fogja tenni. És ezért nem csak a mi bűnünkért vagyunk felelősek, hanem a gyermekeink bűnéért is. Ez az egyik. De van egy gyönyörű ígéret. De irgalmasságot, és ez a harmadik része is épp olyan fontos a második parancslatnak. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Kedveseim, melyiket válasszuk? Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyekről Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük, és a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk, és Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancslatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6 naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Az az egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten. De az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkozunk, vagy hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintét adjanak. És az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mint hogyha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Istennek. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat, a leghosszabb parancsolat az 10 parancsolatból, így hangzik. megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapédon belül van. Mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első, így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandárja, a munka oroszlán része, a súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felé legyen. Miért? Hogy ne holt fáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot. Azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy, ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik, szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Ő az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Következő adásban lesz erről szó, a részletesen, hogy hogyan lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra. Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, hat napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munka beosztásodban. Utána a 10. versben, a 10 parancsolatban, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban. Mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk? 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát, kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 6. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmod, vagy például a traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És hogy miért adta Isten a szombatot? Azért, mert a 10 parancsolat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakósaira érvényes. A 10 parancsolat érvényes, majd később látni fogjuk, mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat, mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A hatnapi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először megengedte, vagyis rászette az embereket arra, hogy töröljék ki a szombat igazságáról szóló negyedik parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és most nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt évek különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnapot adott számunkra. 4 parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a második kőtáblán levő 6 parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az 5. parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán, ne legyenek néked idegen Istenét én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A második kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az 5., de a második kőtáblán az első, tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó második kőtáblai 6 parancsolatnak az első helyén azt, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a 2 elválaszthatatlan egymástól. Például János levelében, az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk. És kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancsolat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert az, aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, akkor tiszteli fel a barátját is, mert ez a 2 elválaszthatatlan egymást. A 6. parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, az előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy káros dolgok, mik a káros dolgok. És Isten egyszerűen azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány ember idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. Hetedik parancslat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. Nyolcadik parancslat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot, becsületesen dolgozz. És nagyon-nagyon sok minden tartozik. Az életnek minden oldalát magába foglalja ez, hogy ne lopj. Kilencedik parancslat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanú bizonyságot. Hát úgy gondolom, kedveseim, hogy itt vétkezünk legtöbbet. Miért? Mert maga a Szentírás is azt mondja el nekünk Jakab levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mi minden foglaltatik magába ebbe a parancsolatba, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanú bizonyságot. Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is, hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő ítéleti megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk, legyen az bármi más. Hát itt egy szóval mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatok ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy kétfelé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te felebarátod házát, ne kívánt a te felebarátod feleségét, szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És az olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában, nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek, jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk teszi, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor itt Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről és megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondanékik, néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2.

az első négy parancsolatot. Ha szeretjük fel a barátodat, fel a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanú bizonyságot, ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátod. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő hat parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte el semmit sem. Hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnék most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot, mint egy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt, amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a 10 parancsolat, voltak emberek, akik ismerték a 10 parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett? Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. De kedveseim, hol kezdődött a bűn? Itt a földön? Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten 10 parancsolata? Igen. Mert Isten 10 parancsolata örökérvényű, mint maga Isten. Majd utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna 10 parancsolat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna 10 parancsolat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt, Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten látta. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát, és azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolását. Ott van az ajtó előtt a bűn. De te még választhat, te még győzhetsz. Én kész vagyok neked segíteni. Ha te hozzám fordulsz, én veled leszek, és nem fogod megölni a testvéredet. Azonban ő nem fordult Istenhez, hanem megölte testvérét. Azt jelenti, hogy a törvény áthágása a bűn. Ott van a ne ölj parancsolat? Igen. Vagy pedig lapozzuk fel a Szentírásból, szintén Mózes első könyvéből, a 39. részből, amikor Potifár felesége felkínálta magát az ő rabszolgájának, Józsefnek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen. Tovább nézve a 10 parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó rendben van, a 10 parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus, amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a 10 parancsolatot.

Természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Vagy egyszerűen a kereszt után nem is vétkezünk? Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a Hiszek Egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság vagy maga Isten, hát ott törvények kell, hogy legyen. De az, amit eddig elmondtam, bevezető, ennek a gondolatnak a bevezetőben, és azt mondom, hogy sokan így gondolják, csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a 10 parancslat örök érvényű. Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél, 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak azt fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad, még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Azonban, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabeliekhez írott levél 2. részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen, az Isten 10 parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira jó Istent, hogy kész vagyunk élni a 10 parancsolat szerint? És hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is
elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk Istenünk téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged, és mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk. Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem. Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát. Vajon érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozom a 10 parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a 10 parancsolatot, de úgy félváról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végigjárni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a 10 parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a 10 parancsolatot. Milyen példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog, és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ésaiás próféta által, mint egy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen, és még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagyjá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földre jövetelének célja? Hogy a törvényt nagyjá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte.
Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Hogy amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Akkor Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot, és erőteljessé, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. Versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt, amíg, ahogy ő leírta, az Ószövetségi Szentírás idején csak a tett volt a parázasság, tett volt a bűn, tett volt a 7. parancsolat áthágása. Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó, neki joga van megmagyarázni a törvényt, hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság, hanem azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a jó Istennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a 10 parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a 10 parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Róma beliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a 10 parancsolattal, és azt mondja, 10 parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság, nem csak a megtestesítője, hanem ő maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mielőtt válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a jót, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek. Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez hogy jó? Ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a 10 parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a 10 parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből az 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a 10 parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van.
Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten 10 parancslata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az első levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a 10 parancslat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancslatait. Az ő parancslatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a 10 parancslatai. János apostol szintén, a szeretett tanítvány, feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Kedveseim, senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten 10 parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként, mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait. És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit, embertársaink közül, és ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartsuk, hogy kérését teljesíthetjük. Ez legyen az Isten iránti viszonyunk is.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú idő.

0: Találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni az előző előadásokat, különösen amit Géza tartott az előbb. Géza arról beszélt, hogy a Biblia mennyire szemléletesen mondja el a mi számunkra azt, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, azok mennyire pontosan jelzik előre, hogy Jézus mikor fog eljönni, és hogy egy olyan világban élünk, amikor tényleg minden percben azt látjuk, hogy ezek a jelek teljesednek. És Géza is említette azt az igét, amit láthatunk kivetítve, hogy miután Jézus arról beszélt, hogy lesznek ilyen jelek, és lesznek ilyen természeti katasztrófák, problémák, amelyektől az emberek szenvedni fognak, akkor egy figyelmeztetést adott a mi számunkra, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én azt hiszem, hogy a legateistább ember is elismeri azt, hogy a részegség és a dobzódás az soha nem vezet semmi jóra. Annak mindig valahol a következménye az, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolatok, tönkre megy az embernek a saját egészsége. Mindenhol a saját életében, mások életében mindenütt csak kárt okoz. Úgyhogy a részegséggel és a dobzódással most nem is igazán foglalkoznék. Viszont van egy másik dolog, amire felhívja a figyelmünket Jézus, azt mondja, hogy az élet gondjai miatt megnehezedhet a mi szívünk. Szeretném, azt nem kérdezem meg, hogy ki az, aki a részegség és a dobzódás miatt szenved, de ki az, aki úgy érzi, hogy az ő életében nincsenek gondok. Tehát nem jelent problémát az, hogy az élet gondjai miatt szenvedne. Köszönöm szépen. Tehát van két ember itt a teremben, akiknek nincsenek gondok az életében, ők nem szenvednek a gondok miatt. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, de úgy látom, hogy a többség az úgy érzi, hogy bizony az élet gondjai azok ott vannak a mi életünkben, és jelenthetnek egy veszélyt a mi életünkben arra, hogy a mi szívünk is megnehezedik. És az a feladatom ma, hogy arról beszéljek, hogy mi van akkor, hogyha az embernek megkeményedik, megnehezedik a szíve. Egy alapvető dolog, hogy az ember az hisz Istenben. Hisz valamiféle természet feletti lénynek a létezésében. A világ bármely táján születnek is meg az emberek, azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában is, mindenütt vannak vallások. Még akkor is, hogyha nem a Biblia igaz Istenét imádják, de az embernek szüksége van arra, hogy higgyen. És amikor az embernek a szíve megnehezedik, megkeményedik, sokszor talán éppen az élet gondjai miatt, akkor kezdi elveszíteni az ő hitét, akkor kezd el kételkedni. Hogy ha egyszer ennyi gond van az életben, ha egyszer ennyi próba jön az én életemben is, akkor hol van az Isten? Akkor miért állíthatom én azt, hogy van egy gondviselő? Miért nem segít rajtam? Miért nem tesz valamit? És amikor az ember elkezd kételkedni az Istenben, elkezd kételkedni az Isten létezésében, akkor nem tud mit csinálni, mint átmegy egy másik gondolkodásmódba, megpróbál mindent racionálisan megmagyarázni. Ha valami történt, akkor az azért történt, mert, és keresi az okot. És mindennek megpróbál valamilyen racionális magyarázatot adni. És amikor úgy érzi, hogy megnehezedett az ő szíve, tele van gondokkal és bajokkal, akkor keresi, hogy ezeket a gondokat és bajokat hogy lehet racionálisan megoldani. Keresi a kiutat. Mi az, ami ma, ebben a modern 21. században egy nagyon gyors segítséget jelenthet akkor, amikor az ember bajban van? Hát a különböző gyógyszerek. Amiből mi magyarok túlságosan sokat fogyasztunk, sokkal többet, mint amennyit kellene, és mindezt azért tesszük, Mert rengeteg problémánk van, és úgy látjuk, hogy a gyógyszer az egy nagyon gyors, hatékony segítséget tud nyújtani. Ha más nem a fájdalomcsillapító, vagy a nyugtató. Miért? Hát mert elfeledkezünk minden bajról, elfeledkezünk a fájdalomról, és úgy érezzük, hogy minden problémánk megoldódott. De vajon tényleg megoldódnak a problémák? Szeretnék egy statisztikai adatot mutatni. Kicsit régi, 1988-ban készült ez a felmérés. 1988-ban a 16 évnél idősebb magyar lakosság 34%-a, tehát több mint egy harmada panaszkodott neurotikus tünetekről, közülük 16% volt súlyos, kezelésre szoruló. A nők között a súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló neurotikusok aránya 21%, kétszer több, mint a férfiak közötti 10%. 1988-ban a magyar lakosság 24%-a panaszkodott depressziós tünetekről. De azért ezt a 1988-as adatot említem, mert 1988-ban valami történt Magyarországon, és ezeknek a betegségeknek a száma megtöbbszöröződött azóta. Már nem is tudják igazából felmérni, jelennek meg ugyan statisztikai adatok, de ezek nagyon ellentmondanak egymásnak, mert már azt sem tudják meghatározni, hogy egyáltalán mikortól számít betegnek egy ember. Egy példát hadd említsek, amikor engem katonának akartak besorozni, akkor volt néhány olyan kitétel, ami alapján alkalmatlanná nyilvánítottak, mondjuk körülbelül a fiataloknak az 1%-át. Aztán, ahogy telt múlt az idő, nem olyan sok idő kellett, hogy elteljen, néhány évvel később már több száz olyan dolog volt, ami miatt alkalmatlanná kellett, hogy nyilvánítsanak fiatalokat, és már el kellett törölni mindenféle kitételt, mert akkor nem lett volna olyan fiatal, akit be lehet sorozni. Rohamosan elkezdett romlani a magyar embernek az egészsége, fizikai egészsége is, de a lelki egészsége is. És hát nyilván, hogy egy ilyen állapotban az ember keresi a választ, keresi elsősorban a gyógyszereknél. Amikor a gyógyszerek nem segítenek, amikor az orvos nem tud segíteni, akkor azt mondja, hogy hát akkor valamiféle csodában kell bízni. Nem mindig az isteni csodában. Géza szintén említette az okkultizmust, egyre jobban terjed Magyarországon is, mert ott mindig csodák történnek, mindig nagy ígéretek vannak. Csodálatos módszer, ami mindenre jó. Amikor gyöngyösen kinyitom a helyi szuperinfónak a hirdetéseit, akkor tele van olyan hirdetésekkel, hogy mindenféle betegségre van gyógymód. Egyszerűen el kell mennem a XY nevű boszorkányhoz ott Gyöngyösön, és ő mindenre tud nekem megoldást. A stresszt kezeli, a különböző lelki betegségekből meggyógyít, mindenre van megoldás. Az az érdekes, hogy a statisztika mégsem javul, még mindig tele vagyunk lelki beteg emberekkel. Jézus ezeknek a lelkileg szenvedő embereknek egy hívást intézett, és azt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Jézus azt mondja, hogy ha valaki ő hozzá megy, ha valaki őt keresi, ha valaki Istenben keres megnyugvást, akkor ő egy megnyugvást ad az embernek. Mi is a problémáknak a forrása? De először is azért válik lelkileg betegi egy ember, azért keményedik meg a szíve, mert nincs az életben célja. Nem találja meg azt, hogy mi is lehet az én élet célom. Vannak tervek, de alig, hogy elkezdi megvalósítani, állandóan csalódik az ember. És miután nem sikerült megvalósítani az életcélt, keresni kell valamilyen más életcélt. És miután a harmadik, negyedik, huszadik életcélt, amit kitűztem magam elé, azt is törölni kell, mert az sem valósítható meg, egyik évről a másikra annyit változik a társadalom, annyira változnak a törvények, hogy már nem tudunk mit kitűzni magunk elé. És egy idő után az ember feladja és azt mondja, hogy nem érdekel már engem semmi. Közösségek megromlása. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a házasságoknak több mint fele válással végződik. A munkahelyen állandóan konfliktusaink vannak. Sokszor azt tapasztaljuk sajnos, hogy még egyházon belül, még gyülekezeten belül is egymás ellen fordulnak az emberek. Hányszor halljuk azt, hogy a kereszténységre mi jellemző? Rengeteg egyház, és mind egymás ellen küzd. A közösségek nagyon megromlottak. Nem tudunk egymásnak megbocsátani. Lehetetlen. Néha talán kimondjuk ezt a szót, hogy megbocsátok, de valahol a szívemben ott van, hogy nem tudok elfeledni semmit. Miről szól a mai politika? Arról, hogy a másik embert lejáratni, a másikról valami rosszat mondani, a másik ellen küzdeni, nem a jóért, hanem a másik ellen, mert nem tudunk megbocsátani. Említettem már az okkultizmust, ami kétszeres veszélyt jelent az ember számára. Egyrészt az a veszély, hogy hiszek ezeknek a csodáknak, amit ígér, hogy mindenre jó. Másrészt az okkultizmustól való félelem miatt sokszor kidobunk olyan dolgokat, vagy félünk olyan dolgoktól, amiről azt gondoljuk, hogy ez is beletartozik az okkult dolgokba, és nem merünk elindulni egy olyan úton, mert attól félünk, hogy talán ez is valami okkult dolog, és ez is a káromat fogja okozni. És hát a rengeteg lelki feszültség a pszichoszomatikus betegségek elszaporodásához vezetett, külön kórházi osztályokat kell nyitni az aszmás betegeknek, rengeteg a szív- és érrendszeri betegség, és sorolhatnánk még a cukorbetegség népbetegséggé vált, és az esetek túlnyomó többségében ezeknek mind-mind lelki háttere van. Én csak csodálattal figyeltem azt, amikor egy pszichoterápiás tanfolyamra járva pszichológusok cukorbetegeket gyógyítottak pszichoterápiával. És csodálatosan gyógyultak, javult az állapotuk ezeknek az embereknek. Mindez miért? Mert ezeknek a betegségeknek a hátterében mindig ott van a lelki konfliktus, a lelki probléma. Jézusról az előbb azt láttuk, hogy ő hív bennünket, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és nálam megnyugvást találtok. Persze a vallásnak, a vallásosságnak sokféle módja van. Az egyik az, hogy az ember beleszületik egy vallásba. Ma, hogyha felméréseket nézünk, akkor a magyar lakosságnak egy nagyon nagy százaléka, közel 80%-a vallja magáról azt, hogy én vallásos ember vagyok. Ha úgy megvizsgáljuk az embereknek a hétköznapi életét, akkor egy kicsit úgy kételkedünk, hogy hát azért ez nem látszik meg az embereken, hogy 80%-uk a vallásos ember, de hát nyilván ők úgy gondolkoznak, hogy én beleszülettem egy vallásba. Szüleim is vallásosak voltak, vagy elvittek és megkereszteltek, tehát én egy vallásos ember vagyok. Azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést olvashatunk, hogy teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Nem elég az, hogy én beleszülettem egy vallásba, hanem azt a vallást azt gyakorolni is kell. Következő szintje a vallásosságnak, amikor az ember már elkezdi gyakorolni a formákat. Elmegy bizonyos nagyobb ünnepélyekre, istentiszteletekre, néha elmond egy-egy betanult imádságot, és úgy gondolja, hogy hát én nem csak beleszülettem a vallásba, hanem én bizonyos vallás gyakorlatokat is végzek. Viszont Jézus nekik is mond egy figyelmeztetést, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Vannak emberek, akik komolyan oda tartoznak egy közösséghez, és mindenki tudja róluk, hogy amikor eljön a hétnek az a bizonyos napja, amikor ő Isten tiszteletre jár, akkor ő elindul és megy az ő közösségébe, és onnan ki se lehetne mozdítani. Azonban amikor véget ér az a bizonyos Isten tiszteleti nap, akkor ugyanúgy éli a hétköznapi életét, és ugyanolyan életet él, más emberek, akik nem gyakorolják az ő vallásukat, mégis a közösséghez való hozzátartozás az egy nagyon fontos dolog. János az ő levelében írja ezt, hogy ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja János, hogy mindjájunknak szükségünk van arra, hogy egy közösséget alkossunk azokkal az emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, akik szintén Jézust szeretnék követni. Vannak, akik nagyon komolyan elkezdik gyakorolni az ő hitelveiket, még mindig nem biztos, hogy teljes meggyőződésből, hiszen a hitelvek gyakorlása támadhat valamiféle félelemből is. Mi lesz, hogyha nem teszem azt, amit Isten mond? Mi lesz, hogyha meglátja valaki, hogy én nem az egyház szabályai szerint élek? Mi lesz, ha észreveszi a gyülekezet vezetője vagy a lelkésze? És ezért gyakorolja a hitelveket. Azt mondja János, szintén az ő levelében olvashatjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Viszont a legmélyebb vallásosság az az, amit egy bibliai történet alapján szeretnék megvilágítani. Valakiről írja ezt a Biblia mindjárt ott az első oldalakon, amikor valakinek a vallás az élet elve lesz. Éle pedig Énók 65 esztendőt és nemzé Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette 300 esztendeig és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel jár, vala eltűnék, mert Isten magához vevé. Azt olvassuk, hogy látszólag Énók is egy ugyanolyan ember volt, mint bárki más abban a korban. Gyermekei születtek, valószínűleg amíg után megszülettek a gyermekei, nem ott hagyta az anyának, hogy na, neveld őket, te vagy az anyjuk, hanem ott volt minden nap a családdal, gondoskodott. Ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a családról, neki dolgoznia kellett. Tehát élte a mindennapi életét, de miközben élte a mindennapi életét, Istennel járt. És ez az, amit nekünk is meg kellene tanulni, és ez az, ami egy igazi békességet és nyugalmat tud adni a mi szívünkbe, hogy mi éljük ugyanúgy a hétköznapi életünket, van munkahelyünk, van családunk, van mindaz, amit tesz a többi ember, de közben Istennel járunk. Az Isten útmutatásai szerint élünk, és az Isten szeretete van bennünk, és ez ad nekünk majd egy megnyugvást. A társas kapcsolatoknak a hatása az nagyon jól megmutatkozik, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, azok lelkileg mindig betegebbek. De azt látjuk, hogy a lelki betegségeknek az aránya sokkal nagyobb az özvegy embereknél, az elváltaknál, azoknál az embereknél, akiknek nincs családjuk, akik nem tartoznak sehová. Mindjárt a Biblia elején olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember az egy társas lény. A család az, ahol az ember megtanulja a normákat, a család az, ahol az ember megtanulja a szeretetet. A szeretetet nem lehet könyvből tanulni, az nem egy elmélet, azt a gyakorlat során tanulom meg. Az embernek szüksége van barátokra, szüksége van lakóközösségre, szomszédokra, akikkel lehet beszélgetni. Jó társaságnak kell lenni a munkahelyen, és szüksége van egy nagyon jó gyülekezeti közösségre. Szüksége van az embernek a gyógyító megbocsátásra, amit szintén Isten kínál a mi számunkra. Talán sokan ismerik József Attilának a Város peremén című versét, amely arról szól, hogy a guanó lerakódik a városra keményen, vastagon, és amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a sok-sok sérelem, a sok-sok bántódás ugyanígy rakódik le a mi lelkünkbe, és ugyanígy okoz lelki konfliktusokat, megbetegedést. Kötelező megbocsátásról beszélünk néha, hogy meg kell bocsátani. Ha nem bocsátasz meg, és mondjuk a különböző mondat részeket utána, hogy mi történik, akkor nem lehet parancsra megbocsátani. De ha az ember megtanul megbocsátani, akkor nagyon sok lelki betegségtől szabadulhat meg, Egy bizonyos Enright nevű ember az Egyesült Államokban létrehozott egy olyan klinikát, ahol egyszerűen úgy gyógyítja a különböző betegségeket, hogy megtanítja az embert megbocsátani. És nagyon sok ember meggyógyul. Az imádság egy különleges dolog, egy olyan dolog, amelyet Isten felajánlott nekünk, hogy ez is egy segítséget jelentsen, hogy ő vele egy komoly kapcsolatba kerüljünk, hogy ő naponta tudjon nekünk segíteni, és tudja megoldani mindazokat a problémákat, amelyek felmerülnek az életünkben. Egy magyar egyetemen egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, elkezdték különböző műszerekkel vizsgálni azokat az embereket, akik imádkoznak. Külön kihangsúlyozták, hogy azokat az embereket, akik őszintén is komolyan imádkoznak, itt hallottam ma már, valaki említette azt, hogy nem egy ilyen megszokott sablon imád, mert most itt van az imádság ideje, és most el kell mondani az imád, hanem amikor az ember úgy érzi, hogy én most tényleg az Istennel őszintén beszélgetni akarok. És azt állapították meg, hogy amikor az ember így imádkozik, akkor csökken a vérnyomása, csökken a vércukorszintje, csökken az izmoknak az ellazultsága, és akkor egy pszichológus azt mondta, hogy ezek pont ugyanazok a tünetek, mint amit ő szokott alkalmazni egy relaxációs terápia során. És azt állapították meg, hogy valóban az imának ugyanolyan hatása van, csak van egy plusz dolog, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. Az Isten meghallgat, és én azt hiszem, hogy ez az, ami mindennél nagyobb segítség lehet a mi számunkra. Az én szívem vágya az, hogy amikor érezzük az élet gondjait, problémáit, nehézségeit, akkor forduljunk oda Jézushoz, mert ő hív bennünket, és megéri őrá hallgatni és őt követni. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt lehetünk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. De szeretném tovább folytatni a Krisztus példázatainak a tanulmányozását, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára sok-sok tanúságot rejtenek, és eligazítást adnak a keresztény életben. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnék veletek együtt tanulmányozni, ki az igaz gyöngy, és ki az igaz gyöngyel kereskedő. Tehát az igaz gyöngy kereskedőről szóló példázattal foglalkozunk. Számomra Jézus Krisztus példázatai között ez az egyik legtanúságosabb példázat. Nem azért mondom, mert ezt tanuljuk ma este, hanem ez valóban így van, az egyik legtanúságosabb példázat, talán legszemélyesebb példázat, amit Jézus Krisztus a 40 példázat között elmondott. Nézzük meg példázat az igaz gyöngy kereskedőről. Mindössze két biblia verset tartalmaz, mondhatom nyugodtan, ahogy látjuk is, egy bővített mondatból áll. Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki talált egy drága gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami van, és megvette azt. Itt szeretném először beazonosítani az említetteket, és utána foglalkozni részletesen ezzel a példázattal. Olvasom, hasonlatos a mennyeknek országa kereskedőhöz. Először bennünket érdekel az, hogy kicsoda a kereskedő. Kicsoda az, amikor megtalálja az igaz gyöngyöt, akkor kész mindenét eladni azért, hogy az igaz gyöngyöt megvásárolja. Tehát az első nagy kérdés, Istennek hány országa van? Erről már beszéltünk, mert Jézus Krisztusnak a 40 példázata közül 12 így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A példázatokban említett mennyek országa azért nagyon figyelemre méltó, mert a Biblia két mennyek országáról beszél. Az egyik a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. Ha esemény sorrendbe akarjuk feldolgozni, akkor először a kegyelmi ország, és utána a dicső ország. Jézus Krisztus első eljövetelekor, pontosabban golgotai halálakor felállította a kegyelmi országot, ami azt jelenti, hogy biztosította minden ember számára a bűnök bocsánatát, az Isten kegyelmét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét, de hogy ki részesül Isten kegyelmében és a bűnök bocsánatában, ezt mi személyesen döntjük el. Tehát mi döntjük el azt, hogy miben részesülünk. A dicső országát pedig Jézus Krisztus akkor állítja fel, amikor eljön másodszor, és csak akkor lehetünk Isten dicső országának örökösei, ha részesek voltunk már földéletünkben az ő kegyelmi országának. Ki a drága gyöngy kereskedő? A drága gyöngy kereskedő először is Jézus Krisztus. Utána, ha tovább megyünk, ki az igaz gyöngy, ki a drága gyöngy, vagy igaz gyöngy, ahogy itt hozza az ige, mi bűnös, gyarló emberek. Jézus szemében igaz gyöngyök vagyunk, és most már könnyű a többit, Jézus mindenről lemondott, mert azt mondja a drága gyöngykereskedő, hogy amikor megtalálta az igaz gyöngyöt, akkor elment és eladott mindenét, amilyen volt. És itt értjük meg Isten csodálatos szeretetét azzal, hogy bennünket Jézus Krisztus által megvásárolt. Mivel vásárolt meg bennünket? Jézus Krisztus az ő golgotai halálával vásárolt meg bennünket. Jézus azért mondott le mindenről, hogy bennünket megvásároljon. Ez a megvásárlás szó egy jellegzetes szó a bibliai szóhasználatban, és úgy gondolom, hogy ma este a témakör befejezése felé, amikor a vége felére odaérünk, akkor külön szerepet kap ez a szó, hogy megvásárolni. Ez azért szokatlan szó a Bibliában, mert azt tanítja Isten a Szentírásban, hogy az örök életet mindenki ingyen kegyelemből kapja. Az örök életet Isten mindenkinek kész felajánlani, azonban a mi döntésünktől függ az, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztust és igazságát, és készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Ez a mi döntésünk. Nézzük meg sorban, mi mindenről mondott le Jézus Krisztus azért, hogy bennünket megvásároljon, megváltson az örök pusztulástól, és lehetővé tegye számunk az örök életet. Először is a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött volna és megszületett volna Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő rangban volt az Atyával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a képeken, az úgynevezett szent képeken, ahogy le vannak festve, az Atya az öregnek van lefestve, Jézus Krisztus pedig egy 30 év körülinek. És emlékezünk, úgy gondolom, hogy mindannyian, azért hivatkozom a hittanra, mert Biblia is azt írja, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Az Istenségnek nincs kezdete, és az Istenségnek nincs vége. Akkor milyen idős Jézus Krisztus? Amilyen az Atya. És milyen idős a Szentlélek? Amilyen az Atya. Tehát nincs öreg és fiatal, ami még a rangot is illeti, a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus testet öltött, megszületett Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő volt az Atyával. Te rendelkezett isteni hatalmával, isteni dicsőségéről és hatalmáról is lemondott földi életében, kisebb lett az angyaloknál, erre mostan csak azért hozom ezt a felsorolást, mert minden egyes tételhez Bibliából igét fogunk olvasni, hogy lássuk ezt a meggyőződésünket a Biblia alapján. A negyedik, Jézus Krisztus emberré lett. Kedves testvéreim, én nem tudom, hogy mi a véges agyunkkal mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett. A Teremtő Isten felvette az emberi testet, és hozzánk hasonlóvá lett, azt mondja a Szentírás, és az ötödik dolog, amiről Jézus Krisztus lemondott, vállalta azt, hogy bűneink elszakítsák őt az Atyától. Amikor ezeket az ígéket ma este olvassuk, akkor látni fogjuk azt a óriási áldozatot, amit mi emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni, de ő mégis meghozta azért, hogy bennünket megvásároljon és lehetővé tegye az örök életet. Mind az öt tételt külön igével fogjuk párhuzamba hozni, amire hivatkoztam is Filippi 2. rész 5. 6. verse, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves testvéreim, az 5. vers a keresztény élet alapelvét tárja fel. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az a jóság, az a türelem, az a megértés, az az elfűség legyen bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, tehát amikor még a mennyben volt isteni hatalomban és dicsőségben, ő lemondott arról, hogy ő egyenlő legyen az Atyával. Vagy látni fogjuk a bibliai igében, hogy mennyivel kisebb rangot vállalt magára, kisebbé lett az atyától, de azt majd egy másik igénél hozzuk és nézzük meg. Lemondott isteni dicsőségéről és hatalmáról a Filippi beliekhez írott levél második rész 7. versénél, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Mitől üresítette meg magát Jézus Krisztus? Jézus Krisztust a mennyben mennyei angyalok ugyanolyan Istennek tijáró tisztelettel dicsőítették és magasztalták, mint az atyát. De Jézus Krisztus minden kiváltságról lemondott. Szolgai formát vett fel. Emlékezünk, hogy Jézus Krisztus földi élet alatt azt is elmondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. És végül elmondja azt, hogy emberhez hasonlóvá lett. Jézus Krisztus magára öltötte az emberi testet, 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet, csak azért, hogy lefizesse érettünk a váltságdíjat, az pedig a halál. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, Jézus egy időre kisebb élet még az angyaloknál is. Tudjuk azt a Bibliából, hogy az angyalok teremtett lények. És itt azt mondja az ige, hogy még az angyaloktól is egy rövid időre kisebbé lett. Zsidókhoz írt levél 2. rész 9. versében ezt olvassuk. Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Kedves testvéreim, először talán szokatlan, hogy rák módjára próbálom elemezni az ígét, kikért halt meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Csak azokért, akik szeretik őt, csak azokért, akik követik őt, csak azokért, akik imádkoznak hozzá, vagy mindenkiért. És ez egy bátorító üzenet. Jézus Krisztus biztosította a megváltást, a bűnök bocsánatát és az örök életet minden ember számára. Akkor ez azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni is fog? Nem. Mert kitől függ az, hogy mi, akik itt vagyunk, leszünk-e Isten országának örökösei, vagy nem? Istentől, vagy a mi döntésünktől? A mi döntésünktől függ. És ezért igen fontos és igen lényeges ráfigyelnünk erre, hogy hogyan valósul meg ez gyakorlatban egy keresztény ember életében. Az ajándék, az örök élet, a bűnök bocsánata mindenkinek fel van kínálva. De a mi döntésünk határozza meg, hogy elnyerjük az örök életet, vagy nem. Mindennyiunk számára az örök élet a mi kezünkben van. Ha elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban tanít, és azt éljük úgy, ahogy Isten a Szentírásban megmondja, akkor nyitott számunkra az örök élet, a menny. Ha azonban csak tudjuk, de nem gyakoroljuk az isteni elveket, akkor sajnos nem. Nézve az ígét még egyszer elejétől kezdve, azt mondja, hogy Jézus egy kevés ideig kisebbé tétetett az angyaloknál. Mennyi az a kevés idő? Földre való születésétől kezdve egészen mennybe meneteléig. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, már megdicsőült testben támadt fel, és pillanatok alatt megtette a több millió fényév távolságot, felment az atyához és visszajött, és azt látjuk, hogy erre a földi életre, ameddig itt élt a földön, ő kisebb volt az angyaloknál, de most felvetek egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést. Azt mondja, hogy a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedésért. Emlékszem rá, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát. Én olyan előszeretettel elolvastam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem is a Golgotai kereszten. De miért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie? Miért kellett kisebbé lenni az angyaloknál? Miért kellett hozzánk hasonlóvá lenni? Miért kellett emberi testünkre ölteni? Több okból. Én néhányat sorolok fel. Az egyik ok az, hogy Jézus Krisztus megértsen bennünket. Meg tudjuk-e érteni mi a hangyáknak a problémáit? Nem. Ahhoz, hogy a hangyák problémáit megértsük, nekünk hangyává kellene lenni. Tehát Jézus Krisztus emberré lett, tudja, hogy mit jelent, amikor kicsúfolják, kigúnyolják az embert, vagy még arcol is csapják, ahogy a kihallgató teremben történt, a katona arcol ütötte Jézus Krisztust. Tudja, mit jelent elfáradni, tudja, mit jelent éhezni, ő is ugyanazokat mind átélte, tudja, mit jelent sátántól kísértve lenni. Ezeken a dolgokon kívül miért kellett Jézus Krisztusnak még emberré lenni? Azért, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném aláhúzni, azért kellett emberré lenni, mert ha Jézus Krisztus, mint Isten lejön a földre, ő nem tud értünk meghalni. Mert az istenség nem hal meg. Ezért Jézus Krisztus emberré lett, hogy mindenkiért megízlelje a halált. Jézus Krisztusnak az emberi természete emberi testben meghalt, ő a haláltusáját végigvívta úgy, mint minden más ember a haláltusát végigvívja, sőt sokkal nehezebb körülmények között, mert amikor egy ember most jelen időben haldoklik, ott még ott van az isteni jóság és a kegyelem. Azonban Jézus Krisztus, amikor a kereszten volt, akkor minden ember bűnének terhe rajta volt, annyira, hogy azt kellett mondani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ami azt jelenti, hogy az Atya sem az angyalok, senki nem voltak segítségére Jézus Krisztusnak ebben a küzdelmében. Hogy ez mit jelent? Engedjétek meg, hogy elmondjam. Ami véges agyunkkal képtelenek vagyunk ezt felfogni. Elhisszük, mert Isten igéje mondja. De itt azt mondja még az ige, hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, szó szerint az történt, amit a Szentírás mond, megtörtént Jézus Krisztus trónfoglalása és megkoronázása. Aki erről bővebben akar olvasni, két fejezetben van ez megírva, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, részletesen le van írva Jézus Krisztus trónfoglalás és megkoronázása. Látjuk azt, hogy ebben az egy ígében megtaláljuk mindazokat a dolgokat. Említettük azt, hogy emberré lett. Az ige Jézus Krisztust jelképezi János evangéliumában, testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten emberré lett. Az Isten testé lett. Erre a test szóra szeretnék azért nagyon-nagyon hangsúlyt tenni, mert én tudom azt, hogy milyen tévtanítások vannak Jézus Krisztus testével kapcsolatban a keresztény világban. Én csak a bibliai tételeket hozom. Amikor itt olvassuk a görög szöveget, hogy az ige testé lett, akkor itt a test szót úgy ejtjük ki, hogy xarx. Ez a szó annyit jelent, hogy Jézus Krisztus magára vette a valóságos, bűnös emberi testet. Jézus Krisztus nem bűn nélküli testben volt. Nem Ádám bűnesete előtti testet öltött magára. Itt most szeretnék hozni egy konkrétumot, engemet zavart egy dolog az egész keresztény világban, és most felteszem nektek először a kérdést. Mikor van a katolikus naptár szerint Mária szeplőtelen fogantatása? Hadd lássam, ki milyen jó katolikus. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. December 8-án. Ami nekem nagyon különös volt, egy helyen tartottam, egy nagyon erős katolikus helységben tartottam előadást, és feltettem ezt a kérdést, és kórusban mondta mindenki, hogy december 8-án. Mondom neki, nagyon jó, akkor mikor van Jézus Krisztus születése? Azt mondja, hogy december 25-én. Ha december 25-én van, akkor december 8-a és 25-e között mennyi idő telt el? Ezt már ők is kérdezték, de nincsen rá válasz. Nem tudják, hogy mit jelent. Hát mondom, én azt mondom, hogy gondoljuk végig a szót, ami mondja. Kinek a fogantatása? Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Katolikus egyházban van egy dogma, amely azt tanítja, hogy tudják is, hogy hogy hívták Máriának az anyját, különben ezt nem tudott, ez csak egy dogma, ez csak egy tanítás, hogy Annának hívták, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatása gyakorlatilag azt jelent, hogy Isten szent lelkétől fogantatott Mária is Anna méhében, az ő anyjának méhében, Máriában, amikor megfogant Jézus Krisztus a Szentlélektől, akkor ugyanúgy bűntelen emberi testet öltött magára. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten a Szentírásban azt mondja, hogy Jézus Krisztus 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára, és nem bűntelen testet. Nagyon keményen fogalmaz János közönséges első levele 4. részében, az első 4 versben, és ott azt mondja, hogy aki azt tanítja, hogy bűntelen testben volt Jézus Krisztus, az az Antikrisztus. Nagyon kemény ez. Itt maradjunk annál, hogy Jézus Krisztus azért tud bennünket megérteni, mert ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen volt az embereknek 4000 évvel a teremtés után, amikor Jézus Krisztus megszületett. A bűneink elszakították az atyától, erre is utaltam. 9 órakor, Márk evangélium 15. rész 39. versében, 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus miért mondta ezt? Azért, mert magára volt hagyva. Teljesen magára volt hagyva. És a sajtót egyedül kellett, hogy tapossa, egyedül kellett, hogy megvívja a csatát, elszakítva a mennyei angyalok sem segíthettek, sem az atya sem nem segített neki. Jézus azért mondott le mindenről, hogy az örök pusztulástól megváltson bennünket. Hogy is hangzott Jézus Krisztusnak a példázata? A kereskedő, a drága gyöngy kereskedő mit adott el? Miről mondott le? Mindenét eladta, hogy azt az egy drága gyöngyöt megvásárolja. Azonban, kedves testvéreim, ennek a példázatnak kettős tanítása van. Lehet, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de én nekem az egyik is csodálatos, amit eddig tanultunk, de a másik is csodálatos, miért? Azért, mert az első tanítás szerint példázatnak kettős tanítása, hogy Jézus a drága gyöngy kereskedő, és mi vagyunk a drága gyöngy. Azonban a második tanítást, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban adott, mi vagyunk a drága gyöngy kereskedő, és Jézus a drága gyöngy. Ezért mondtam a bevezetőben ma, ennek a példázatnak nem csak tanulói, hallgatói vagyunk, ennek a példázatnak résztvevői vagyunk. Miről kell nekünk lemondanunk? Mit kell nekünk eladnunk, hogy Krisztust és az örök életet megvásároljuk? Ez a csodálatos része a tanításnak. Először tehát beszéljük meg azt, hogy miről kell lemondanunk. Mi mindenről kell lemondanunk, felsorolom úgy, mint a Jézus Krisztusnál. Jézusnak kell átadnunk életünk kormánykerekét. Könnyű-e ezt megtenni? Általában minden ember úgy van, hogy én szeretem kezemben tartani életem kormánykerekét. De hova vezetem én az életemet, ha én irányítom az életemet, és nem bízom az életemet Jézus Krisztusra? Második, fel kell öltöznünk az isteni természetek. Jellemben hasonlóvá kell válnunk Jézus Krisztushoz. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt, hasonlóaknak kell lennünk Jézushoz, akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Látjuk, hogy Jézus Krisztusnál is 5 dologról mondott le Jézus Krisztus, és itt is felsorolom azt, hogy miről kell nekünk lemondanunk, vagyis mit kell Isten segítségével elérnünk, hogy valóban Isten országának örökösei lehessünk. Tehát a keresztény élet nem abból áll, hogy bizonyos emberi rendeléseket, hagyományokat gyakorlok, hanem küzdelemből és Jézus Krisztus követéséről. Első, Jézusnak át kell adnunk életünk kormánykerekét. Ezt a Bibliában találjuk feljegyezve, Pál apostol a saját tapasztalatát mondja el, nekem ez az ige mindig rengeteget jelent, Galata beliekhez írott levél 2. rész 20. versében. Hogyan kezdi? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engemet és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy egy bizonyos értelemben, fordított sorrendben találjuk a Bibliában a ránk vonatkozó részt, mint Jézusnál. Mert Jézus Krisztus emberi testet öltött, itt élt a földön, kisebbé lett az angyaloknál, és az ő 5 felsorolás között kereszt halála volt az utolsó. A keresztény életben ez az első. Nem különös? Most mondjátok úgy őszintén, könnyű-e megvalósítani azt, hogy Krisztussal együtt megfeszíteni? Saját erőnkből ne is próbáljuk, mert nem fogunk célt érni. Isten segítségével viszont igen. Mit jelent azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk? Meghalunk élni a bűnnek, és Isten tesszük életünkben az első helyre. Mert azt fejtegeti tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Kedves testvéreim, a keresztény ember életében a győzelem titka az, hogy Krisztus bennünk él. Testvéreim, Jézus Krisztus nem albérlő akar lenni nálunk. Jézus Krisztus nem vendég akar lenni nálunk. Ő bennünk akar lakozni. Ezt így mondja el Jézus Krisztus jelenések könyvében az ő szavai ezek, 3. részt, 20. versében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. Kedves testvéreim, ha mi akkor leszünk készek mindenről lemondani, hogy az örök életet és Krisztust megvásároljuk, ha Jézus Krisztus bennünk lakozik. A keresztény élet nem abból áll, hogy időközönként elmegyek és egy Isten tiszteletet végighallgatok. Adjuk át életünk kormánykerekét. Mert az elébb mondtam, most még egy mondat erejéig visszatérek, hová tudjuk mi kormányozni magunktól az életünket? Az örök életre vagy az örök kárhozatra? Magunktól. Egyértelmű a válasz. De ha átadjuk életünk kormánykerekét, rábízzuk magunkat arra, aki tudja, hogy mi a jó a számunkra és mi nem. Felöltözni az isteni természetet. Péter apostol 1. levele, 1. rész, 4. verse. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Figyeljük meg a sorrendet, amit Péter apostol itt elmond. Isten megadta az ígéretet. Isten biztosította számunkra azt, hogy mi győzzünk, hogy mi mindenről lemondjunk, mindent eladjunk, csak azért, hogy Krisztust és az örök életet elnyerjük, és így jutunk el, hogy az isteni természet részesévé legyünk. Mit jelent az, hogy az isteni természet részese legyünk? Tegnap több helyen a szombatiskolai tanulmányt, amikor befejeztük az utolsó mondat, az utolsó kijelentés Péter apostol második levelének harmadik részében, a 18. versben azt mondja, hanem növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Mit jelent ez az utolsó felhívás a levél végén, hogy növekedjetek Jézus Krisztus megismerésében? Itt azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé legyetek. Mit jelent megismerni Jézust? Megfogalmazom egy mondatba. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhoz. És amikor Jézus Krisztus eljön, nem azt fogja kérdezni, hogy hogy tettél, mit tettél, mi mindent tettél, természetes a Biblia szerint való érés az helytálló, hanem keresni fogja a jellemének visszatükröződését. És azért mondja, hogy így tudjuk kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Ez egy csodálatos tanítása a Szentírásnak. János első levelében, a második rész, 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt. Ez az, amit az imént megfogalmaztam. Testvéreim, a Biblia ismeret egy áldott dolog. A Biblia ismeret egy áldott dolog, és minél jobban ismerjük Bibliát, annál inkább kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerni Jézus Krisztust pedig annál inkább vissza kell tükröznünk az ő jellemét. Úgy kell járni, ahogy ő élt. Elmondok egy tapasztalatot. Egy mélyen vallásos ember, katolikus ember, Bibliát olvasó ember. Én az 55 éves lelkészi szolgálatom ide alatt senhol, senkit nem találtam olyan jó Biblia ismerőt, mint az az ember volt. Elmondta, hogy minden áldott nap minimum 2 óra hosszáig olvassa a Bibliát. Rettenetesen bírta az álmatlanságot. Minden reggel 4 órakor kelt. Őnek elég volt 3-4 óra hosszát aludni. De a Biblia olvasásra minden nap minimum 2 óra hosszát szentelt. És én azt kérdeztem, hogy Kálmán bácsi, legyen szíves, mondja már meg, miben követi ön Jézust? Ez lesz a házi feladat, 2 hét múlva találkozunk. Nem kell 2 hét, kimondom én azonnal, én mindenbe követem. Mondom, Kálmán bácsi, 2 hét múlva várom a választ. 2 hét múlva megérkeztem, mert csak este ért rá, és kérdezem, hogy Kálmán bácsi, kész-e a házi feladat? Lehajtja a fejét, azt mondja, sokat gondolkodtam, sokat olvastam a Bibliát, és azt mondja, tudja, mire jöttem rá? Majdnem semmiben nem követem Jézust. Én arra bátorítok mindannyiatokat, vegyetek időt magatoknak, olvassátok a Bibliát, és nézzétek meg, hogy miben követjük Jézust. De az ige azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, Krisztusban marad, annak úgy kell járni, ahogy Jézus Krisztus járt. 4. Hasonlóknak kell lennünk Jézus Krisztushoz, és itt azt olvassuk János közönséges első levele, 3. rész 2. versében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha megjelenik, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ami van. Mi a keresztény élet végkifejlete, végcélja? Kihez legyen a mi jellemünk hasonló? Jézuséhoz. És én arra bátorítok mindannyiatokat, higgyétek, hogy az én keresztény életemben a harc e körül forog. Hasonló lenni Jézus Krisztushoz. Hasonlítani jellemben Jézus Krisztushoz. És akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Mert azt olvassuk Róma belekhez írott levél 5 rész 19. versében, amiképpen egy embernek engedetlensége által minden, ki bűnössé lett, azonképpen egynek engedelmessége által mindenki igazzá lett. Kedves testvéreim, hány ember szófogadatlansága miatt jött be a bűn? 1. és hány ember engedelmessége folytán jött be az örök élet? Egy. Akkor kiben reménykedjünk máson kívül? Senkiben másban, csak egyedül Jézus Krisztusban. Most térjünk vissza, miután láttuk ezt az öt dolgot, hogy mi mindent kell elérnünk Isten segítségével, akkor álljon elébünk ez a kijelentés, akkor vásárolhatjuk meg Krisztust és az örök életet, ha bűneinkről lemondunk. Hogy történik ez? Miért nehéz lemondani rossz szokásainkról? Megoldottuk már ezt a gordiusi csomót? Én elméletben igen, és ezt szeretném átadni, de gyakorlatban is ezt törekszem megvalósítani. Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Több ok miatt. Első az, hogy örököltük. Gyereket nem kell rosszra tanítani. Második, mivel cselekszük, belénk öregszik a rossz szokás. Ezért a fiataloknak mindig arra tanácsolom, hogy fiatal korukban törekedjenek megszabadulni rossz szokásaiktól, sokkal könnyebben megy, mint amikor már elérik azt a kort, amiben én is vagyok, és meg van szövekesedve bennünk a rossz. Mi a harmadik oka annak, hogy olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Elmondhatom? Szeretjük. Szeretjük. Akár elismerjük ezt, akár nem ismerjük el, szeretjük. Megszoktuk, és szeretjük. Ha valamit gyűlölünk, attól gyorsan megszabadulunk. Ha valakit gyűlölünk, attól is gyorsan megszabadulunk. Megszoktuk és szeretjük. Na most testvérem, a keresztény élet abból áll. Mindjárt hozok egy példát. Ez az örök élet. Ez Jézus. Ez a bűn, az örök pusztulás. Ha mi itt vagyunk, akkor mit szeretünk jobban? Az örök életet vagy az örök pusztulást? Ha itt vagyunk, akkor az örök pusztulást szeretjük jobban. Minél tovább haladunk, és minél közelebb kerülünk Krisztushoz és az örök élethez, ez minek az eredménye? Ez annak az eredménye, hogy mi jobban szeretjük Jézust, mint a bűnt. Jobban szeretjük az örök életet, mint az örök

fia, se a menye, se a senki, se a vendég, ha rá akar gyújtani, akkor kérjétek meg, hogy menjen ki, és kint gyújthat rá, de az én szobámban nem gyújthat rá senki. Megutálta a cigarettát. Ahogy egy ember, aki szerette a cigarettát, képes volt megutálni a cigarettát, akkor Isten segítségével ment ez végbe. Azt jelenti, hogy a bűnt, amit szerettünk, Isten segítségével meggyűlöljük. Hogyan írja ezt a Bibliában le Isten? Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele, elolvassák és azt mondják, hogy ja, igen, ezt Isten írja, de ez mit jelent? Ezt már ne kérdezze tőlem senki. Jelenések könyve 3. rész 18. versében találjuk ezt a csodálatos győzelemre vezető utat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem három dolgot. Három dolgot. Számokkal ki is jelöltem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdság, ez a bűnt jelképezi. És védj tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemedet, hogy láss. Mind a három esetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Hát kedves testvéreim, én nektek nagyon őszintén, nagyon nyíltan elmondom, évek múltak el, én olvastam ezt az ígét, ha kell, százszor is, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent. Amikor János apostolnak Jézus Krisztus mondja ezt a tanácsot, akkor nagyon kevés volt a pénz, nagyon ritka volt a pénz. Cserekereskedelem volt. Egy házat lehetett venni 100 tehénért. Vagy egy ruhát lehetett venni nem tudom én mennyi termékért. Cserekereskedelem. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem, én adok neked tűzbe megpróbált aranyat, azonosítsuk be, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik is, mindjárt könnyebb lesz. Tehát a tűzben megpróbált arany a hit és a szeretet. Vegyél tőlem hitet és szeretetet. De hát a hit az ajándék, hogy lehet venni? Ez a különös ebben az igében, és erről szeretnék beszélni. Fehér ruha az a Krisztus igazsága. Védj tőlem szemgyógyító írt, a kegyelem olaja, vagyis lelki ítélőképesség. Kedves testvéreim, a győzelemhez minden háromra szükségünk van. A hitre is, a szeretetre is, a Krisztus igazságára, meg a kegyelem olajára is. Jézus azt mondja, hogy ezt vegyed tőlem. Hát azt tudjuk a Bibliából, hogy az örök élet bűnök bocsánata az ajándék. Akkor miért kell venni? Mit tudunk mi eladni, hogy megvásároljuk Krisztust és az örök életet? Bűneinket. Most drága testvéreim, ma este az a nagy kérdés, és Jézus Krisztus ebben a példában azt a tanítást adja, készek vagyunk-e lemondani bűneinkről? Bűneinkről és rossz szokásainkról pedig úgy tudunk lemondani, ha teljes szívből szeretjük Jézust, és most ezt összefoglalom, amilyen mértékben szeretem Jézust, olyan mértékben mondok le bűneimről és rossz szokásaimról. Így tudjuk megvásárolni az örök életet. Jézus azt mondja, adjátok át nekem rossz szokásaitokat, csúnya szavaitokat, bűneiteket, és én örök élettel ajándékozok meg benneteket. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, tehát cserekereskedelem, bűneinket és rossz szokásainkat adjuk oda Jézusnak. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy ezt készek vagyunk megtenni? Mert a vallásosság nem vezet el bennünket erre a szintre. Krisztus szeretete viszont igen. Az önszeretet kirekeszti Krisztus szeretetét. Aki jobban szereti magát, mint Krisztust, abban az emberben nem lakozhat Krisztus. Akkor én nem adtok el mindent. Negyedik dolog, ha nem vigyázunk, rabulejti gondolatainkat és uralkodik cselekedeteinken. Válasszuk. Egy történettel szeretném zárni, és még egy utolsó képpel. Ezt olvastam régen,

de úgy gondolom, hogy végigkísér az életen. Egy ember árulta a házát. Jött a vevő, és azt mondja, hogy nekem tetszik az ház, tetszik az ár is, valamennyivel kevesebbért kérte, az eladó eladta. Megcsinálták a szerződést. Az eladó azt mondta a vevőnek, hogy ő neki egy kitétele van. Mindent elad, de a legbelső szobában volt egy 200-as szög, azt foglalják bele a szerződésbe, hogy azt a 200-as szöget azt nem adja el. Az az ő birtoka lesz. És vevő úgy gondolta, és úgy volt vele, hogy mit törődök én azzal a 200-as szöggel a belső szobába, belefoglalta a szerződésbe. Megtörtént a szerződés hitelesítés, az eladó kiköltözött, vevő beköltözött, élvezte a szép házat, minden. Elmúlt ki tudja, hogy hány év, egy nap megjelent, éppen esett az eső, sáros csizmába, és azt mondja a volt tulajdonos, hogy akarom látni az én szögemet. Hát azt mondta, hogy vetse le a sáros csizmát. Nem, én nekem ahhoz a szöghöz jogom van. Sáros csizmába végig gyalogolt az egész házon a szőnyegen, és megnézte a szöget, ott hagyta a saras lábnyomát, és elment. Hát ez nem nagyon tetszett az új gazdának, de szerződésben benne volt. Egyszer valaki zörget éjfél után 2 óra tájon, hát kicsoda a volt gazda? Látni akarom az én szögemet. Mit tehetett az új gazda? Be kellett-e engedni a volt gazdát? Be kellett engedni. Van-e ilyen bűnszög a te életedben és az én életedben? Amit nem adtunk el, megtartottunk, megtartott a sátán, és ő neki joga van hozzánk, csak egy szöget megtartott. Az utolsó dolog, amit szeretnék ma este hozni, mindnyájunknak van reménye az örök életre, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk-e mindent eladni Krisztusért? Nem fizikai, nem a házunkat kell eladni, nem a, nem tudom én, kerékpárunkat, vagy autónkat, vagy traktorunkat, nem. Mit kell eladnunk? Bűneinket, rossz szokásainkat. Készek vagyunk-e meghozni ezt az áldozatot? Isten segítsen meg, hogy hozzuk meg, a döntést hozzuk meg most, és ezzel a döntéssel éljük tovább földi életünket, készüljünk a Krisztussal való találkozásra. Ebben segítsen meg Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen. Amen.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket a Láthatár mai adásában. Talán nincs is nagyobb ajándék az életben, mint az a hely, amit otthonnak nevezhetünk, vagy ahol otthon érezhetjük magunkat. Ahol szeretettel vesznek körül bennünket, őszintességgel bánnak velünk, és ahol újra meg újra erőt kaphatunk az élet kihívásaival szemben. A család egy ilyen hely lehet, egy menedék, amely nem csak megvéd, hanem formál, gyógyít és megtart bennünket. De vajon hogyan lehet ilyen kapcsolatokat kiépíteni, létrehozni, vagy a menedéket tudatosan megélni a mindennapokban, az otthonainkban? Erre a kérdésre keressük ma a választ Csergezán Bernárd lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy segítség lehetünk azok számára, akik keresik az otthont.
1: Egy szélesebb körű kérdéssel indítom a mai beszélgetést. Ugyebár egy olyan világban élünk, amely gyorsan változik a gazdasága, gyorsan változnak az értékek, amik alapján éljük az életünket, a kapcsolatrendszerek. És ebben a gyorsan változó világban az a kérdés merül fel, hogy mi nyújt számunkra menedéket. A családban valóban találhatunk menedéket az élet nehézségeivel szemben?
2: Ahogy említetted, a társadalom gyors változása biztonságot kelt. Ezt pszichológiai értelemben krónikus stressz környezetnek nevezzük. Az ilyen helyzetben az ember idegrendszere állandó készenléti állapotban maradhat. Engedd meg, hogy amielőtt a családról beszéljünk, olvasom el a 46. zsoltárt. Számomra ez a zsoltár alapja a családi otthonnak, mert valahogy a címe is az erős vár a mi Istenünk. Olvasom a második verstől, azt mondja, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omblanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat törőszel, lándzsát tördelszét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Na, amikor elolvastam ezt a zsoltárt, tudjátok, hogy látom a családot, mint amikor Isten egy várral körülveszi, és abban a várban biztonság van. Szeretem a 11. verset, amelyik azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, és velem együtt jön a biztonság. Ez az egyik rész. Isten a mi biztonságunk, a mi védelmünk. De Isten a családot is stabilizáló rendszerként alkotta meg. A család egy érzelmi rendszer. Ha ez a rendszer stabil, az egyén stresszűrő képessége jelentősen nő. A biztonságos kötődés egész életen át védő fal lehet. Például a gyermek a családban némely dolgokat megtanul. És ezek a dolgok, ezek védni fogják, olyan otthonossá teszik az ő életét, mert ő ezeket ott tanulta meg, ahol csak meg lehetett tanulni. Ellen White azt írja, a társadalom jóléte a család jólététől függ. Ez nem csak lelki, hanem minden más területnek valósága is. Lehet, hogy egy kicsit túl hosszú voltam, de úgy éreztem, hogy annyira szép ez a 46. Zsoltár.
1: Nem volt egyáltalán hosszú. Egy ilyen idillikus állapotot állított fel, és az én kérdésem az, hogy a valóságban az ember tényleg a családban keresi a menedéket, vagy lelkipásztori hivatásban mit szokott tapasztalni? A családban keresik a menedéket az emberek, vagy legtöbbször menekülnek a családból?
2: Igen, ez olyan kétoldalú a válasz is, mint a kérdés. A kötődés elmélet szerint minden ember alapvetően kapcsolódni akar, valahova tartozni akar. A család az elsődleges kötődési tér. Ha azonban a családi rendszerben létezik kiszámíthatatlanság, kritika, érzelmi hidegség, konfliktus kerülés, akkor a személy elkerülő vagy szorongó kötődési mintát alakíthat ki. Lelkipásztorként azt látom, hogy az emberek nem a családtól akarnak elszakadni, hanem a fájdalomtól akarnak elszakadni. Ha a család nem menedék, akkor pótlékokat keresnek, de ez soha nem fog megfelelni válaszként az ők életükben.
1: És akkor mit teszi a családot menedékké?
2: Különbséget kell tegyünk a ház és az otthon között. Miért mondom ezt? A ház az lehet egy fizikai struktúra, az otthon az érzelmi tér. Az otthon akkor válik menedékké, ha érzelmi biztonság van, ha kiszámítható szabályok működnek, a konfliktusokat kezelik, és nem elfojták őket. A Biblia a ház fogalmát gyakran dinamikus közösségként használja. És itt Józsué példáját használnám. Miért mondom itt Józsué példáját? Azért, mert gondolok az eredeti kifejezésre, ez jelenthet fizikai házat, de nagyon gyakran családot, háznépét, egész közösséget jelenti. És amikor Józsué azt mondja, én és az én házam népe az Úrnak fogunk szolgálni, akkor nem a falakra gondol, hanem a családjára, a vezetés alá tartozó közösségre, egy lelki egységre gondol. Mit akartam, és mit akarok ezzel kihangsúlyozni? Az, hogy a Biblia szerint az otthont nem a hely, hanem a kapcsolat és irányultság vezeti, vagy ez lehet értelmezhető. Józsué kijelentése három fontos dolgot mutat be nekünk. Az otthon lelki irányt követ, lelki irányt ad, és a tekintetben egy család sem lehet semleges. Valamit mindig szolgál, értékeket, szokásokat, hatásokat. Józsué tudatosan dönt, és azt mondja, mi az Urat szolgáljuk. Ez adja az otthon identitását. A második dolog, amit kihangsúlyozok Józsué életéből, a vezetés az felelősség. Józsué, mint családfő, irányt ad. Ez azt jelenti, hogy világos értékrendet és struktúrát hoz. Egy otthon akkor stabil, ha vannak kimondott értékek, van következetesség. És hadd említsem meg a harmadik gondolatot is, az otthon inkább közösség, nem struktúra. És ez a lényeg a feltett kérdéshez. A ház a Bibliában nem a falakot jelenti, hanem az emberek közötti kapcsolatot és lelki egységet. Hogyan kapcsolódik ez a mai témánkhoz? Egy lakás nagyon gyönyörű lehet, de ha nincs bizalom, ha nincs az a közös jelenlét, nincs elfogadás, akkor az nem otthon, hanem csak lakótér. És ha valamire szükségünk van, pont erre van szükségünk. Hiszen ma az otthon nagyon sok számára csak egy lakótér, és nem értik helyesen, mit jelent az otthon.
1: És hogyha még a szülők azt is elmondják a gyereknek, hogy de én megadtam neked mindent, meg volt mindened, akkor felmerül az a kérdés is, hogy elég-e csak ez az anyagi jóléte a családnak ahhoz, hogy egy gyerek biztonságba érezze magát, menedékbe érezze magát otthon?
2: Igen, sajnos nagyon sokszor mi szülők ezt a tévedést elkövetjük, és azt gondoljuk, hogy ha anyagilag megadtunk mindent a gyereknek, akkor már egy stabil életet, stabil környezetet alakítottunk ki az ő számára. Eszembe jut egy családi szemináriumon, egy édesapa szót kért, és azt mondta, egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudok magamhoz térni. A lányom a napokban azt mondta nekem, apa, utálom a pénzed, nekem rád van szükségem, és te hiányzol az én életemből. Amikor ezt megvallott ez az apa, én nagyon komolyan elgondolkodtam. És próbáltam egy önvizsgálatot tartani, vajon nem ebben a helyzetben voltam én is, mint apa, vagy mint nagyszülő, vagy nagyon komolyan el kell gondolkozni e téma körül.
1: És akkor ennek fényében mennyire fontos maga az érzelmi jelenléte a szülőknek? Vagy akár a gyereknek a szülő számára?
2: Nagyon fontos, nem hogy fontos. Tehát ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, az érzelmi jelenlét azt jelenti, hogy van ki meghallgasson engem. Azt üzenem a gyereknek, hogy komolyan veszem a te érzéseidet. Reagálok akkor, amikor te egy különleges helyzetben vagy. A családterápia ezt érzelmi validálásnak nevezi. Amikor egy szülő visszatükrözi a gyermek érzéseit, és azt mondja neki, látom, szomorú vagy, akkor a gyermek idegrendszere megnyugszik, mert érzi, hogy az apa megértette őt, vagy a szülő, ne mondjam csak az apát, mert én az én
1: apai szemszögből
2: igen, vizsgálja. Tekintem a helyzetet, hiszen ez annyira fontos, mert a gyermek megtapasztalja azt, hogy ő az életben nem kell harcoljon egyedül, mert ott van valaki mellette. Ez valahogy összhangban van a Krisztus lelkületével. Miért? Mert akkor, amikor itt járt a földön, ő együtt érzett az emberekkel, sírt velük, jelen volt az életükben. Gondolok csak Lázár családjára. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor találkozott Mártával, Máriával, Jézus könnyekre fakadt, mert együtt érzett, és ha ez létezik a családban, a családi kapcsolatban, a gyermek életét jó irányban tereli, és felkészíti az életre.
1: Akkor azt is le lehet vonni következtetésként, hogy egy érzelmileg kiegyensúlyozott család, de szerény körülményekben lévő stabilabb lehet, mint egy pénzügyileg jólétben meglévő család, de amelyből hiányzik ez az érzelmi.
2: Természetesen összetevő. Igen. Miért? Azért, mert megint használom ezt a kifejezést a családterápiában, ez egy olyan ismert jelenség, hogy a közös megküzdés erősíti a kapcsolatot. Amikor együtt kell megküzdenünk, hiányoznak anyagi szempontból dolgok, de együtt megküzdünk, ott már kialakítjuk azt a közös kapcsolatot, és ez, amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor érzelmileg is ugyanazon a szinten vagyunk. Együtt harcolunk, teszünk meg dolgokat egy cél eléréséért. A jólét önmagában, ezt is szeretném kihangsúlyozni, az nem rombol. Mert hogy valaki azt érte, hogy szegény kell légy azért, hogy most már jó, érzelmi, stabil helyzet legyen a te családodban. Nem. A jólét önmagában nem rombol, de az érzelmi elszigetelődés az igen, az rombol. Egy szerény, de összetartó család rendszere gyakran rugalmasabb és melegebb is. Ebből tanulnunk kell.
1: És mi adja meg a családnak a lelki légkörét? Beszéltünk az érzelmi vonat oldaláról, a pénzügyi oldaláról, de kell legyen egy lelki oldala is, nem?
2: A lelki légkör a család érzelmi klimája, szenzorja. És itt léteznek összetevők. Ezek az összetevők, említeném, a kommunikációs stílusa, a konfliktus kezelési mód, a határok tisztasága. A gyermek nagyon biztonságban érzi magát, akkor, amikor léteznek a határok. Tudja, ha itt vagyok, akkor minden rendben van. A szerepek meghatározása, a közös spirituális gyakorlat, ezek azok az összetevők, amik azt a biztonságos lelki légkört kialakítják. Ellen White hangsúlyozza, hogy az otthon lehet a menny előíze. Ennél szebb megfogalmazás nem is létezik, hogy az ember érezze azt, hogy a menny oda költözött az ő családjában. Mert Krisztussal együtt a menny is beköltözik a mi életünkben. Na most ezeket gyakorolva, például, hogyha nem egy a kommunikáció, a közlés, az nem, a közlésben nem foglal el első helyet a kritika. Mert a kritika az rombol. Ezek azok az összetevők, a pozitív összetevők, amelyek kialakítják ezt a lelki légkört, amely után vágyik minden személy.
1: Amikor emberi kapcsolatokról beszélünk, felmerül a szeretet témája is, és felmerül akár az a gondolat is ennek útján, hogy feltétel nélkül szeressük valakit, szeressük a családtagjainkat, azokat az embertársakat, akik közel állnak hozzánk. Ez a feltétel nélküli szeretet, ez valóságos lehet? Tehát, hogy megvalósítható az életben is, vagy csak egy ilyen ideál, amit elképzelünk, de hogy az életben nem tapasztaljuk.
2: Tehát teljesen, tökéletesen csak Isten tud így feltétel nélkül elfogadni minket. De mondjuk itt különbséget kell tegyünk a személy elfogadása és a viselkedés korrekciója között. Miért? Egy egészséges családban a szabályok világosak, de a szeretet nem feltételes. Nagyon sokszor hallottam ilyen kifejezéseket, hogy ha ezzel kezdődik, ha 10-est hozol, kapsz egy új biciklit. És mi történik, ha nem jön meg a 10-es? Ezt most csak példának hozom. Hogy érzi magát a gyerek? Hú, nem vagyok jó semmire. Ha 10-es kaptam volna, lett volna új biciklim. Megyek a régivel. Ez van. És mindig, amikor kimegyek kerékpározni, akkor eszembe jut, hogy én nem vagyok 10-es szintű személy, hanem én csak... Tehát ezért elmondhatom, örventem volna, és biztos te is örventél volna, hogyha teljes teljesítményben részesültél volna, de nem számít. Én ennek ellenére is szeretlek téged, nem probléma. Következő alkalommal sikerülni fog. Egy ilyen hozzáállás, és a bicikli is megérkezik, egy ilyen hozzáállás, ez mintha szárnyat ad a gyereknek, és azt mondja, ah, milyen jó, küzdeni fogok. Attól függ, hogy mit választok. Attól függ, hogy mit választok.
1: És mondta, hogy van egy második vetülete is, a korrekció.
2: Igen, igen. El is felejtettem, hogy említettem ezt is. Igen, a korrekció. Amikor szeretem, mert minden szülő szereti a gyerekét, vagy az élettársak szeretik egymást, de nagyon sokszor szükséges valamit változtatni. Igaz, én nem tudom az élettársam megváltoztatni, én nem tudom a feleségem megváltoztatni, a feleségem nem tud megváltoztatni engem. Nagyon sokszor hallom a fiataloknál, amikor azt mondják, hogy nem baj, megházasodunk, aztán csinálok én embert belőle. Ha így indulsz, hidd el, hogy soha nem fog sikerülni ez. Hanem amit tehetünk, hogy elfogadjuk a másikat. Ha közben még azt is mondom, örvendenék, ha ez megváltozna a te életedben, de hidd el, ha nem is tudsz megváltozni, én nagyon szeretlek téged, és amikor ezt kimondom, ez mintha egy fokot emelt volna, és azt mondja, de csak jó lenne, ha tudnék valamit változtatni itt. És nagyon sok személy helyzetében ez a változás megtörténik. Lehet nagyon apró léptekkel, lehet észrevétlenül, és egy adott pillanatban felébredünk, hogy hát tényleg valami megváltozott a mi kapcsolatunkban. És lehet látni, hogy adott pillanatban annyira összeolvadnak, hogy majdnem egyformán gondolkoznak, egy időben ugyanazon a dolgon gondolkoznak, egy időben ugyanazon a dolgon töprengenek. Ezt Isten elvégezheti a mi életünkben. De a korrekciónak szerepe van, ha szeretettel történik.
1: Amikor a feltétel nélküli szeretetre gondolunk, akkor bármit elfogadhatunk. Beszéltünk a korrekcióról, de beszéljünk akár azokról a dolgokról, amiket teszünk, és lehet, hogy nem könnyen ismerjük el őket az életünkben, egy bűnt követünk el az életünkben, most nem egy bűncselekményre gondolok, hanem valamivel megbántjuk Istent, megbántjuk a családtagunkat, vagy olyan viselkedés minta van a családban, amit már nem lehet megváltoztatni, agresszivitás, vagy hasonló dolog. Na, itt meddig alkalmazzuk a feltétel nélküli szeretetet?
2: Nehéz kérdés ez. Nem azért, hogy nem lehet megválaszolni rá, hanem elgondolkozik az ember, amikor ilyen helyzetekről van szó. Tévedtem. A nevelésnek, vagy a kapcsolatnak van egy nevelési célja is, és itt nem a félelmet, hanem a jellemformálást értem. Ha bűnről van szó, tévedtem valamelyik család tag ellen. Mi történik ezután? Azonnal a légkör romlik. Az egyik elszigetelődik, a másik sértve érzi magát, bántva érzi magát, ne beszéljünk arról, hogyha agresszivitásról van szó. Eljöhetek az érintett félhez, és őszinten elmondjam neki, nem tudom, hol volt az eszem, nem tudom, mi történt, de kérlek, ha csak tudsz, bocsáss meg. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja a másik, sajnálom, nem tudom. Visszaemlékszek egy személyre, aki magyarázta, hogy a felesége megcsalta, és valahol estefele tudta meg, hogy ez megtörtént. Azt mondta, egész éjszaka, mint egy őrült, jártam a kocsival a városban, le és fel az utcákon. Azt se tudtam, merre megyek, hol állok meg, mi lesz velem. És reggel fele, mintha megnyugodtam, magamhoz tértem, és hazamentem, a feleségem már nem volt otthon, mert azt érezte, hogy nincs mit keressen otthon, és gondoltam, hol van, elmentem, megkerestem, az édesanyjánál volt, és elbeszélgettünk. Nem volt egyszerű az elbeszélgetés, némelyikkor viharos volt, némelyikkor csendesebb volt, de végül elmondtam neki, hogy megpróbálok megbocsátni neki. Ő is elsírta magát, én is elsírtam magam, mind a ketten, és most, hogy nagyon rövidre fogjam, amikor találkozok velük, azt mondják, a mostani életünk szebb, mint az előtti. Rájöttünk, mind a ketten hol tévedtünk, hol hibáztunk, és ezeken a dolgokon próbáltunk változtatni. Ezt látom megoldásnak ezekben a nehéz helyzetekben, amikor az ember magába száll, magához tér, és nem csak önmaga, mert ő soha ezt nem tudná elvégezni, hanem a nehéz helyzetekben nem zárja ki Istent az ő életéből. Ez az, ami segíthet nagyon sok helyzetben.
1: Hogyha egy ilyen megtörténik valakinek az életében, ez sebeket is hagyhat maga után. Abszolút. Akkor is, hogyha mondjuk a helyzet utána letisztázódik, megbocsátanak a felek egymásnak, akármilyen kontextusban kellene megbocsátaniuk. Ezeket a sebeket hogyan lehet begyógyítani?
2: Az idő, amely gyógyít, Isten az, amely gyógyít, és a bízalom, hogy többet nem fordult elő. Tehát ezek azok a lépések. Tehát amikor kezd újra kialakulni a bízalom, amikor kezd újra kialakulni az a biztonsági lelkület, amikor érzem, hogy tényleg nem az, az csak egy botlás volt, az csak egy téves lépés volt. Nem történik ez meg, úgy, ahogy elmondta, ez pontosan úgy van. Tehát ez magával viszi, vagy hozza a megtérést. Ez azt jelenti, hogy megbántam, de többé nem követem el. Így néhány szóban próbálok válaszolni erre.
1: Mi felszínre hoztunk különböző összetevőit a családi menedéknek, azonban, hogyha analizálnánk azt, hogy milyen világot élünk a jelenben, akkor mit mondana el arról, hogy mi rombolja leginkább a jelenben a családoknak a menedék jellegét?
2: Az, amit megélünk ma, és amit megél a társadalom, ez a túlzott individualizmus. Mindenki magának. Egy nem magas tömbházban lakok, csak négy szintű, fölszint és három emelet. Azt veszem észre, hogy nagyon nehéz kapcsolatot kialakítani az emberekkel. Figyelmes vagyok, próbálok kapcsolatot kialakítani, ismerem az embereket, tudom, hogy a lépcsőházunkhoz tartoznak, de nem sikerül, van vagy 4, 5, 6 személy, akivel megállok, elbeszélgetek, nem sikerül, annyira zárkozottak az emberek. Hazajöttek, bezárták az ajtót, oda senki be ne hatoljon, reggel újra megnyitják, elmennek, munkába mennek, és ez a rutin következik minden nap. Ha Ha valami rombolja a család jellegét, pontosan ez. Mert amikor hazaérkezik a két fél, vagy a szülők s a gyermekek, mi következik? A digitális elszigetelődés. Képernyék mögé, esetleg eszünk együtt, ha ez is megtörténik, hanem mindegyik sorra, hanem az egyik a tévé előtt teszik, a másik ki tudja hol. Egy másik ok lehet a határok feloldódása. Már nem tudja senki, hogy meddig mehetünk, hol van a családunknak a határa, és a gyerekek még jobban, a gyerekek számára még megtévesztőbb ez. A másik pedig a szerep konfúzió. Már nem tudja, nincs meghatározott szerep, nem tudja kinek mi a családtagok, nem tudják, hogy melyiknek mi a szerepe. És a ki nem mondott konfliktusok, ezt is megemlíteném. Ezek belülről rágják a kapcsolatot, és nagyon sokszor oda jutnak a családtagjai, hogy nem beszélnek egymással. A másik kérdi, mi a gond? Nincs semmi. De nem tudok beszélni a másikkal, és akkor, ha erre gondolok, a családi tapasztalat gyakran meghatározza az Isten képet is. A gyermekek innen indulnak el, és itt formálják az Isten képet a családban. Na most, ha egy ilyen családban kell kialakítani az Isten képet, mi lesz ebből? Ez nagyon elgondolkoztató. És különösen, ha az apa kiszámíthatatlan, az Isten kép is torzulhat a gyermekek életében. Ezért annyira lényeges, nem csak a kapcsolati szemszögből tekintve a dolgokat, hanem lelki szemszögből is tekintve a dolgokat, hogy mi történik a gyermek jövőjével, a gyermek gyökereivel, a gyermek Istennel való kapcsolatával.
1: Hogyha a családban eljátszottuk a bizalmat valamilyen féleképpen, akkor mi annak a módja, hogy visszaszerezzük? Már beszéltünk erről egy bizonyos kontextusban, de lehet, hogy nem árt ezen a témán még nyomatékosítani.
2: Még egyszer kihangsúlyozom, bizalmat kell kialakítani, ha eljátszottuk, és a bizalom három elemből épül. A következetesség, az átlátós hatóság és az idő. Családterápia szerint a bizalom helyreállítása az valahogy strukturált, ismétlődő, pozitív élményeken keresztül történik. Ha pedig biblikus szemszögből tekintjük a dolgokat, akkor bűnvallás, megtérés és gyümölcstermés. Tehát azt jelenti, hogy az életem megváltozott, és a rossz, a vad gyümölcs helyett megérkezett a jó gyümölcs, persze idézőjelben mondom ezt, tehát a kapcsolatok terén, és ennél szebb nem is létezik. Mert az evangélium jó híre az, hogy létezik a változásnak lehetősége. Isten olyan kapcsolatokat tud megváltoztatni, amit ember sohasem tudna megváltoztatni. Ha megengeded, eszembe jut egy kis történet. Egyik gyülekezetben szolgáltam, és egy látogatást végeztem, és rájöttem, a férfi adventista gyülekezet tagja volt, a nő nem, talán református személy volt. Adott pillanatban annyira rossz helyzetben jutott a kapcsolatuk, hogy a férfi azt mondta, én már nem érzem a helyem a családban. És azt mondtam neki, nézd, ha most te szorosabb kapcsolatba akarsz lépni Istennel, te most el akarod gyengíteni a családod kapcsolatát? Én nem akarom, van egy kislányom, nagyon szeretem, de a feleségem már nem bír engem. És azt mondtam neki, nézd, gyere, próbálj meg, látogassunk el ketten, együtt. Mikor a kapuhoz érkeztünk, a nő kijött, volt egy ilyen előtér, kijött és azt mondta, önt befogadom, de ő maradjon kint. Elmosolyodtam, és azt mondtam, elnézést, ha ön nem megy be, én sem mehetek be. Megállt a nő, és gondolkozott, és azt mondja, na jól van, na jöjjenek be mind a ketten. Elbeszélgettünk, ez megtörtént többször. És a végén látom a férfi, találkozok vele, és látom, hogy a arca más. És mondom, mondj valamit, mert az arcod elárul valamit. És nálunk megváltozott minden. De hogy? És nem tudom megmagyarázni. De kezdtük egyik a másikat megérteni, az apró lépéseket, a következetesség. Ez nem hiányzott a mi kapcsolatunkból. Megengedtük, hogy az egyik átlásson a másikon, tehát nem titkoltunk már semmit. És a legfontosabb az idő volt. Lassan megváltozott minden. Most olyan jó, alig várom, hazamenjek.
1: Egy olyan témára tapintott rá, amire most szerettem volna rá kérdezni, mégpedig a közös hitnek a megélésére és ennek a szerepére az otthoni, a családi menedék kialakításában. Például a közös ima, a közös lelki ritmus, ezek erősítik a kapcsolatokat.
2: A közös ima, a közös lelki ritmus, ez közös lelki értékrendet ad. Ez, és mindegyiket közössel kezdem. Közös jelentést ad a szenvedésnek, közös reménységet biztosít. És ha próbáljuk ezt így egy kicsit megtekinteni őket, például ha a szenvedésről beszélek. Nagyon sokszor szenvedünk, de nem azért, mert valamelyik megbántotta a másikot, hanem a szenvedés az a bűn világában valahogy otthonos a családban, ugye? Felébredünk, jól voltunk, amikor pihenőre tértünk, de amikor felébredünk, nem vagyunk jól. És akkor ez a közös érzés, hogy imádkozva együtt, ezt a közös lelki ritmus fenntartva, még a szenvedésnek is más jelentősége van az ember életében. De különösen a reménység. A reménység, ez rendkívüli. A közös ima érzelmi szabályzó hatású. Olvastam egy gondolatot, nagyon szeretem, aztán lassítja a légzést, csökkenti a stresszt, növeli az empátiát. Soha nem gondoltam, hogy ennyire mély szerepe van az imádságnak. Még a fizikai életre is. Az adventista családi áhítat rendszeres ritmust ad. Ez rendszer szinten valahogy stabilizáló. Olyan szép, amikor a család rendszeresen együtt találkozik, reggeli oltár, esti oltár. Megtapasztaltam, hogy sokszor mi, mint szülők, nem fogjuk fel, hogy mit bírnak el a mi gyermekeink, hogy milyen szinten vannak a mi gyermekeink. Ha ezt komolyan adaptáljuk az ők szintjükhöz, felfogó képességükhöz, akkor ez rendkívüli jó szerepet játszik az ők életükben is.
1: És az előző példa azt is bemutatja, hogy hogyan tudja egy család a különbségeket ezen a téren összehozni. Mondta, hogy az idő, a kitartás, ezek segítettek egy ilyen helyzetben, akár közös hitet kialakítani.
2: Így van.
1: Ha valaki most hallgatja vagy nézi az adást, és azt érzi, hogy ő számára a család egyáltalán nem menedék, hanem teher, akkor

0: Hallottam olyat is, hogy a szülők ilyen formában zsarolták a gyermeküket, ők el akarták élni a céljukat, érni a céljukat. A gyerek mintha távolodik Istentől, mintha eltávolodott Istentől, és akkor azt mondják neki, nézd, ha megkeresztelkedsz, kocsit kapsz. Na, ez egyáltalán nem ajánlatos. Tehát amikor egy ilyen helyzet, érzem, hogy elszalasztottuk a jó irányt, már nem vagyunk a jó irányban, akkor ne erőltessünk, ne zsaroljunk, hanem inkább modelláljunk. Ezt teszi Isten velünk. Inkább átformál minket. Inkább úgy vezeti életünket, hogy lassan-lassan az ő élete meglátszik a mi életünkben. És hogyha mi beszéltünk a feltétel nélküli elfogadásról, ha így közeledünk hozzá a családtagokhoz, akkor ez hitelessé válik, békés jelenlétté válik, és hosszú távon sokkal nagyobb hatású, mint a nyomásgyakorlás. Ezt ajánlom. Lehetne még több mindent elmondani, de Dióhéjban ez nagyon lényeges, és ez nagyon fontos.
1: Hogyha valamit már ma este szeretnék tenni, annak fényében, hogy az otthon menedékké alakuljon, akkor mi lenne egy kis lépés, vagy egy gesztus, amit otthon a családban megejthetünk, és elindíthat abba az irányba, hogy menedékké alakuljon ki?
0: Annyi mindent lehet tenni. Most nem tudom, milyen kapcsolatra gondoljak a felek között, a szülők, a gyermekek között. Például nem, nincs mindenki azon a hullámhosszan. Ha mostanig kritizáltam az ellenfél is, ha már nincs azon a hullámhosszan, akkor már nem úgy tekintek rá, mint akivel együtt húzzunk, egy irányba megyünk, hanem mintha valahogy már ellenfelem. Elmegyek, és azt mondom, én nagyon értékellek téged azért, ami vagy. Úgy, ahogy látod a dolgokat. És ez valahogy homlokan üti, meg te, hát ez mindig azért harcolt, hogy legyek olyan, mint ő, gondolkozzak úgy, mint ő, menjek abba az irányba, amelyben ő megy. Ez lehet egy első lépés. És lehet látni, hogy kötődnek a válaszok, a kérdések és a válaszok. Itt már megint működésbe lép a feltétel nélküli elfogadás, ugye? És következő lépés, mivel én így tekintem őt, és azt mondom, hogy értékellek téged, kezdek apró dolgokat megtenni. Például a férj azt mondja a feleségének, tudod, tegyük fel, hogy nincs mosogatógép, hanem az edényeket el kell mosogatni. És akkor azt mondom, te helyezd kényelembe magad, elvégzem én ezt ma este. És azt mondja a feleség, te mi történt? Ez tényleg értékel ez az ember engem. És hogyha ezek az apró lépések következnek egyik a másik után, egyik nap azt mondja, hát nem tudom, mintha valami történik bennem, mintha egy változást idézett elő bennem, én már másképp tekintem őt, és azt is, ahogy ő gondolkozik, és amilyen ideálja van neki, és én is szeretem az ő céljait, és én is akarom követni őket. Ez egy nagyon apró példa lehet. A szülők a gyermekekkel is ugyanezt csinálhatják. Vagy sokszor a gyermekek a szülőkkel tehetik ezt. Különösen, amikor már a gyermekek felnőtt korúak, és most már úgy tűnik, hogy az életkeréknek küllője, az ők életük küllője felül van, s a szülőké van alól, ők is követhetnek ilyen lépéseket. És a kapcsolatok akkor teljesen változnak.
1: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen gesztust megtesz, akkor a másik fél, legyen gyerek, legyen szülő, fenyegetettségnek veszi, és negatívként fogja fel, akkor mit tegyen tovább az, aki iniciál?
0: Egyszerűen ne válaszoljon a kihívásra, hanem csak szeretettel válaszoljon. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Amikor még a jó indulatot is

0: negatívnak tekintik, nem egyszerű. De ha ugyanaz maradsz, ennek megvan a következménye. Ennek megvan a következménye.
1: És ha egyetlen egy dolgot kellene üzenjem ma a mai témánk fényében, egy dolog, egy gondolat, amit kiemelne abból, amit ma megbeszéltünk, akkor mi lenne az?
0: A család nem tökéletes, hanem egy olyan közösség, amely kegyelemre szoruló emberek közössége. Azt is mondhatnám, hogy kegyelemre szoruló emberek szövetsége. Mert amikor a házasságra gondolunk, akkor ez egy szövetség. Ha Krisztus a központ, a konfliktus tanulási lehetőség lehet, a gyengeség együttérzés szül, a ház otthonná válik, az otthon menedékké válik, a menedék nem a probléma mentességet jelenti, hanem azt, hogy a problémák közepette is van szeretet, biztonság és Isten jelenléte.
1: Köszönjük szépen, hogy ebben a témában bölcs gondolatokat osztott meg velünk, és hogy segített megérteni úgy elméleti szinten, de gyakorlati szinten is, hogy hogyan evezzünk ebben a témában a mindennapi életben is. Én sok áldást kívánok a szolgálatára nézve, és nagyon sok szeretettel visszavárom még műsorunkban.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai családi témát. Ennek a címe az volt, hogy a család, mint menedék, és hiszem azt, hogy sikerült olyan gondolatokat kiemelnünk, amelyek valóban segíthetnek abban, hogy a családot egy menedékké alakítsuk ki. Amennyiben tetszett a téma, és nyugtató volt, hasznos volt, reményt gerjesztő, akkor szeretettel várom önöket legközelebb is, mert lesznek még hasonló témák, és szívesen megosztjuk önökkel mindazokat a gondolatokat és tanácsokat, amelyek a mindennapokban önöket segíthetik. Én sok áldást és Isten békéjét kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világítótestek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ihletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a gondolatait, a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert azt nem bízta őszinte istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a másodikat szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a 2-től a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, azt olvassuk tovább ott az evangéliumban, hogy köveket ragadtak és meg akarták kövezni Jézust. Vajon miért? Azért, mert ez a kifejezés, ez a szó, hogy vagyok, ez Istennek egyik neve. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megkérdezte Mózes Istentől, ha megkérdezi a nép tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak? És Isten azt mondja, hogy a vagyok. A vagyok küldött téged. És ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos szó a te istened, nem a ti istenetek. 11-szer találjuk ezt a kifejezést, hogy te istened. Ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te Istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a 10 parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja, a hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a 10-et, mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És ha oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor minden ben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban, vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a 10 parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi, amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, is így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerízziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Három nagyon fontos dolgot találunk ebben a parancsolatban. Először is találunk három tiltást. Elmondja Isten, mivel ti engemet az első helyre tettetek életetekben, ezért természetes az, hogy nem fogtok semmilyen Isten képet vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, vagy amelyik leborulva imádtok. Nagyon figyelemre méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imádd, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket, bálványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalat, és így tovább, de még Júdást nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne-e ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni a róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla. A modell, amíg ült, szeméből csorgott a könny. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért, hogy én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem látta. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd, sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi többet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból a 115. Zsoltárban, egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva a 4. a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy az a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványokkal is. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne tegyük. És miért? Azt is elmondja. Mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedik sziklen, akik engem gyűlölnek. Nekem fáj az, amikor ti emberek így viselkedtek. És én megbüntetem a szófogadatlanságot harmad és negyedik sziklen. A bűnnek következménye van. Miért? Mert hogyha a gyermekek látják azt, hogy a szüleik bálványt imádnak, és tisztelnek, és készítenek, hát a gyerek is azt fogja tenni. És ezért nem csak a mi bűnünkért vagyunk felelősek, hanem a gyermekeink bűnéért is. Ez az egyik. De van egy gyönyörű ígéret. De irgalmasságot is ez a harmadik része is épp olyan fontos a második parancslatnak. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Kedveseim, melyiket válasszuk? Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyek Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük, és a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk, és Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancslatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6-szor naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Az az egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten. De az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkozunk, vagy hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintét adjanak, és az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mint hogyha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Istennek. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat, a leghosszabb parancsolat az 10 parancsolatból, így hangzik. megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteled azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapédon belül van. Mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandárja, munka oroszlán része, a súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felé legyen. Miért? Hogy ne holt fáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot. Azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy, ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik, szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Ő az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Következő adásban lesz erről szó, a részletesen, hogy hogyan lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra. Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, hat napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munkabeosztásodban. Utána a 10. versben, a 10 parancsolatban, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban, mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk. 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát, kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 6. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, hogy az Úrnak a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmód, vagy például a traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És hogy miért adta Isten a szombatot? Azért, mert a 10 parancsolat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakosaira érvényes. A 10 parancsolat érvényes, majd később látni fogjuk mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat, mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A hatnapi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először megengedte, vagyis rászette az embereket arra, hogy töröljék ki a szombat igazságáról szóló negyedik parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és most nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt éve különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnap adott számunkra. 4 parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a második kőtáblán levő 6 parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az 5. parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán, ne legyenek néked idegen Istenéd én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A második kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az 5., de a második kőtáblán az első, tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó második kőtáblai 6 parancsolatnak az első helyén azt, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Például János levelében, az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk. És kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancsolat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert az, aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, akkor tiszteli fel a barátját is, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymást. A 6. parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, az előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy káros dolgok, mik a káros dolgok. És Isten egyszerű azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány embert idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. Hetedik parancslat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. Nyolcadik parancslat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot, becsületesen dolgozz. És nagyon-nagyon sok minden tartozik. Az életnek minden oldalát magába foglalja ez, hogy ne lopj. Kilencedik parancslat, ne tígye te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Hát úgy gondolom, kedveseim, hogy itt vétkezünk legtöbbet. Miért? Mert maga a Szentírás is azt mondja el nekünk Jakab levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mi minden foglaltatik magába ebbe a parancsolatba, hogy ne tégye te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is, hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő ítéleti, megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk. Legyen az bármi más? Hát itt egy szóval mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatnak ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy kétfelé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te fele barátod házát, ne kívánt a te fele barátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És ez olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában. Nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk teszi, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor itt Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről és megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondanékik, néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2. Jézus Krisztus nem beszél 10 parancsolatról. Jézus Krisztus a 2-ről. Szeresd az Istent és szeresd embertársadat. De azt szeretném feltenni, hogy miért írta Jézus Krisztus két kőtáblára. Tessék csak megfigyelni, ha szeretjük az Istent, az első kőtáblán levő 4 parancsolatot tartsuk meg. Ne legyenek néked idegen Istenéd, én előttem első. Második, ne csinálj faragott képet, ne tiszteld és ne imád. Harmadik, Istenek nevét hiába felneved. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy ezt megszenteljed. Ha szeretjük Istent, akkor azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk az első 4 parancsolatot. Ha szeretjük fel a barátodat, fel a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátod. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő 6 parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte el semmit sem. Hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnénk most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot, mint egy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt, amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a 10 parancsolat, voltak emberek, akik ismerték a 10 parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett? Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. De kedveseim, hol kezdődött a bűn? Itt a földön? Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten 10 parancsolata? Igen. Mert Isten 10 parancsolata örök érvényű, mint maga Isten. Vagy utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna 10 parancsolat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna a 10 parancsolat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt. Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten látta. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát. És azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolása.

Istennek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen. Tovább nézve a 10 parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó rendben van, a 10 parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus, amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a 10 parancsolatot, természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Vagy egyszerűen a kereszt után nem is vétkezünk? Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság, vagy maga Isten, hát ott törvénynek kell, hogy legyen. No, de az, amit eddig elmondtam, bevezető, ennek a gondolatnak a bevezetőben, és azt mondom, hogy sokan így gondolják, csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a 10 parancslat örök érvényű. Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél, 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak azt fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja a Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad, még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus

betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Azonban, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabeliekhez írott levél második részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen, az Isten tíz parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira jó Istent, hogy kész vagyunk élni a tíz parancsolat szerint, és hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk Istenünk téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged, és mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk. Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem. Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát? Vajon érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozzam a tíz parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a tíz parancsolatot, de úgy félvárról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végig járni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a tíz parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a tíz parancsolatot. Milyen
példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog, és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ézsaiás próféta által, mint egy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen. És még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földre jövetelének célja? Hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte. Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Hogy amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le, és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Hogy Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot, és erőteljes, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. Versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt, amíg, ahogy ő leírta, az ószövetségi szentírás idején csak a tett volt a parázasság, tett volt a bűn, tett volt a 7. parancsolat áthágása. Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó. Neki joga van megmagyarázni a törvényt, hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság, hanem azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a Jóistennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a 10 parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a 10 parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Rómabeliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a 10 parancsolattal, és azt mondja, a 10 parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság. Nem csak a megtestesítője, hanem ő maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mert ő válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a jót, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek.
Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez hogy jó? Ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a 10 parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a 10 parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből az 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a 10 parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van. Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten 10 parancsolata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az 1. levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a 10 parancsolat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a 10 parancsolatai. János apostol szintén, a szeretett tanítvány, feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Kedveseim, senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten 10 parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként, mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait. És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit embertársaink közül, és ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartsuk, hogy kérését teljesíthetjük. Ez legyen az Isten iránti viszonyunk is.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni az előző előadásokat, különösen amit Géza tartott az előbb. Géza arról beszélt, hogy a Biblia mennyire szemléletesen mondja el a mi számunkra azt, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, azok mennyire pontosan jelzik előre, hogy Jézus mikor fog eljönni, és hogy egy olyan világban élünk, amikor tényleg minden percben azt látjuk, hogy ezek a jelek teljesednek. És Géza is említette azt az igét, amit láthatunk kivetítve, hogy miután Jézus arról beszélt, hogy lesznek ilyen jelek, és lesznek ilyen természeti katasztrófák, problémák, amelyektől az emberek szenvedni fognak, akkor egy figyelmeztetést adott a mi számunkra, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én azt hiszem, hogy a legateistább ember is elismeri azt, hogy a részegség és a dobzódás az soha nem vezet semmi jóra. Annak mindig valahol a következménye az, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolatok, tönkre megy az embernek a saját egészsége. Mindenhol a saját életében, mások életében mindenütt csak kárt okoz. Úgyhogy a részegséggel és a dobzódással most nem is igazán foglalkoznék. Viszont van egy másik dolog, amire felhívja a figyelmünket Jézus, azt mondja, hogy az élet gondjai miatt megnehezedhet a mi szívünk. Én szeretném, azt nem kérdezem meg, hogy ki az, aki a részegség és a dobzódás miatt szenved, de ki az, aki úgy érzi, hogy az ő életében nincsenek gondok. Tehát nem jelent problémát az, hogy az élet gondjai miatt szenvedne. Köszönöm szépen. Tehát van két ember itt a teremben, akiknek nincsenek gondok az életében, ők nem szenvednek a gondok miatt. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, de úgy látom, hogy a többség az úgy érzi, hogy bizony az élet gondjai azok ott vannak a mi életünkben, és jelenthetnek egy veszélyt a mi életünkben arra, hogy a mi szívünk is megnehezedik. És az a feladatom ma, hogy arról beszéljek, hogy mi van akkor, hogyha az embernek megkeményedik, megnehezedik a szíve. Egy alapvető dolog, hogy az ember az hisz Istenben. Hisz valamiféle természet feletti lénynek a létezésében. A világ bármely táján születnek is meg az emberek. Azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában is mindenütt vannak vallások. Még akkor is, hogyha nem a Biblia igaz Istenét imádják, de az embernek szüksége van arra, hogy higgyen. És amikor az embernek a szíve megnehezedik, megkeményedik, sokszor talán éppen az élet gondjai miatt, akkor kezdi elveszíteni az ő hitét, akkor kezd el kételkedni, hogy ha egyszer ennyi gond van az életben, ha egyszer ennyi próba jön az én életemben is, akkor hol van az Isten? Akkor miért állíthatom én azt, hogy van egy gondviselő? Miért nem segít rajtam? Miért nem tesz valamit? És amikor az ember elkezd kételkedni az Istenben, elkezd kételkedni az Isten létezésében, akkor nem tud mit csinálni, mint átmegy egy másik gondolkodásmódba, megpróbál mindent racionálisan megmagyarázni. Ha valami történt, akkor az azért történt, mert, és keresi az okot. És mindennek megpróbál valamilyen racionális magyarázatot adni. És amikor úgy érzi, hogy megnehezedett az ő szíve, tele van gondokkal és bajokkal, akkor keresi, hogy ezeket a gondokat és bajokat hogy lehet racionálisan megoldani. Keresi a kiutat. Mi az, ami ma, ebben a modern 21. században egy nagyon gyors segítséget jelenthet akkor, amikor az ember bajban van? Hát a különböző gyógyszerek. Amiből mi magyarok túlságosan sokat fogyasztunk, sokkal többet, mint amennyit kellene, és mindezt azért tesszük, Mert rengeteg problémánk van, és úgy látjuk, hogy a gyógyszer az egy nagyon gyors, hatékony segítséget tud nyújtani. Ha más nem, a fájdalomcsillapító, vagy a nyugtató. Miért? Hát mert elfeledkezünk minden bajról, elfeledkezünk a fájdalomról, és úgy érezzük, hogy minden problémánk megoldódott. De vajon tényleg megoldódnak a problémák? Szeretnék egy statisztikai adatot mutatni. Kicsit régi, 1988-ban készült ez a felmérés. 1988-ban a 16 évnél idősebb magyar lakosság 34%-a, tehát több mint egy harmada panaszkodott neurotikus tünetekről, közülük 16% volt súlyos, kezelésre szoruló. A nők között a súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló neurotikusok aránya 21%, kétszer több, mint a férfiak közötti 10%. 1988-ban a magyar lakosság 24%-a panaszkodott depressziós tünetekről. De azért ezt a 1988-as adatot említem, mert 1988-ban valami történt Magyarországon, és ezeknek a betegségeknek a száma megtöbbszöröződött azóta. Már nem is tudják igazából felmérni, jelennek meg ugyan statisztikai adatok, de ezek nagyon ellentmondanak egymásnak, mert már azt sem tudják meghatározni, hogy egyáltalán mikortól számít betegnek egy ember. Egy példát hadd említsek, amikor engem katonának akartak besorozni, akkor volt néhány olyan kitétel, ami alapján alkalmatlanná nyilvánítottak, mondjuk körülbelül a fiataloknak az 1%-át. Aztán, ahogy telt múlt az idő, nem olyan sok idő kellett, hogy elteljen, néhány évvel később már több száz olyan dolog volt, ami miatt alkalmatlanná kellett, hogy nyilvánítsanak fiatalokat, és már el kellett törölni mindenféle kitételt, mert akkor nem lett volna olyan fiatal, akit be lehet sorozni. Rohamosan elkezdett romlani a magyar embernek az egészsége, fizikai egészsége is, de a lelki egészsége is. És hát nyilván, hogy egy ilyen állapotban az ember keresi a választ, keresi elsősorban a gyógyszereknél. Amikor a gyógyszerek nem segítenek, amikor az orvos nem tud segíteni, akkor azt mondja, hogy hát akkor valamiféle csodában kell bízni, nem mindig az isteni csodában. Géza szintén említette az okkultizmust, egyre jobban terjed Magyarországon is, mert ott mindig csodák történnek, mindig nagy ígéretek vannak. Csodálatos módszer, ami mindenre jó. Amikor gyöngyösen kinyitom a helyi szuperinfónak a hirdetéseit, akkor tele van olyan hirdetésekkel, hogy mindenféle betegségre van gyógymód. Egyszerűen el kell mennem a XY nevű boszorkányhoz ott Gyöngyösön, és ő mindenre tud nekem megoldást. A stresszt kezeli, a különböző lelki betegségekből meggyógyít, mindenre van megoldás. Az az érdekes, hogy a statisztika mégsem javul, még mindig tele vagyunk lelki beteg emberekkel. Jézus ezeknek a lelkileg szenvedő embereknek egy hívást intézett, és azt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Jézus azt mondja, hogy ha valaki ő hozzá megy, ha valaki őt keresi, ha valaki Istenben keres megnyugvást, akkor ő egy megnyugvást ad az embernek. Mi is a problémáknak a forrása? De először is azért válik lelkileg betegi egy ember, azért keményedik meg a szíve, mert nincs az életben célja. Nem találja meg azt, hogy mi is lehet az én élet célom. Vannak tervek, de alig, hogy elkezdi megvalósítani, állandóan csalódik az ember. És miután nem sikerült megvalósítani az életcélt, keresni kell valamilyen más életcélt. És miután a harmadik, negyedik, huszadik életcélt, amit kitűztem magam elé, azt is törölni kell, mert az sem valósítható meg, egyik évről a másikra annyit változik a társadalom, annyira változnak a törvények, hogy már nem tudunk mit kitűzni magunk elé. És egy idő után az ember feladja és azt mondja, hogy nem érdekel már engem semmi. Közösségek megromlása. De tapasztaljuk azt, hogy a házasságoknak több mint fele válással végződik. A munkahelyen állandóan konfliktusaink vannak. Sokszor azt tapasztaljuk sajnos, hogy még egyházon belül, még gyülekezeten belül is egymás ellen fordulnak az emberek. Hányszor halljuk azt, hogy a kereszténységre mi jellemző? Rengeteg egyház, és mind egymás ellen küzd. A közösségek nagyon megromlottak. Nem tudunk egymásnak megbocsátani. Lehetetlen. Néha talán kimondjuk ezt a szót, hogy megbocsátok, de valahol a szívemben ott van, hogy nem tudok elfeledni semmit. Miről szól a mai politika? Arról, hogy a másik embert lejáratni, a másikról valami rosszat mondani, a másik ellen küzdeni, nem a jóért, hanem a másik ellen, mert nem tudunk megbocsátani. Említettem már az okkultizmust, ami kétszeres veszélyt jelent az ember számára. Egyrészt az a veszély, hogy hiszek ezeknek a csodáknak, amit ígér, hogy mindenre jó. Másrészt az okkultizmustól való félelem miatt sokszor kidobunk olyan dolgokat, vagy félünk olyan dolgoktól, amiről azt gondoljuk, hogy ez is beletartozik az okkult dolgokba, és nem merünk elindulni egy olyan úton, mert attól félünk, hogy talán ez is valami okkult dolog, és ez is a káromat fogja okozni. És hát a rengeteg lelki feszültség a pszichoszomatikus betegségek elszaporodásához vezetett, külön kórházi osztályokat kell nyitni az aszmás betegeknek, rengeteg a szív- és érrendszeri betegség, és sorolhatnánk, még a cukorbetegség népbetegséggé vált, és az esetek túlnyomó többségében ezeknek mind-mind lelki háttere van. Én csak csodálattal figyeltem azt, amikor egy pszichoterápiás tanfolyamra járva pszichológusok cukorbetegeket gyógyítottak pszichoterápiával. És csodálatosan gyógyultak, javult az állapotuk ezeknek az embereknek. Mindez miért? Mert ezeknek a betegségeknek a hátterében mindig ott van a lelki konfliktus, a lelki probléma. Jézusról az előbb azt láttuk, hogy ő hív bennünket, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és nálam megnyugvást találtok. Persze a vallásnak, a vallásosságnak sokféle módja van. Az egyik az, hogy az ember beleszületik egy vallásba. Ma, hogyha felméréseket nézünk, akkor a magyar lakosságnak egy nagyon nagy százaléka, közel 80%-a vallja magáról azt, hogy én vallásos ember vagyok. Ha úgy megvizsgáljuk az embereknek a hétköznapi életét, akkor egy kicsit úgy kételkedünk, hogy hát azért ez nem látszik meg az embereken, hogy 80%-uk a vallásos ember, de hát nyilván ők úgy gondolkoznak, hogy én beleszülettem egy vallásba. Szüleim is vallásosak voltak, vagy elvittek és megkereszteltek, tehát én egy vallásos ember vagyok. Azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést olvashatunk, hogy teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Nem elég az, hogy én beleszülettem egy vallásba, hanem azt a vallást azt gyakorolni is kell. Következő szintje a vallásosságnak, amikor az ember már elkezdi gyakorolni a formákat. Elmegy bizonyos nagyobb ünnepélyekre, istentiszteletekre, néha elmond egy-egy betanult imádságot, és úgy gondolja, hogy hát én nem csak beleszülettem a vallásba, hanem én bizonyos vallás gyakorlatokat is végzek. Viszont Jézus nekik is mond egy figyelmeztetést, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Vannak emberek, akik komolyan oda tartoznak egy közösséghez, és mindenki tudja róluk, hogy amikor eljön a hétnek az a bizonyos napja, amikor ő Isten tiszteletre jár, akkor ő elindul és megy az ő közösségébe, és onnan ki se lehetne mozdítani. Azonban amikor véget ér az a bizonyos Isten tiszteleti nap, akkor ugyanúgy éli a hétköznapi életét, és ugyanolyan életet él, mint más emberek, akik nem gyakorolják az ő vallásukat, mégis a közösséghez való hozzátartozás az egy nagyon fontos dolog. János az ő levelében írja ezt, hogy ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja János, hogy mindjájunknak szükségünk van arra, hogy egy közösséget alkossunk azokkal az emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, akik szintén Jézust szeretnék követni. Vannak, akik nagyon komolyan elkezdik gyakorolni az ő hitelveiket, még mindig nem biztos, hogy teljes meggyőződésből, hiszen a hitelvek gyakorlása támadhat valamiféle félelemből is. Mi lesz, hogyha nem teszem azt, amit Isten mond? Mi lesz, hogyha meglátja valaki, hogy én nem az egyház szabályai szerint élek? Mi lesz, ha észreveszi a gyülekezet vezetője vagy a lelkésze? És ezért gyakorolja a hitelveket. Azt mondja János, szintén az ő levelében olvashatjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Viszont a legmélyebb vallásosság az az, amit egy bibliai történet alapján szeretnék megvilágítani. Valakiről írja ezt a Biblia mindjárt ott az első oldalakon, amikor valakinek a vallás az élet elve lesz. Éle pedig Énók 65 esztendőt, és nemzé Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette, 300 esztendeig is nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel jár, vala eltűnék, mert Isten magához vevé. Azt olvassuk, hogy látszólag Énók is egy ugyanolyan ember volt, mint bárki más abban a korban. Gyermekei születtek, valószínűleg amíg után megszülettek a gyermekei, nem ott hagyta az anyának, hogy na, neveld őket, te vagy az anyjuk, hanem ott volt minden nap a családdal, gondoskodott. Ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a családról, neki dolgoznia kellett. Tehát élte a mindennapi életét, de miközben élte a mindennapi életét, Istennel járt. És ez az, amit nekünk is meg kellene tanulni, és ez az, ami egy igazi békességet és nyugalmat tud adni a mi szívünkbe, hogy mi éljük ugyanúgy a hétköznapi életünket, van munkahelyünk, van családunk, van mindaz, amit tesz a többi ember, de közben Istennel járunk. Az Isten útmutatásai szerint élünk, és az Isten szeretete van bennünk, és ez ad nekünk majd egy megnyugvást. A társas kapcsolatoknak a hatása az nagyon jól megmutatkozik, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, azok lelkileg mindig betegebbek. De azt látjuk, hogy a lelki betegségeknek az aránya sokkal nagyobb az özvegy embereknél, az elváltaknál, azoknál az embereknél, akiknek nincs családjuk, akik nem tartoznak sehová. Mindjárt a Biblia elején olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember az egy társas lény. A család az, ahol az ember megtanulja a normákat, a család az, ahol az ember megtanulja a szeretetet. A szeretetet nem lehet könyvből tanulni, az nem egy elmélet, azt a gyakorlat során tanulom meg. Az embernek szüksége van barátokra, szüksége van lakóközösségre, szomszédokra, akikkel lehet beszélgetni. Jó társaságnak kell lenni a munkahelyen, és szüksége van egy nagyon jó gyülekezeti közösségre. Szüksége van az embernek a gyógyító megbocsátásra, amit szintén Isten kínál a mi számunkra. Talán sokan ismerik József Attilának a Város peremén című versét, amely arról szól, hogy a guanó lerakódik a városra keményen, vastagon, és amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a sok-sok sérelem, a sok-sok bántódás ugyanígy rakódik le a mi lelkünkbe, és ugyanígy okoz lelki konfliktusokat, megbetegedést. Kötelező megbocsátásról beszélünk néha, hogy meg kell bocsátani. Ha nem bocsátasz meg, és mondjuk a különböző mondat részeket utána, hogy mi történik, akkor nem lehet parancsra megbocsátani. De ha az ember megtanul megbocsátani, akkor nagyon sok lelki betegségtől szabadulhat meg, Egy bizonyos Enright nevű ember az Egyesült Államokban létrehozott egy olyan klinikát, ahol egyszerűen úgy gyógyítja a különböző betegségeket, hogy megtanítja az embert megbocsátani. És nagyon sok ember meggyógyul. Az imádság egy különleges dolog, egy olyan dolog, amelyet Isten felajánlott nekünk, hogy ez is egy segítséget jelentsen, hogy ő vele egy komoly kapcsolatba kerüljünk, hogy ő naponta tudjon nekünk segíteni, és tudja megoldani mindazokat a problémákat, amelyek felmerülnek az életünkben. Egy magyar egyetemen egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, elkezdték különböző műszerekkel vizsgálni azokat az embereket, akik imádkoznak. Külön kihangsúlyozták, hogy azokat az embereket, akik őszintén is komolyan imádkoznak, itt hallottam ma már, valaki említette azt, hogy nem egy ilyen megszokott sablon imád, mert most itt van az imádság ideje, és most el kell mondani az imád, hanem amikor az ember úgy érzi, hogy én most tényleg az Istennel őszintén beszélgetni akarok. És azt állapították meg, hogy amikor az ember így imádkozik, akkor csökken a vérnyomása, csökken a vércukorszintje, csökken az izmoknak az ellazultsága, és akkor egy pszichológus azt mondta, hogy ezek pont ugyanazok a tünetek, mint amit ő szokott alkalmazni egy relaxációs terápia során. És azt állapították meg, hogy valóban az imának ugyanolyan hatása van, csak van egy plusz dolog, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. Az Isten meghallgat, és én azt hiszem, hogy ez az, ami mindennél nagyobb segítség lehet a mi számunkra. Az én szívem vágya az, hogy amikor érezzük az élet gondjait, problémáit, nehézségeit, akkor forduljunk oda Jézushoz, mert ő hív bennünket, és megéri őrá hallgatni és őt követni. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bízt.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeellegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És oda

fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt lehetünk, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. De szeretném tovább folytatni a Krisztus példázatainak a tanulmányozását, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára sok-sok tanúságot rejtenek, és eligazítást adnak a keresztény életben. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnék veletek együtt tanulmányozni, ki az igaz gyöngy, és ki az igaz gyöngyel kereskedő. Tehát az igaz gyöngy kereskedőről szóló példázattal foglalkozunk. Számomra Jézus Krisztus példázatai között ez az egyik legtanúságosabb példázat. Nem azért mondom, mert ezt tanuljuk ma este, hanem ez valóban így van, az egyik legtanúságosabb példázat, talán legszemélyesebb példázat, amit Jézus Krisztus a 40 példázat között elmondott. Nézzük meg példázat az igaz gyöngy kereskedőről. Mindössze két Biblia verset tartalmaz, mondhatom nyugodtan, ahogy látjuk is, egy bővített mondatból áll. Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki talált egy drága gyöngyöt, elment és eladta mindenét, ami van, és megvette azt. Itt szeretném először beazonosítani az említetteket, és utána foglalkozni részletesen ezzel a példázattal. Olvasom, hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz. Először bennünket érdekel az, hogy kicsoda a kereskedő. Kicsoda az, amikor megtalálja az igaz gyöngyöt, akkor kész mindenét eladni azért, hogy az igaz gyöngyöt megvásárolja. Tehát az első nagy kérdés, Istennek hány országa van, erről már beszéltünk, mert Jézus Krisztusnak a 40 példázata közül 12 így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A példázatokban említett mennyek országa azért nagyon figyelemre méltó, mert a Biblia két mennyek országáról beszél. Az egyik a dicső ország, a másik a kegyelmi ország. Ha esemény sorrendbe akarjuk feldolgozni, akkor először a kegyelmi ország, és utána a dicső ország. Jézus Krisztus első eljövetelekor, pontosabban golgotai halálakor felállította a kegyelmi országot, ami azt jelenti, hogy biztosította minden ember számára a bűnök bocsánatát, az Isten kegyelmét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét, de hogy ki részesül Isten kegyelmében és a bűnök bocsánatában, ezt mi személyesen döntjük el. Tehát mi döntjük el azt, hogy miben részesülünk, a dicső országát pedig Jézus Krisztus akkor állítja fel, amikor eljön másodszor, és csak akkor lehetünk Isten dicső országának örökösei, ha részesek voltunk már földéletünkben az ő kegyelmi országának. Ki a drága gyöngy kereskedő? A drága gyöngy kereskedő először is Jézus Krisztus. Utána, ha tovább megyünk, ki az igaz gyöngy, ki a drága gyöngy, vagy igaz gyöngy, ahogy itt hozza az ige, mi bűnös, gyarló emberek. Jézus szemében igaz gyöngyök vagyunk, és most már könnyű a többit, Jézus mindenről lemondott, mert azt mondja a drága gyöngykereskedő, hogy amikor megtalálta az igaz gyöngyöt, akkor elment, és eladott mindenét, amije volt. És itt értjük meg Isten csodálatos szeretetét azzal, hogy bennünket Jézus Krisztus által megvásárolt. Mivel vásárolt meg bennünket? Jézus Krisztus az ő golgotai halálával vásárolt meg bennünket. Jézus azért mondott le mindenről, hogy bennünket megvásároljon. Ez a megvásárlás szó egy jellegzetes szó a bibliai szóhasználatban, és úgy gondolom, hogy ma este a témakör befejezése felé, amikor a vége felére odaérünk, akkor külön szerepet kap ez a szó, hogy megvásárolni. Ez azért szokatlan szó a Bibliában, mert azt tanítja Isten a Szentírásban, hogy az örök életet mindenki ingyen kegyelemből kapja. Az örök életet Isten mindenkinek kész felajánlani, azonban a mi döntésünktől függ az, hogy elfogadjuk-e Jézus Krisztust és igazságát, és készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Ez a mi döntésünk. Nézzük meg sorban, mi mindenről mondott le Jézus Krisztus azért, hogy bennünket megvásároljon, megváltson az örök pusztulástól, és lehetővé tegye számunk az örök életet. Először is a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött volna és megszületett volna Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő rangban volt az Atyával. Ezt azért hangsúlyozom, mert sajnos a képeken, az úgynevezett szent képeken, ahogy le vannak festve, az Atya az öregnek van lefestve, Jézus Krisztus pedig egy 30 év körülinek. És emlékezünk, úgy gondolom, hogy mindannyian, azért hivatkozom a hittanra, mert Biblia is azt írja, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Az Istenségnek nincs kezdete, és az Istenségnek nincs vége. Akkor milyen idős Jézus Krisztus? Amilyen az Atya. És milyen idős a Szentlélek? Amilyen az Atya. Tehát nincs öreg és fiatal, ami még a rangot is illeti, a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus Krisztus testet öltött, megszületett Betlehemben, Jézus Krisztus egyenlő volt az Atyával. Te rendelkezett isteni hatalmával, isteni dicsőségéről és hatalmáról is lemondott földi életében, kisebb lett az angyaloknál, erre mostan csak azért hozom ezt a felsorolást, mert minden egyes tételhez Bibliából igét fogunk olvasni, hogy lássuk ezt a meggyőződésünket a Biblia alapján. A negyedik, Jézus Krisztus emberré lett. Kedves testvéreim, én nem tudom, hogy mi a véges agyunkkal mennyire vagyunk képesek megérteni azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett. A Teremtő Isten felvette az emberi testet, és hozzánk hasonlóvá lett, azt mondja a Szentírás, és az ötödik dolog, amiről Jézus Krisztus lemondott, vállalta azt, hogy bűneink elszakítsák őt az Atyától. Amikor ezeket az ígéket ma este olvassuk, akkor látni fogjuk azt a óriási áldozatot, amit mi emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni, de ő mégis meghozta azért, hogy bennünket megvásároljon és lehetővé tegye az örök életet. Mind az öt tételt külön igével fogjuk párhuzamba hozni, amire hivatkoztam is Filippit 2:5-6 verse, az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves testvéreim, az ötödik vers a keresztény élet alapelvét tárja fel. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az a jóság, az a türelem, az a megértés, az az elfűség legyen bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten formájában volt, tehát amikor még a mennyben volt isteni hatalomban és dicsőségben, ő lemondott arról, hogy ő egyenlő legyen az Atyával. Vagy látni fogjuk a bibliai igében, hogy mennyivel kisebb rangot vállalt magára, kisebbé lett az atyától, de azt majd egy másik igénél hozzuk és nézzük meg. Lemondott isteni dicsőségéről és hatalmáról a Filippi beliekhez írott levél második rész 7. versénél, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Mitől üresítette meg magát Jézus Krisztus? Jézus Krisztust a mennyben mennyei angyalok ugyanolyan Istennek tijáró tisztelettel dicsőítették és magasztalták, mint az atyát. De Jézus Krisztus minden kiváltságról lemondott. Szolgai formát vett fel. Emlékezünk, hogy Jézus Krisztus földélet alatt azt is elmondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. És végül elmondja azt, hogy emberhez hasonlóvá lett. Jézus Krisztus magára öltötte az emberi testet, 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet, csak azért, hogy lefizesse érettünk a váltságdíjat, az pedig a halál. Harmadik dolog, amiről beszéltünk, Jézus egy időre kisebb élet még az angyaloknál is. Tudjuk azt a Bibliából, hogy az angyalok teremtett lények. És itt azt mondja az ige, hogy még az angyaloktól is egy rövid időre kisebbé lett. Zsidókhoz írt levél 2. rész 9. versében ezt olvassuk. Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Kedves testvéreim, először talán szokatlan, hogy rák módjára próbálom elemezni az ígét, kikért halt meg Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Csak azokért, akik szeretik őt, csak azokért, akik követik őt, csak azokért, akik imádkoznak hozzá, vagy mindenkiért. És ez egy bátorító üzenet. Jézus Krisztus biztosította a megváltást, a bűnök bocsánatát és az örök életet minden ember számára. Akkor ez azt jelenti, hogy minden ember üdvözülni is fog? Nem. Mert kitől függ az, hogy mi, akik itt vagyunk, leszünk-e Isten országának örökösei, vagy nem? Istentől, vagy a mi döntésünktől? A mi döntésünktől függ. És ezért igen fontos és igen lényeges ráfigyelnünk erre, hogy hogyan valósul meg ez gyakorlatban egy keresztény ember életében. Az ajándék, az örök élet, a bűnök bocsánata mindenkinek fel van kínálva. De a mi döntésünk határozza meg, hogy elnyerjük az örök életet, vagy nem. Mindennyiunk számára az örök élet a mi kezünkben van. Ha elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban tanít, és azt éljük úgy, ahogy Isten a Szentírásban megmondja, akkor nyitott számunkra az örök élet, a menny. Ha azonban csak tudjuk, de nem gyakoroljuk az isteni elveket, akkor sajnos nem. Nézve az ígét még egyszer elejétől kezdve, azt mondja, hogy Jézus egy kevés ideig kisebbé tétetett az angyaloknál. Mennyi az a kevés idő? Földre való születésétől kezdve egészen mennybe meneteléig. Mert figyelemre méltó az, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, már megdicsőült testben támadt fel, és pillanatok alatt megtette a több millió fényév távolságot, felment az atyához és visszajött, és azt látjuk, hogy erre a földi életre, ameddig itt élt a földön, ő kisebb volt az angyaloknál, de most felvetek egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést. Azt mondja, hogy a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedésért. Emlékszem rá, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát. Én olyan előszeretettel elolvastam azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem is a Golgotai kereszten. De miért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie? Miért kellett kisebbé lenni az angyaloknál? Miért kellett hozzánk hasonlóvá lenni? Miért kellett emberi testünkre ölteni? Több okból. Én néhányat sorolok fel. Az egyik ok az, hogy Jézus Krisztus megértsen bennünket. Meg tudjuk-e érteni, mi a hangyáknak a problémáit? Nem. Ahhoz, hogy a hangyák problémáit megértsük, nekünk hangyává kellene lenni. Tehát Jézus Krisztus emberré lett, tudja, hogy mit jelent, amikor kicsúfolják, kigúnyolják az embert, vagy még arcol is csapják, ahogy a kihallgató teremben történt, a katona arcol ütötte Jézus Krisztust. Tudja, mit jelent elfáradni, tudja, mit jelent éhezni, ő is ugyanazokat mind átélte, tudja, mit jelent sátántól kísértve lenni. Ezeken a dolgokon kívül miért kellett Jézus Krisztusnak még emberré lenni? Azért, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném aláhúzni, azért kellett emberré lenni, mert ha Jézus Krisztus, mint Isten lejön a földre, ő nem tud bennünk, nem tud értünk meghalni. Mert az istenség nem hal meg. Ezért Jézus Krisztus emberré lett, hogy mindenkiért megízlelje a halált. Jézus Krisztusnak az emberi természete emberi testben meghalt, ő a haláltusáját végigvívta úgy, mint minden más ember a haláltusát végigvívja, sőt sokkal nehezebb körülmények között, mert amikor egy ember most jelen időben haldoklik, ott még ott van az isteni jóság és a kegyelem. Azonban Jézus Krisztus, amikor a kereszten volt, akkor minden ember bűnének terhe rajta volt, annyira, hogy azt kellett mondani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ami azt jelenti, hogy az Atya sem az angyalok, senki nem voltak segítségére Jézus Krisztusnak ebben a küzdelmében. Hogy ez mit jelent? Engedjétek meg, hogy elmondjam. Ami véges agyunkkal, képtelenek vagyunk ezt felfogni. Elhisszük, mert Isten igéje mondja. De itt azt mondja még az ige, hogy a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, szó szerint az történt, amit a Szentírás mond, megtörtént Jézus Krisztus trónfoglalása, tehát trónfoglalása és megkoronázása. Aki erről bővebben akar olvasni, két fejezetben van ez megírva, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, részletesen le van írva Jézus Krisztus trónfoglalás és megkoronázása. Látjuk azt, hogy ebben az egy igében megtaláljuk mindazokat a dolgokat. Említettük azt, hogy emberré lett. Az ige Jézus Krisztust jelképezi János evangéliumában, testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten emberré lett. Az Isten testé lett. Erre a test szóra szeretnék azért nagyon-nagyon hangsúlyt tenni, mert én tudom azt, hogy milyen tévtanítások vannak Jézus Krisztus testével kapcsolatban a keresztény világban. Én csak a bibliai tételeket hozom. Amikor itt olvassuk a görög szöveget, hogy az ige testé lett, akkor itt a test szót úgy ejtjük ki, hogy xarx. Ez a szó annyit jelent, hogy Jézus Krisztus magára vette a valóságos, bűnös emberi testet. Jézus Krisztus nem bűn nélküli testben volt. Nem Ádám bűnesete előtti testet öltött magára. Itt most szeretnék hozni egy konkrétumot, engemet zavart egy dolog az egész keresztény világban, és most felteszem nektek először a kérdést. Mikor van a katolikus naptár szerint Mária szeplőtelen fogantatása? hadd lássam ki, milyen jó katolikus. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. December 8-án. Ami nekem nagyon különös volt, egy helyen tartottam, egy nagyon erős katolikus helységben tartottam előadást, és feltettem ezt a kérdést, és kórusban mondta mindenki, hogy december 8-án. Mondom neki, nagyon jó, akkor mikor van Jézus Krisztus születése? Azt mondja, hogy december 25-én. Ha december 25-én van, akkor december 8-a és 25-e között mennyi idő telt el? Ezt már ők is kérdezték, de nincsen rá válasz. Nem tudják, hogy mit jelent. Hát mondom, én azt mondom, hogy gondoljuk végig a szót, ami mondja. Kinek a fogantatása? Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Katolikus egyházban van egy dogma, amely azt tanítja, hogy tudják is, hogy hogy hívták Máriának az anyját, különben ezt nem tudott, ez csak egy dogma, ez csak egy tanítás, hogy Annának hívták, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatása gyakorlatilag azt jelent, hogy Isten szent lelkétől fogantatott Mária is Anna méhében, az ő anyjának méhében, Máriában, amikor megfogant Jézus Krisztus a Szentlélektől, akkor ugyanúgy bűntelen emberi testet öltött magára. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten a Szentírásban azt mondja, hogy Jézus Krisztus 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára, és nem bűntelen testet. Nagyon keményen fogalmaz János közönséges első levele 4. részében, az első 4 versben, és ott azt mondja, hogy aki azt tanítja, hogy bűntelen testben volt Jézus Krisztus, az az Antikrisztus. Nagyon kemény ez. Itt maradjunk annál, hogy Jézus Krisztus azért tud bennünket megérteni, mert ugyanolyan emberi testet öltött, mint amilyen volt az embereknek 4000 évvel a teremtés után, amikor Jézus Krisztus megszületett. A bűneink elszakították az atyától, erre is utaltam. 9 órakor, Márk evangélium 15. rész 39. versében, 9 órakor fennszóval kiáltott Jézus mondván, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, ami megmagyarázva annyit jelent, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus miért mondta ezt? Azért, mert magára volt hagyva. Teljesen magára volt hagyva. És a sajtót egyedül kellett, hogy tapossa, egyedül kellett, hogy megvívja a csatát, elszakítva a mennyei angyalok sem segíthettek, sem az atya sem nem segített neki. Jézus azért mondott le mindenről, hogy az örök pusztulástól megváltson bennünket. Hogy is hangzott Jézus Krisztusnak a példázata? A kereskedő, a drága gyöngy kereskedő mit adott el? Miről mondott le? Mindenét eladta, hogy azt az egy drága gyöngyöt megvásárolja. Azonban, kedves testvéreim, ennek a példázatnak kettős tanítása van. Lehet, hogy sokan meg fogtok döbbenni, de én nekem az egyik is csodálatos, amit eddig tanultunk, de a másik is csodálatos, miért? Azért, mert az első tanítás szerint, példázatnak kettős tanításnak, hogy Jézus a drága gyöngy kereskedő, és mi vagyunk a drága gyöngy. Azonban a második tanítást, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban adott, mi vagyunk a drága gyöngy kereskedő, és Jézus a drága gyöngy. Ezért mondtam a bevezetőben ma, ennek a példázatnak nem csak tanulói, hallgatói vagyunk, ennek a példázatnak résztvevői vagyunk. Miről kell nekünk lemondanunk? Mit kell nekünk eladnunk, hogy Krisztust és az örök életet megvásároljuk? Ez a csodálatos része a tanításnak. Először tehát beszéljük meg azt, hogy miről kell lemondanunk. Mi mindenről kell lemondanunk, felsorolom úgy, mint a Jézus Krisztusnál. Jézusnak kell átadnunk életünk kormánykerekét. Könnyű-e ezt megtenni? Általában minden ember úgy van, hogy én szeretem kezemben tartani életem kormánykerekét. De hova vezetem én az életemet, ha én irányítom az életemet, és nem bízom az életemet Jézus Krisztusra? Második, fel kell öltöznünk az isteni természetek. Jellemben hasonlóvá kell válnunk Jézus Krisztushoz. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Úgy kell élnünk, ahogy Jézus Krisztus élt. Hasonlóaknak kell lennünk Jézushoz, akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Látjuk, hogy Jézus Krisztusnál is 5 dologról mondott le Jézus Krisztus, és itt is felsorolom azt, hogy miről kell nekünk lemondanunk, vagyis mit kell Isten segítségével elérnünk, hogy valóban Isten országának örökösei lehessünk. Tehát a keresztény élet nem abból áll, hogy bizonyos emberi rendeléseket, hagyományokat gyakorlok, hanem küzdelemből és Jézus Krisztus követéséről. Első, Jézusnak át kell adnunk életünk kormánykerekét. Ezt a Bibliában találjuk feljegyezve, Pál apostol a saját tapasztalatát mondja el, nekem ez az ige mindig rengeteget jelent, Galata beliekhez írott levél 2. rész 20. versében. Hogyan kezdi? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engemet és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy egy bizonyos értelemben fordított sorrendben találjuk a Bibliában a ránk vonatkozó részt, mint Jézusnál. Mert Jézus Krisztus emberi testet öltött, itt élt a földön, kisebbé lett az angyaloknál, és az ő 5 felsorolás között kereszt halála volt az utolsó. A keresztény életben ez az első. Nem különös? Most mondjátok úgy őszintén, könnyű-e megvalósítani azt, hogy Krisztussal együtt megfeszíteni? Saját erőnkből ne is próbáljuk, mert nem fogunk célt érni. Isten segítségével viszont igen. Mit jelent azt, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk? Meghalunk élni a bűnnek, és Isten tesszük életünkben az első helyre. Mert azt fejtegeti tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Kedves testvéreim, a keresztény ember életében a győzelem titka az, hogy Krisztus bennünk él. Testvéreim, Jézus Krisztus nem albérlő akar lenni nálunk. Jézus Krisztus nem vendég akar lenni nálunk. Ő bennünk akar lakozni. Ezt így mondja el Jézus Krisztus jelenések könyvében az ő szavai ezek, 3. rész 20. versében, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, vele vacsorálok, és ő én vele. Kedves testvéreim, ha mi akkor leszünk készek mindenről lemondani, hogy az örök életet és Krisztust megvásároljuk, ha Jézus Krisztus bennünk lakozik. A keresztény élet nem abból áll, hogy időközönként elmegyek és egy Isten tiszteletet végighallgatok. Adjuk át életünk kormánykerekét. Mert az elébb mondtam, most még egy mondat erejéig visszatérek, hová tudjuk mi kormányozni magunktól az életünket? Az örök életre vagy az örök kárhozatra? Magunktól. Egyértelmű a válasz. De ha átadjuk életünk kormánykerekét, rábízzuk magunkat arra, aki tudja, hogy mi a jó a számunkra és mi nem. Felöltözni az isteni természetet. Péter apostol első levele, 1. rész, 4. verse. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Figyeljük meg a sorrendet, amit Péter apostol itt elmond. Isten megadta az ígéretet. Isten biztosította számunkra azt, hogy mi győzzünk, hogy mi mindenről lemondjunk, mindent eladjunk, csak azért, hogy Krisztust és az örök életet elnyerjük, és így jutunk el, hogy az isteni természet részesévé legyünk. Mit jelent az, hogy az isteni természet részese legyünk? Tegnap több helyen a szombatiskolai tanulmányt, amikor befejeztük az utolsó mondat, az utolsó kijelentés Péter apostol második levelének harmadik részében, a 18. versben azt mondja, hanem növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Mit jelent ez az utolsó felhívás a levél végén, hogy növekedjetek Jézus Krisztus megismerésében? Itt azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé legyetek. Mit jelent megismerni Jézust? Megfogalmazom egy mondatba. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló Jézus Krisztuséhoz. És amikor Jézus Krisztus eljön, nem azt fogja kérdezni, hogy hogy tettél, mit tettél, mi mindent tettél, természetesen a Biblia szerint való élés az helytálló, hanem keresni fogja a jellemének visszatükröződését. És azért mondja, hogy így tudjuk kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Harmadik, úgy kell járnunk, ahogy Jézus járt. Ez egy csodálatos tanítása a Szentírásnak. János első levelében, a második rész, 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, ahogy ő járt. Ez az, amit az imént megfogalmaztam. Testvéreim, a Biblia ismeret egy áldott dolog. A Biblia ismeret egy áldott dolog. És minél jobban ismerjük Bibliát, annál inkább kell, hogy ismerjük Jézus Krisztust. Ismerni Jézus Krisztust pedig annál inkább vissza kell tükröznünk az ő jellemét. Úgy kell járni, ahogy ő élt. Elmondok egy tapasztalatot. Egy mélyen vallásos ember, katolikus ember, Bibliát olvasó ember. Én az 55 éves lelkészi szolgálatom ide alatt senhol, senkit nem találtam olyan jó Biblia ismerőt, mint az az ember volt. Elmondta, hogy minden áldott nap minimum 2 óra hosszáig olvassa a Bibliát. Rettenetesen bírta az álmatlanságot. Minden reggel 4 órakor kelt. Ő neki elég volt 3-4 óra hosszát aludni, de a Biblia olvasásra minden nap minimum 2 óra hosszát szentelt. És én azt kérdeztem, hogy Kálmán bácsi, legyen szíves, mondja már meg, miben követi ön Jézust? Ez lesz a házi feladat, 2 hét múlva találkozunk. Nem kell 2 hét, kimondom én azonnal, én mindenbe követem. Mondom, Kálmán bácsi, 2 hét múlva várom a választ. 2 hét múlva megérkeztem, mert csak este ért rá, és kérdezem, hogy Kálmán bácsi, kész-e a házi feladat? Lehajtja a fejét, azt mondja, sokat gondolkodtam, sokat olvastam a Bibliát, és azt mondja, tudja, mire jöttem rá? Majdnem semmiben nem követem Jézust. Én arra bátorítok mindannyiatokat, vegyetek időt magatoknak, olvassátok a Bibliát, és nézzétek meg, hogy miben követjük Jézust. De az ige azt mondja, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő benne marad, Krisztusban marad, annak úgy kell járni, ahogy Jézus Krisztus járt. 4. Hasonlóknak kell lennünk Jézus Krisztushoz, és itt azt olvassuk János közönséges első levele, 3. rész, 2. versében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha megjelenik, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ami van. Mi a keresztény élet végkifejlete, végcélja? Kihez legyen a mi jellemünk hasonló? Jézuséhoz. És én arra bátorítok mindannyiatokat. Higgyétek, hogy az én keresztény életemben a harc e körül forog. Hasonló lenni Jézus Krisztushoz. Hasonlítani jellemben Jézus Krisztushoz. És akkor visszakapjuk, amit Ádám elveszített. Mert azt olvassuk Róma belekhez írott levél 5 rész 19. versében, amiképpen egy embernek engedetlensége által minden, ki bűnösé lett, azonképpen egynek engedelmessége által mindenki igazzá lett. Kedves testvéreim, hány ember szófogadatlansága miatt jött be a bűn? 1. és hány ember engedelmessége folytán jött be az örök élet? Egy. Akkor kiben reménykedjünk másunk kívül? Senkiben másban, csak egyedül Jézus Krisztusban. Most térjünk vissza, miután láttuk ezt az öt dolgot, hogy mi mindent kell elérnünk Isten segítségével, akkor álljon elébünk ez a kijelentés, akkor vásárolhatjuk meg Krisztust és az örök életet, ha bűneinkről lemondunk. Hogy történik ez? Miért nehéz lemondani rossz szokásainkról? Megoldottuk már ezt a gordiusi csomót? Én elméletben igen, és ezt szeretném átadni, de gyakorlatban is ezt törekszem megvalósítani. Miért olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Több ok miatt. Első az, hogy örököltük. Gyereket nem kell rosszra tanítani. Második, mivel cselekedtük, belénk öregszik a rossz szokás. Ezért fiataloknak mindig arra tanácsolom, hogy fiatal korukban törekedjenek megszabadulni rossz szokásaiktól, sokkal könnyebben megy, mint amikor már elérik azt a kort, amiben én is vagyok, és meg van szövekesedve bennünk a rossz. Mi a harmadik oka annak, hogy olyan nehéz megszabadulni rossz szokásainktól? Elmondhatom? Szeretjük. Szeretjük. Akár elismerjük ezt, akár nem ismerjük el, szeretjük. Megszoktuk, és szeretjük. Ha valamit gyűlölünk, attól gyorsan megszabadulunk. Ha valakit gyűlölünk, attól is gyorsan megszabadulunk. Megszoktuk és szeretjük. Na most testvérem, a keresztény élet abból áll. Mindjárt hozok egy példát. Ez az örök élet. Ez Jézus. Ez a bűn, az örök pusztulás. Ha mi itt vagyunk, akkor mit szeretünk jobban? Az örök életet vagy az örök pusztulást? Ha itt vagyunk, akkor az örök pusztulást szeretjük jobban. Minél tovább haladunk, és minél közelebb kerülünk Krisztushoz és az örök élethez, ez minek az eredménye? Ez annak az eredménye, hogy mi jobban szeretjük Jézust, mint a bűnt. Jobban szeretjük az örök életet, mint az örök pusztulást. És hogyha egész itt vagyunk, akkor szeretjük Jézust és gyűlöljük a bűnt. Szeretjük Jézust és gyűlöljük a rossz szokásainkat. Szeretnék elmondani fizikai értelemben egy nagyon jellegzetes dolgot. Volt egy ember, aki nagy dohányos volt. Amikor elfogadta Krisztust és elfogadta az igazságot, családfő volt, akkor megparancsolta, hogy ezentúl az én szobámban senki nem gyújthat rá, se a fia, se a menye, se a senki, se a vendég, ha rá akar gyújtani, akkor kérjétek meg, hogy menjen ki és kint gyújthat rá, de az én szobámban nem gyújthat rá senki. Megutálta a cigarettát. Ahogy egy ember, aki szerette a cigarettát, képes volt megutálni a cigarettát, akkor Isten segítségével ment ez végbe. Azt jelenti, hogy a bűnt, amit szerettünk, Isten segítségével meggyűlöljük. Hogyan írja ezt a Bibliában le Isten? Nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Lehet, hogy sokan nem is tudnak mit kezdeni vele, elolvassák és azt mondják, hogy ja, igen, ezt Isten írja, de ez mit jelent, ezt már ne kérdezze tőlem senki. Jelenések könyve 3. rész 18. versében találjuk ezt a csodálatos győzelemre vezető utat. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem három dolgot. Három dolgot. Számokkal ki is jelöltem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdság, ez a bűnt jelképezi. És védj tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemedet, hogy láss. Mind a három esetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. Hát kedves testvéreim, én nektek nagyon őszintén, nagyon nyíltan elmondom, évek múltak el, Én olvastam ezt az ígét, ha kell, százszor is, csak azt nem tudtam, hogy mit jelent. Amikor János apostolnak Jézus Krisztus mondja ezt a tanácsot, akkor nagyon kevés volt a pénz, nagyon ritka volt a pénz. Cserekereskedelem volt. Egy házat lehetett venni 100 tehénért. Vagy egy ruhát lehetett venni nem tudom én mennyi termékért. Cserekereskedelem. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy védj tőlem, én adok neked tűzbe megpróbált aranyat, azonosítsuk be, hogy mi az első, mi a második és mi a harmadik is, mindjárt könnyebb lesz. Tehát a tűzben megpróbált aranya hit és a szeretet. Vegyél tőlem hitet és szeretetet. De hát a hit az ajándék, hogy lehet venni? Ez a különös ebben az igében, és erről szeretnék beszélni. Fehér ruha az a Krisztus igazsága. Védj tőlem szemgyógyító írt, a kegyelem olaja, vagyis lelki ítélőképesség. Kedves testvéreim, a győzelemhez minden háromra szükségünk van. A hitre is, a szeretetre is, a Krisztus igazságára, meg a kegyelem olajára is. Jézus azt mondja, hogy ezt vegyed tőlem. Hát azt tudjuk a Bibliából, hogy az örök élet bűnök bocsánata az ajándék. Akkor miért kell venni? Mit tudunk mi eladni, hogy megvásároljuk Krisztust és az örök életet? Bűneinket. Most, drága testvéreim, ma este az a nagy kérdés, és Jézus Krisztus ebben a példában azt a tanítást adja, készek vagyunk-e lemondani bűneinkről? Bűneinkről és rossz szokásainkról pedig úgy tudunk lemondani, ha teljes szívből szeretjük Jézust, és most ezt összefoglalom, amilyen mértékben szeretem Jézust, olyan mértékben mondok le bűneimről és rossz szokásaimról. Így tudjuk megvásárolni az örök életet. Jézus azt mondja, adjátok át nekem rossz szokásaitokat, csúnya szavaitokat, bűneiteket, és én örök élettel ajándékozok meg benneteket. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, tehát cserekereskedelem, bűneinket és rossz szokásainkat adjuk oda Jézusnak. Szeretjük-e annyira Jézust, hogy ezt készek vagyunk megtenni? Mert a vallásosság nem vezet el bennünket erre a szintre. Krisztus szeretete viszont igen. Az önszeretet kirekesztik.

0: Egy ember árulta a házát. Jött a vevő, és azt mondja, hogy nekem tetszik az ház, tetszik az ár is, valamennyivel kevesebbért kérte, az eladó eladta. Megcsinálták a szerződést. Az eladó azt mondta a vevőnek, hogy ő neki egy kitétele van. Mindent elad, de a legbelső szobában volt egy 200-as szög, azt foglalják bele a szerződésbe, hogy azt a 200-as szöget azt nem adja el. Az az ő birtoka lesz. És a vevő úgy gondolta, és úgy volt vele, hogy mit törődök én azzal a 200-as szöggel a legbelső szobában. Belefoglalta a szerződésbe. Megtörtént a szerződés hitelesítés, az eladó kiköltözött, vevő beköltözött, élvezte a szép házat, minden. Elmúlt ki tudja, hogy hány év, egy nap megjelent, éppen esett az eső sáros csizmába, és azt mondja a volt tulajdonos, hogy akarom látni az én szögemet. Hát azt mondta, hogy vetse le a sáros csizmát. Nem, én nekem ahhoz a szöghöz jogom van. Sáros csizmába végig gyalogolt az egész házon, a szőnyegen, és megnézte a szöget, ott hagyta a saras lábnyomát, és elment. Hát ez nem nagyon tetszett az új gazdának, de szerződésben benne volt. Egyszer valaki zörget éjfél után 2 óra tájon, hát kicsoda a volt gazda? Látni akarom az én szögemet. Mit tehetett az új gazda? Be kellett-e engedni a volt gazdát? Be kellett engedni. Van-e ilyen bűnszög a te életedben és az én életemben, amit nem adtunk el? Megtartottunk, megtartott a sátán, és ő neki joga van hozzánk, ha csak egy szöget megtartottunk. Az utolsó dolog, amit szeretnék ma este hozni, mindnyájunknak van reménye az örök életre, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Mire vagyunk készek? Készek vagyunk-e mindent eladni Krisztusért? Nem fizikai, nem a házunkat kell eladni, nem tudom én, kerékpárunkat, vagy autónkat, vagy traktorunkat. Nem. Mit kell eladnunk? Bűneinket. Rossz szokásainkat. Készek vagyunk-e meghozni ezt az áldozatot? Isten segítsen meg, hogy hozzuk meg. A döntést hozzuk meg most. És ezzel a döntéssel éljük tovább földi életünket. Készüljünk a Krisztussal való találkozásra. Ebben segítsen meg Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.
1: Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket a Láthatár mai adásában. Talán nincs is nagyobb ajándék az életben, mint az a hely, amit otthonnak nevezhetünk, vagy ahol otthon érezhetjük magunkat. Ahol szeretettel vesznek körül bennünket, őszintességgel bánnak velünk, és ahol újra meg újra erőt kaphatunk az élet kihívásaival szemben. A család egy ilyen hely lehet, egy menedék, amely nem csak megvéd, hanem formál, gyógyít és megtart bennünket. De vajon hogyan lehet ilyen kapcsolatokat kiépíteni, létrehozni, vagy a menedéket tudatosan megélni a mindennapokban, az otthonainkban? Erre a kérdésre keressük ma a választ Csergezán Bernárd lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy segítség lehetünk azok számára, akik keresik az otthont.
1: Egy szélesebb körű kérdéssel indítom a mai beszélgetést. Ugyebár egy olyan világban élünk, amely gyorsan változik a gazdasága, gyorsan változnak az értékek, amik alapján éljük az életünket, a kapcsolatrendszerek. És ebben a gyorsan változó világban az a kérdés merül fel, hogy mi nyújt számunkra menedéket. A családban valóban találhatunk menedéket az élet nehézségeivel szemben?
2: Ahogy említetted, a társadalom gyors változásra biztonságot kelt. Ezt pszichológiai értelemben krónikus stressz környezetnek nevezzük. Az ilyen helyzetben az ember idegrendszere állandó készenléti állapotban maradhat. Engedd meg, hogy amielőtt a családról beszéljünk, olvasom el a 46. zsoltárt. Számomra ez a zsoltár alapja a családi otthonnak, mert valahogy a címe is az erős vár a mi Istenünk. Olvasom a második verstől, azt mondja, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omblanak a tenger mélyébe. Ha háborognak, és tajtékoznak, és vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Na, amikor elolvastam ezt a zsoltárt, tudjátok, hogy látom a családot, mint amikor Isten egy várral körülveszi, és abban a várban biztonság van. Szeretem a 11. verset, amelyik azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, és velem együtt jön a biztonság. Ez az egyik rész. Isten a mi biztonságunk, a mi védelmünk. De Isten a családot is stabilizáló rendszerként alkotta meg. A család egy érzelmi rendszer. Ha ez a rendszer stabil, az egyén stresszűrő képessége jelentősen nő. A biztonságos kötődés egész életen át védőfal lehet. Például a gyermek a családban némely dolgokat megtanul. És ezek a dolgok, ezek védni fogják, olyan otthonossá teszik az ő életét, mert ő ezeket ott tanulta meg, ahol csak meg lehetett tanulni. Ellen White azt írja, a társadalom jóléte a család jólététől függ. Ez nem csak lelki, hanem minden más területnek valósága is. Lehet, hogy egy kicsit túl hosszú voltam, de úgy éreztem, hogy annyira szép ez a 46. Zsoltár.
1: Nem volt egyáltalán hosszú. Egy ilyen idillikus állapotot állított fel, és az én kérdésem az, hogy a valóságban az ember tényleg a családban keresi a menedéket, vagy lelkipásztori hivatásban mit szokott tapasztalni? A családban keresik a menedéket az emberek, vagy legtöbbször menekülnek a családból?
2: Igen, ez olyan kétoldalú a válasz is, mint a kérdés. A kötődés elmélet szerint minden ember alapvetően kapcsolódni akar, valahova tartozni akar. A család az elsődleges kötődési tér. Ha azonban a családi rendszerben létezik kiszámíthatatlanság, kritika, érzelmi hidegség, konfliktus kerülés, akkor a személy elkerülő vagy szorongó kötődési mintát alakíthat ki. Lelkipásztorként azt látom, hogy az emberek nem a családtól akarnak elszakadni, hanem a fájdalomtól akarnak elszakadni. Ha a család nem menedék, akkor pótlékokat keresnek, de ez soha nem fog megfelelni válaszként az ők életükben.
1: És akkor mit teszi a családot menedékké?
2: Különbséget kell tegyünk a ház és az otthon között. Miért mondom ezt? A ház az lehet egy fizikai struktúra, az otthon az érzelmi tér. Az otthon akkor válik menedékké, ha érzelmi biztonság van, ha kiszámítható szabályok működnek, a konfliktusokat kezelik, és nem elfojták őket. A Biblia a ház fogalmát gyakran dinamikus közösségként használja. És itt Józsué példáját használnám. Miért mondom itt Józsué példáját? Azért, mert ugyancsak gondolok az eredeti kifejezésre, ez jelenthet fizikai házat, de nagyon gyakran családot, háznépét, egész közösséget jelenti. És amikor Józsué azt mondja, én és az én házam népe az Úrnak fogunk szolgálni, akkor nem a falakra gondol, hanem a családjára, a vezetés alá tartozó közösségre, egy lelki egységre gondol. Mit akartam, és mit akarok ezzel kihangsúlyozni? Az, hogy a Biblia szerint az otthont nem a hely, hanem a kapcsolat és irányultság vezeti, vagy ez lehet értelmezhető. Józsué kijelentése három fontos dolgot mutat be nekünk. Az otthon lelki irányt követ, lelki irányt ad, és a tekintetben egy család sem lehet semleges. Valamit mindig szolgál, értékeket, szokásokat, hatásokat. Józsué tudatosan dönt, és azt mondja, mi az Urat szolgáljuk. Ez adja az otthon identitását. A második dolog, amit kihangsúlyozok Józsué életéből, a vezetés az felelősség. Józsué, mint családfő irányt ad. Ez azt jelenti, hogy világos értékrendet és struktúrát hoz. Egy otthon akkor stabil, ha vannak kimondott értékek, van következetesség. És hadd említsem meg a harmadik gondolatot is, az otthon inkább közösség, nem struktúra. És ez a lényeg a feltett kérdéshez. A ház a Bibliában nem a falakot jelenti, hanem az emberek közötti kapcsolatot és lelki egységet. Hogyan kapcsolódik ez a mai témánkhoz? Egy lakás nagyon gyönyörű lehet, de ha nincs bizalom, ha nincs az a közös jelenlét, nincs elfogadás, akkor az nem otthon, hanem csak lakótér. És ha valamire szükségünk van, pont erre van szükségünk. Hiszen ma az otthon nagyon sok számára csak egy lakótér, és nem értik helyesen, mit jelent az otthon.
1: És hogyha még a szülők azt is elmondják a gyereknek, hogy de én megadtam neked mindent, meg volt mindened, akkor felmerül az a kérdés is, hogy elég-e csak ez az anyagi jóléte a családnak ahhoz, hogy egy gyerek biztonságba érezze magát, menedékbe érezze magát otthon?
2: Igen, sajnos nagyon sokszor mi szülők ezt a tévedést elkövetjük, és azt gondoljuk, hogy ha anyagilag megadtunk mindent a gyereknek, akkor már egy stabil életet, stabil környezetet alakítottunk ki az ő számára. Eszembe jut egy családi szemináriumon, egy édesapa szót kért, és azt mondta, egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudok magamhoz térni. A lányom a napokban azt mondta nekem, apa, utálom a pénzed. Nekem rád van szükségem, és te hiányzol az én életemből. Amikor ezt megvallott ez az apa, én nagyon komolyan elgondolkodtam. És próbáltam egy önvizsgálatot tartani, vajon nem ebben a helyzetben voltam én is, mint apa, vagy mint nagyszülő, vagy nagyon komolyan el kell gondolkozni e téma körül.
1: És akkor ennek fényében mennyire fontos maga az érzelmi jelenléte a szülőknek? Vagy akár a gyereknek a szülő számára?
2: Nagyon fontos, nem hogy fontos. Tehát ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, az érzelmi jelenlét azt jelenti, hogy van ki meghallgasson engem. Azt üzenem a gyereknek, hogy komolyan veszem a te érzéseidet. Reagálok akkor, amikor te egy különleges helyzetben vagy. A családterápia ezt érzelmi validálásnak nevezi. Amikor egy szülő visszatükrözi a gyermek érzéseit, és azt mondja neki, látom, szomorú vagy, akkor a gyermek idegrendszere megnyugszik, mert érzi, hogy az apa megértette őt, vagy a szülő, nem mondjam csak az apát, mert én az én
1: apai szemszögből
2: igen,
1: vizsgálja.
2: Tekintem a helyzetet, hiszen ez annyira fontos, mert a gyermek megtapasztalja azt, hogy ő az életben nem kell harcoljon egyedül, mert ott van valaki mellette. Ez valahogy összhangban van a Krisztus lelkületével. Miért? Mert akkor, amikor itt járt a földön, ő együtt érzett az emberekkel, sírt velük, jelen volt az életükben. Mondanok csak Lázár családjára. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor találkozott Mártával, Máriával, Jézus könnyekre fakadt, mert együtt érzett, és ha ez létezik a családban, a családi kapcsolatban, a gyermek életét jó irányban tereli, és felkészíti az életre.
1: Akkor azt is le lehet vonni következtetésként, hogy egy érzelmileg kiegyensúlyozott család, de szerény körülményekben lévő, stabilabb lehet, mint egy pénzügyileg jólétben meglévő család, de amelyből hiányzik ez az érzelmi.
2: Természetesen összetevő. Igen. Miért? Azért, mert megint használom ezt a kifejezést a családterápiában, ez egy olyan ismert jelenség, hogy a közös megküzdés erősíti a kapcsolatot. Amikor együtt kell megküzdenünk, hiányoznak anyagi szempontból dolgok, de együtt megküzdünk, ott már kialakítjuk azt a közös kapcsolatot, és ez, amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor érzelmileg is ugyanazon a szinten vagyunk. Együtt harcolunk, teszünk meg dolgokat egy cél eléréséért. A jólét önmagában, ezt is szeretném kihangsúlyozni, az nem rombol. Mert hogy valaki azt érte, hogy szegény kell légy azért, hogy most már jó, érzelmi, stabil helyzet legyen a te családodban. Nem. A jólét önmagában nem rombol, de az érzelmi elszigetelődés az igen, az rombol. Egy szerény, de összetartó család rendszere gyakran rugalmasabb és melegebb is. Ebből tanulnunk kell.
1: És mi adja meg a családnak a lelki légkörét? Beszéltünk az érzelmi vonat oldaláról, a pénzügyi oldaláról, de kell legyen egy lelki oldala is, nem?
2: A lelki légkör a család érzelmi klímája, szenzorja. És itt léteznek összetevők. Ezek az összetevők, említeném, a kommunikációs stílusa, a konfliktus kezelési mód, a határok tisztasága. A gyermek nagyon biztonságban érzi magát, akkor, amikor léteznek a határok. Tudja, ha itt vagyok, akkor minden rendben van. A szerepek meghatározása, a közös spirituális gyakorlat, ezek azok az összetevők, amik azt a biztonságos lelki légkört kialakítják. Ellen White hangsúlyozza, hogy az otthon lehet a menny előíze. Ennél szebb megfogalmazás nem is létezik, hogy az ember érezze azt, hogy a menny oda költözött az ő családjában. Mert Krisztussal együtt a menny is beköltözik a mi életünkben. Na most ezeket gyakorolva, például, hogyha nem egy a kommunikáció, a közlés, az nem, a közlésben nem foglal el első helyet a kritika. Mert a kritika az rombol. Ezek azok az összetevők, a pozitív összetevők, amelyek kialakítják ezt a lelki légkört, amely után vágyik minden személy.
1: Amikor emberi kapcsolatokról beszélünk, felmerül a szeretet témája is, és felmerül akár az a gondolat is ennek útján, hogy feltétel nélkül szeressük valakit, szeressük a családtagjainkat, azokat az embertársakat, akik közel állnak hozzánk. Ez a feltétel nélküli szeretet, ez valóságos lehet? Tehát, hogy megvalósítható az életben is, vagy csak egy ilyen ideál, amit elképzelünk, de hogy az életben nem tapasztaljuk.
2: Tehát teljesen, tökéletesen csak Isten tud így feltétel nélkül elfogadni minket. De mondjuk itt különbséget kell tegyünk a személy elfogadása és a viselkedés korrekciója között. Miért? Egy egészséges családban a szabályok világosak, de a szeretet nem feltételes. Nagyon sokszor hallottam ilyen kifejezéseket, hogy ha ezzel kezdődik, ha 10-est hozol, kapsz egy új biciklit. És mi történik, ha nem jön meg a 10-es? Ezt most csak példának hozom. Hogy érzi magát a gyerek? Hú, nem vagyok jó semmire. Ha 10-es kaptam volna, lett volna új biciklim. Megyek a régivel. Ez van. És mindig, amikor kimegyek kerékpározni, akkor eszembe jut, hogy én nem vagyok 10-es szintű személy, hanem én csak... Tehát ezért elmondhatom, örventem volna, és biztos te is örventél volna, hogyha teljes teljesítményben részesültél volna, de nem számít. Én ennek ellenére is szeretlek téged, nem probléma. Következő alkalommal sikerülni fog. Egy ilyen hozzáállás, és a bicikli is megérkezik, egy ilyen hozzáállás, ez mintha szárnyat ad a gyereknek, és azt mondja, ah, milyen jó, küzdeni fogok. Attól függ, hogy mit választok. Attól függ, hogy mit választok.
1: És mondta, hogy van egy második vetülete is, a korrekció.
2: Igen, igen. El is felejtettem, hogy említettem ezt is. Igen, a korrekció. Amikor szeretem, mert minden szülő szereti a gyerekét, vagy az élettársak szeretik egymást, de nagyon sokszor szükséges valamit változtatni. Igaz, én nem tudom az élettársam megváltoztatni, én nem tudom a feleségem megváltoztatni, a feleségem nem tud megváltoztatni engem. Nagyon sokszor hallom a fiataloknál, amikor azt mondják, hogy nem baj, megházasodunk, aztán csinálok én embert belőle. Ha így indulsz, hidd el, hogy soha nem fog sikerülni ez. Hanem amit tehetünk, hogy elfogadjuk a másikat. Ha közben még azt is mondom, örvendenék, ha ez megváltozna a te életedben, de hidd el, ha nem is tudsz megváltozni, nagyon szeretlek téged, és amikor ezt kimondom, ez mintha egy fokot emelt volna, és azt mondja, de csak jó lenne, ha tudnék valamit változtatni itt. És nagyon sok személy helyzetében ez a változás megtörténik. Lehet nagyon apró léptekkel, lehet észrevétlenül, és egy adott pillanatban felébredünk, hogy hát tényleg valami megváltozott a mi kapcsolatunkban. És lehet látni, hogy adott pillanatban annyira összeolvadnak, hogy majdnem egyformán gondolkoznak, egy időben ugyanazon a dolgon gondolkoznak, egy időben ugyanazon a dolgon töprengenek. Ezt Isten elvégezheti a mi életünkben. De a korrekciónak szerepe van, ha szeretettel történik.
1: Amikor a feltétel nélküli szeretetre gondolunk, akkor bármit elfogadhatunk. Beszéltünk a korrekcióról, de beszéljünk akár azokról a dolgokról, amiket teszünk, és lehet, hogy nem könnyen ismerjük el őket az életünkben. Egy bűnt követünk el az életünkben, most nem egy bűncselekményre gondolok, hanem valamivel megbántjuk Istent, megbántjuk a családtagunkat, vagy olyan, akár olyan viselkedés, mint a van a családban, amit már nem lehet megváltoztatni, agresszivitás, vagy hasonló dolog. Na, itt meddig alkalmazzuk a feltétel nélküli szeretetet?
2: Nehéz kérdés ez. Nem azért, hogy nem lehet megválaszolni rá, hanem elgondolkozik az ember, amikor ilyen helyzetekről van szó. Tévedtem. A nevelésnek, vagy a kapcsolatnak van egy nevelési célja is, és itt nem a félelmet, hanem a jellemformálást értem. Ha bűnről van szó, tévedtem valamelyik család tag ellen. Mi történik ezután? Azonnal a légkör romlik. Az egyik elszigetelődik, a másik sértve érzi magát, bántva érzi magát, ne beszéljünk arról, hogyha agresszivitásról van szó. Eljöhetek az érintett félhez, és őszinten elmondjam neki, nem tudom, hol volt az eszem, nem tudom, mi történt, de kérlek, ha csak tudsz, bocsáss meg. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja a másik, sajnálom, nem tudom. Visszaemlékszek egy személyre, aki magyarázta, hogy a felesége megcsalta, és valahol estefele tudta meg, hogy ez megtörtént. Azt mondta, egész éjszaka, mint egy őrült, jártam a kocsival a városban, le és fel az utcákon. Azt se tudtam, merre megyek, hol állok meg, mi lesz velem. Reggel fele, mintha megnyugodtam, magamhoz tértem, és hazamentem, feleségem már nem volt otthon, mert azt érezte, hogy nincs mit keressen otthon, és gondoltam, hol van, elmentem, megkerestem, az édesanyjánál volt, és elbeszélgettünk. Nem volt egyszerű az elbeszélgetés, némelyikkor viharos volt, némelyikkor csendesebb volt, de végül elmondtam neki, hogy megpróbálok megbocsátni neki. Ő is elsírta magát, én is elsírtam magam, mind a ketten, és most, hogy nagyon rövidre fogjam, amikor találkozok velük, azt mondják, a mostani életünk szebb, mint az előtti. Rájöttünk, mind a ketten, hol tévedtünk, hol hibáztunk, és ezeket a dolgokat, ezeken a dolgokon próbáltunk változtatni. Ezt látom megoldásnak ezekben a nehéz helyzetekben, amikor az ember magába száll, magához tér, és nem csak önmaga, mert ő soha ezt nem tudná elvégezni, hanem a nehéz helyzetekben nem zárja ki Istent az ő életéből. Ez az, ami segíthet nagyon sok helyzetben.
1: Hogyha egy ilyen megtörténik valakinek az életében, ez sebeket is hagyhat maga után.
2: Abszolút.
1: Akkor is, hogyha mondjuk a helyzet utána letisztázódik, megbocsátanak a felek egymásnak, akármilyen kontextusban kellene megbocsátaniuk. Ezeket a sebeket hogyan lehet begyógyítani?
2: Az idő, amely gyógyít, Isten az, amely gyógyít, és a bízalom, hogy többet nem fordult elő. Tehát ezek azok a lépések. Tehát amikor kezd újra kialakulni a bízalom, amikor kezd újra kialakulni az a biztonsági lelkület, amikor érzem, hogy tényleg nem az. Az csak egy botlás volt. Az csak egy téves lépés volt. Nem történik ez meg, úgy, ahogy elmondta, ez pontosan úgy van. Tehát ez magával viszi, vagy hozza a megtérést. Ez azt jelenti, hogy megbántam, de többé nem követem el. Így néhány szóban próbálok válaszolni erre.
1: Mi felszínre hoztunk különböző összetevőit a családi menedéknek, azonban, hogyha analizálnánk azt, hogy milyen világot élünk a jelenben, akkor mit mondana el arról, hogy mi rombolja leginkább a jelenben a családoknak a menedék jellegét?
2: Az, amit megélünk ma, és amit megél a társadalom, ez a túlzott individualizmus. Mindenki magának. Egy nem magas tömbházban lakok, csak négy szintű, fölszint és három emelet. Azt veszem észre, hogy nagyon nehéz kapcsolatot kialakítani az emberekkel. Figyelmes vagyok, próbálok kapcsolatot kialakítani. Ismerem az embereket, tudom, hogy a lépcsőházunkhoz tartoznak, de nem sikerül, van vagy négy, öt, hat személy, akivel megállok, elbeszélgetek. Nem sikerül, annyira zárkozottak az emberek. Hazajöttek, bezárták az ajtót, oda senki be ne hatoljon. Reggel újra megnyitják, elmennek, munkába mennek. És ez a rutin következik minden nap. Ha ha valami rombolja a család jellegét, pontosan ez. Mert amikor hazaérkezik a két fél, vagy a szülők és a gyermekek, mi következik? A digitális elszigetelődés. Képernyék mögé, esetleg eszünk együtt, ha ez is megtörténik, ha nem mindegyik sorra, ha nem az egyik a tévé előtt teszik, a másik ki tudja hol. Egy másik ok lehet a határok feloldódása. Már nem tudja senki, hogy meddig mehetünk, hol van a családunknak a határa, és a gyerekek még jobban, a gyerekek számára még megtévesztőbb ez. A másik pedig a szerep konfúzió. Már nem tudja, nincs meghatározott szerep, nem tudja, kinek mi a családtagok, nem tudják, hogy melyiknek mi a szerepe. És a ki nem mondott konfliktusok, ezt is megemlíteném. Ezek belülről rágják a kapcsolatot, és nagyon sokszor oda jutnak a családtagjai, hogy nem beszélnek egymással. A másik kérdi, mi a gond? Nincs semmi. De nem tudok beszélni a másikkal, és akkor, ha erre gondolok, a családi tapasztalat gyakran meghatározza az Isten képet is. A gyermekek innen indulnak el, és itt formálják az Isten képet a családban. Na most, ha egy ilyen családban kell kialakítani az Isten képet, mi lesz ebből? Ez nagyon elgondolkoztató. És különösen, ha az apa kiszámíthatatlan, az Isten kép is torzulhat a gyermekek életében. Ezért annyira lényeges, nem csak a kapcsolati szemszögből tekintve a dolgokat, hanem lelki szemszögből is tekintve a dolgokat, hogy mi történik a gyermek jövőjével, a gyermek gyökereivel, a gyermek Istennel való kapcsolatával.
1: Hogyha a családban eljátszottuk a bizalmat valamilyen féleképpen, akkor mi annak a módja, hogy visszaszerezzük? Már beszéltünk erről egy bizonyos kontextusban, de lehet, hogy nem árt ezen a témán még nyomatékosítani.
2: Még egyszer kihangsúlyozom, bizalmat kell kialakítani, ha eljátszottuk, és a bizalom három elemből épül. A következetesség, az átlátos hatóság és az idő. Családterápia szerint a bizalom helyreállítása az valahogy strukturált, ismétlődő, pozitív élményeken keresztül történik. Ha pedig biblikus szemszögből tekintjük a dolgokat, akkor bűnvallás, megtérés és gyümölcstermés. Tehát azt jelenti, hogy az életem megváltozott, és a rossz, a vad gyümölcs helyett megérkezett a jó gyümölcs, persze idézőjelben mondom ezt, tehát a kapcsolatok terén, és ennél szebb nem is létezik. Mert az evangélium jó híre az, hogy létezik a változásnak lehetősége. Isten olyan kapcsolatokat tud megváltoztatni, amit ember sohase tudna megváltoztatni. Ha megengeded, eszembe jut egy kis történet. Egyik gyülekezetben szolgáltam, és egy látogatást végeztem, és rájöttem, a férfi adventista gyülekezet tagja volt, a nő nem, talán református személy volt. Adott pillanatban annyira rossz helyzetben jutott a kapcsolatuk, hogy a férfi azt mondta, én már nem érzem a helyem a családban. És azt mondta neki, nézd, ha most te szorosabb kapcsolatba akarsz lépni Istennel, te most el akarod gyengíteni a családod kapcsolatát? Én nem akarom, van egy kislányom, nagyon szeretem, de a feleségem már nem bír engem. És azt mondtam neki, nézd, gyere, próbáljuk meg, látogassunk el ketten, együtt. Mikor a kapuhoz érkeztünk, a nő kijött, volt egy ilyen előtér, kijött és azt mondta, önt befogadom, de ő maradjon kint. Elmosolyodtam, és azt mondtam, elnézést, ha ön nem megy be, én sem mehetek be. Megállt a nő, és gondolkozott, és azt mondja, na jól van, na jöjjenek be mind a ketten. Elbeszélgettünk, ez megtörtént többször. És a végén látom a férfit, találkozok vele, és látom, hogy a arca más. És mondom, mondj valamit, mert az arcod elárul valamit. És nálunk megváltozott minden. De hogy? És nem tudom megmagyarázni. De kezdtük egyik a másikat megérteni, az apró lépéseket, a következetesség. Ez nem hiányzott a mi kapcsolatunkból. Megengedtük, hogy az egyik átlásson a másikon, tehát nem titkoltunk már semmit. És a legfontosabb az idő volt. Lassan megváltozott minden. Most olyan jó, alig várom, hazamenjek.
1: Egy olyan témára tapintott rá, amire most szerettem volna rá kérdezni, mégpedig a közös hitnek a megélésére és ennek a szerepére az otthoni, a családi menedék kialakításában. Például a közös ima, a közös lelki ritmus, ezek erősítik a kapcsolatokat.
2: A közös ima, a közös lelki ritmus, ez közös lelki értékrendet ad. És mindegyiket közössel kezdem. Közös jelentést ad a szenvedésnek, közös reménységet biztosít. És ha próbáljuk ezt így egy kicsit megtekinteni őket, például ha a szenvedésről beszélek. Nagyon sokszor szenvedünk, de nem azért, mert valamelyik megbántotta a másikot, hanem a szenvedés az a bűn világában valahogy otthonos a családban, ugye? Felébredünk, jól voltunk, amikor pihenőre tértünk, de amikor felébredünk, nem vagyunk jól. És akkor ez a közös érzés, hogy imádkozva együtt, ezt a közös lelki ritmus fenntartva, még a szenvedésnek is más jelentősége van az ember életében. De különösen a reménység, ez rendkívüli. A közös ima érzelmi szabályzó hatású. Olvasom egy gondolatot, nagyon szeretem, aztán lassítja a légzést, csökkenti a stresszt, növeli az empátiát. Soha nem gondoltam, hogy ennyire mély szerepe van az imádságnak, még a fizikai életre is. Az adventista családi áhítat rendszeres ritmust ad. Ez rendszer szinten valahogy stabilizáló. Olyan szép, amikor a család rendszeresen együtt találkozik, reggeli oltár, esti oltár. Megtapasztaltam, hogy sokszor mi, mint szülők, nem fogjuk fel, hogy mit bírnak el a mi gyermekeink, hogy milyen szinten vannak a mi gyermekeink. Ha ezt komolyan adaptáljuk az ők szintjükhöz, felfogó képességükhöz, akkor ez rendkívüli jó szerepet játszik az ők életükben is.
1: És az előző példa azt is bemutatja, hogy hogyan tudja egy család a különbségeket ezen a téren összehozni. Mondta, hogy az idő, a kitartás, ezek segítettek egy ilyen helyzetben, akár közös hitet kialakítani.
2: Így van.
1: Ha valaki most hallgatja vagy nézi az adást, és azt érzi, hogy ő számára a család egyáltalán nem menedék, hanem teher, akkor mit üzenne neki az újrakezdésről? Mit üzenne neki, ami reménységet adjon ilyen téren?
2: Kezdeném a negatívval, hogy jussak a pozitívhoz. Nagyon sokszor úgy próbáljuk megoldani a helyzetet, hogy kezdjük erőltetni a helyzetet. Nagyon sokszor úgy próbáljuk megoldani a helyzetet, hogy kezdjük zsarolni a másikot. Vagy az élettársat, vagy a szülők a gyermekeket, vagy a gyermekek a szülőket. Hallottam olyat is, hogy a szülők ilyen formában zsarolták a gyermeküket, ők el akarták élni a céljukat, érni a céljukat. A gyerek mintha távolodik Istentől, mintha eltávolodott Istentől, és akkor azt mondják neki, nézd, ha megkeresztelkedsz, kocsit kapsz. Na, ez egyáltalán nem ajánlatos. Tehát amikor egy ilyen helyzet, érzem, hogy elszalasztottuk a jó irányt, már nem vagyunk a jó irányban, akkor ne erőltessünk, ne zsaroljunk, hanem inkább modelláljunk. Ezt teszi Isten velünk. Inkább átformál minket. Inkább úgy vezeti életünket, hogy lassan-lassan az ő élete meglátszik a mi életünkben. És hogyha mi beszéltünk a feltétel nélküli elfogadásról, ha így közeledünk hozzá a családtagokhoz, akkor ez hitelessé válik, békés jelenlétté válik, és hosszú távon sokkal nagyobb hatású, mint a nyomásgyakorlás. Ezt ajánlom. Lehetne még több mindent elmondani, de Dióhéjban ez nagyon lényeges, és ez nagyon fontos.
1: Hogyha valamit már ma este szeretnék tenni, annak fényében, hogy az otthon menedékké alakuljon, akkor mi lenne egy kis lépés, vagy egy gesztus, amit otthon a családban megejthetünk, és elindíthat abba az irányba, hogy menedékké alakuljon ki?
2: Annyi mindent lehet tenni. Most nem tudom, milyen kapcsolatra gondoljak a felek között, a szülők, a gyermekek között. Például nem, nincs mindenki azon a hullámhosszan. Ha mostanig kritizáltam az ellenfél is, ha már nincs azon a hullámhosszan, akkor már nem úgy tekintek rá, mint akivel együtt húzzunk, egy irányba megyünk, hanem mintha valahogy már ellenfelem. Elmegyek és azt mondom, én nagyon értékellek téged azért, ami vagy. Úgy, ahogy látod a dolgokat. És ez

0: feleségének, tudod, tegyük fel, hogy nincs mosogatógép, hanem az edényeket el kell mosogatni. És akkor azt mondom, te helyezd kényelembe magad, elvégzem én ezt ma este. És azt mondja a feleség, te mi történt? Ez tényleg értékel ez az ember engem. És hogyha ezek az apró lépések következnek egyik a másik után, egyik nap azt mondja, hát nem tudom, mintha valami történik bennem, mintha egy változást idézett elő bennem. Én már másképp tekintem őt, és azt is, ahogy ő gondolkozik, és amilyen ideálja van neki, és én is szeretem az ő céljait, és én is akarom követni őket. Ez egy nagyon apró példa lehet. A szülők a gyermekekkel is ugyanezt csinálhatják, vagy sokszor a gyermekek a szülőkkel tehetik ezt. Különösen, amikor már a gyermekek felnőtt korúak, és most már úgy tűnik, hogy az életkeréknek küllője, az ők életük küllője felül van, s a szülőké van alól, ők is követhetnek ilyen lépéseket, és a kapcsolatok akkor teljesen változnak.
1: Hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyen gesztust megtesz, akkor a másik fél legyen gyerek, legyen szülő fenyegetettségnek veszi, és negatívként fogja fel, akkor mit tegyen a tovább az, aki iniciál?
0: Egyszerűen ne válaszoljon a kihívásra, hanem csak szeretettel válaszoljon. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Amikor még a jó indulatot is negatívnak tekintik, nem egyszerű. De ha ugyanaz maradsz, ennek megvan a következménye. Ennek megvan a következménye.
1: És ha egyetlen egy dolgot kellene üzenjem ma a mai témánk fényében, egy dolog, egy gondolat, amit kiemelne abból, amit ma megbeszéltünk, akkor mi lenne az?
0: A család nem tökéletes, hanem egy olyan közösség, amely kegyelemre szoruló emberek közössége. Azt is mondhatnám, hogy kegyelemre szoruló emberek szövetsége. Mert amikor házasságra gondolunk, akkor ez egy szövetség. Ha Krisztus a központ, a konfliktus tanulási lehetőség lehet, a gyengeség együttérzés szül, a ház otthonná válik, az otthon menedékké válik, a menedék nem a problémamentességet jelenti, hanem azt, hogy a problémák közepette is van szeretet, biztonság és Isten jelenléte.
1: Köszönjük szépen, hogy ebben a témában bölcs gondolatokat osztott meg velünk, és is segített megérteni úgy elméleti szinten, de gyakorlati szinten is, hogy hogyan evezzünk ebben a témában, a mindennapi életben is. Én sok áldást kívánok a szolgálatára nézve, és nagyon sok szeretettel visszavárom még ma
0: Köszönöm szépen.
1: műsorunkban.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm Önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai családi témát. Ennek a címe az volt, hogy a család, mint menedék, és hiszem azt, hogy sikerült olyan gondolatokat kiemelnünk, amelyek valóban segíthetnek abban, hogy a családot egy menedékké alakítsuk ki. Amennyiben tetszett a téma, és nyugtató volt, hasznos volt, reményt gerjesztő, akkor szeretettel várom Önöket legközelebb is, mert lesznek még hasonló témák, és szívesen megosztjuk Önökkel mindazokat a gondolatokat és tanácsokat, amelyek a mindennapokban Önöket segíthetik. Én sok áldást és Isten békéjét kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez.

0: A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
1: 7. Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Élet és egészség.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is nagy örömmel köszöntelek mindannyiótokat. Rendkívül megtisztelőnek érzem azt, hogy itt lehetek közöttetek. Elég sok adatot fogok majd elmondani, de biztos vagyok abban, hogy ezek az adatok, ezek ugye a mindennapok apró pénzére váltva nagyon sokat segíthetnek nekünk egy boldogabb, egy kiegyensúlyozottabb házas élet megéléséhez. Honnan is jön ez a témakör egy olyan konferenciára, ahol a hosszú élet titkait boncolgatjuk? Mi keresni valója van a házasság témájának egy ilyen konferencián? Bizonyára mindannyian olvastátok a cikket a National Geographic magazinban. Szeretnék csak egy rövid kis részt idézni belőle, ebből az összehasonlító ábrából, ahol tudjátok, a három csoportot vizsgálták és hasonlították össze, akik rendkívül hosszú életet élnek, és itt volt az a pont, ami számomra nagyon fontos volt ebben a kérdésben, a közös jellemzőik. Nem dohányoznak, pirossal is írtam, nagyra tartják a családot, minden nap tevékenyek, társaságkedvelők, gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiürlésű gabonát esznek. Nagyra értékelik a családot. Ez volt az a pont, ami engem nagyon megragadott ebben, és úgy tűnik ezek szerint, hogy a családi életünk miensége az meghatározó abban a viszonylatban is, ahogyan az életünk egészségügyi oldala alakul. Hogy hosszú életűek vagyunk, vagy rövid életűek. Esetleg hosszú és egészséges életűek. Mi is az, amit én elétek szeretnék tárni? Egy tanulmánynak az eredménye az, amit szeretnék bemutatni nektek, a házasság, a boldog házasság 10 ismérvéről, amit egy amerikai társaság végzett. David Olsonnak hívják a kutatás vezetőjét, ő egy nagyon értékes, hát ilyen házassági tesztet dolgozott ki, amit már több mint 1,5 millió pár végzett el az egész világon, tehát egy nagyon komoly tudományos alapon álló munka ez. A módszer ez a Prepare Enrich teszt volt, tehát amit elvégeztek. De egyébként az internet címen, hogyha valakit érdekel és tud angolul, utána is olvashat, onnan töltöttem le nagyon sok értékes információt. Milyen minta alapján vették az információikat? 21.501 házaspárt vizsgáltak meg az Egyesült Államok valamennyi államában. Közülük 5.153 pár volt, akik kifejezetten boldogok voltak, és hát persze az ellentétes oldalt is, a másik pólust is figyelembe kell venni. 5.127 pár volt, akik kifejezetten boldogtalanok voltak. Hát úgy a mérleg két serpenyője majdnem egyenlő, és akkor közöttük van a maradék 10 ezer pár. Most kezdődik a lényegi része. Mi volt az, amiben markáns különbséget mutatnak ezek a házaspárok? A boldog házasságok erősségei, egy top 10-es lista, milyen kijelentéseket tesznek nyugodt szívvel a boldog házaspárok? Hát először is, nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan beszélgetünk egymással. Ez volt az a legfontosabb pont, amiben minden boldog házaspár egyetért. A párok 90%-a vallja ezt azok közül, akik boldogok. És nem csak magukat állítják boldognak, hanem ez a 200 kérdéses teszt alapján is valóban úgy tűnik, hogy ők tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott párkapcsolatban élnek. Nem fogom mindegyiknél a százalékos arányokat elmondani, de nem árt, hogyha közben figyelitek, a boldogtalan párok közül hányan tudták ezt kimondani. Óriási a különbség. 90 a 15%-hoz képest. Másodszor a top 10-es második pontja, kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. Nem minden pár egyforma, sőt egy páron belül két ember sem egyforma, nem is baj. Nagyon furcsa és unalmas életet élnének, azt hiszem, hogyha egyformák lennének, ha csak a saját házasságomból indulok ki. A különbözőség nem baj. A baj akkor van, amikor a különbözőséget rosszul kezeljük. Ők megtanulták kreatívan, vagyis építő módon kezelni a különbözőségeiket. Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz, vallották harmadszor. Mennyire érezzük mi közel magunkat a társunkhoz? Szeretnénk nagyobb távolságot nyerni tőle, szeretnénk még több időt tölteni vele, ez is egy fokmérője annak, hogy egy kapcsolat boldog vagy sem. Nem érzem azt, hogy a párom az ellenőrzése alatt tartana. Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Kontrollt érzek magam felett? atyáskodik vagy anyáskodik a másik felettem, vagy egyenrangú partnerek vagyunk a kapcsolatunkban. Partnerem akkor is megérti a véleményemet és az ötleteimet, amikor éppen vitatkozunk egymással. A vitakultúra, a konfliktus kezelés. Hogyan vitatkozunk? Egymás ellen vitatkozunk, vagy egymásért, egymás oldalán, egymás mellett vitatkozunk? Teljesen elégedett vagyok párom figyelmességével, amit irántam tanúsít. És itt figyelmesség alatt főként most testi figyelmességet kell érteni. Ez a szexualitás kérdéskörét foglalja magában. Jó egyensúlyban tartjuk az együtt és a külön eltöltött szabadidőt. Partnerem barátai és családja csak ritkán avatkoznak bele az életünkbe. Ez is egy nagyon kényes terület, fogunk majd néhány szót részletesen is szólni róla, ugye itt jön be az anyós kérdés, mint fő címszó. Egyetértünk abban, hogy mire költsük a pénzünket. Van egy német közmondás, amely azt mondja, hogy ahol a pénz kezdődik, ott a barátság véget ér. Hogy néz ki a házasságunknak ez az oldala? Hogyan kezeljük a pénzt a családban? És végül elégedett vagyok azzal, ahogyan kifejezzük a lelki értékeinket és a hitünket. Ezek tehát a legfőbb erősségei a boldog házasságoknak. Van egy top 10-es listája a boldogtalanságnak is, tehát ha azt akarjuk, hogy tönkre menjen a házasságunk, vagy legalábbis nagyon-nagyon boldogtalanul éljünk, vagy égjünk házasságban, ahogy a Pál apostol fogalmaz, akkor ezeket a dolgokat kell tennünk. Problémáink vannak a vezetés egyenrangú megosztásával. Ha azt akarjuk, hogy boldogtalanná váljon a házasságunk, akkor valaki uralkodjon a másik felett. Domináljon a másik felett. Partnerem olykor túlságosan makacs. Legyünk makacsak egymással, keményítsünk be egymás ellen, mutassuk meg, hogy ki itt az úr a háznál. A gyerekeink csökkentik a házasságunkkal való elégedettségünket. A gyereknevelés kérdése. Teher vagy áldás? Öröm vagy nyűg a nyakunkon? Partnerem túlságosan negatív és kritikus szemléletű. Azt kívánnám, a párom több időt és energiát fordítana rám. Mennyit osztunk meg a párunkkal az időnkből és energiánkból? Azt kívánnám, hogy a párom jobban ki tudja fejezni az érzelmeit. Úgy érzem, minden problémánkért én vagyok felelős. Feladom a nézeteimet, hogy elkerüljem a partneremmel való konfliktust. 9-szer nehezen tudjuk teljesíteni a kötelességeinket és a vállalásainkat. Forgácsolódjunk szét. Aprózódjunk szét, úgy az időnkben, mint a pénzünkben, mint a képességeinkben. Erre is biztosan rá fog menni a házasságunk. És végül azt hiszem, a különbözőségeink sohasem fognak feloldódni. Minden vitahelyzetben ápoljuk azt a nézetet, hogy ez már csak így is marad. Mi soha nem fogunk kijönni egymással, mi egyszerűen nem illünk össze, és akkor nagyon jó úton haladunk afelé, hogy tényleg tönkre menjen a házasságunk. Nézzük sorra ezeket a pontokat, most így címszavakba gyűjtve. Kommunikáció, ugye? A boldog házasságok top 10-es listájában azt láttuk, hogy elégedett vagyok azzal, ahogyan mi beszélgetünk egymással. Kommunikáció tehát az első pontként. A kommunikációnak, az egymással való értekezésnek megvan a hatalma ahhoz, hogy párokat közel hozzon egymáshoz, de legalább akkora hatalma vagy befolyása van arra, hogy a végletekig elválasszon párokat egymástól. Az egymással való beszélgetés szándéka és képessége az közvetlen hatással bír a kapcsolat egészségére és boldogságára. Tehát nem csak azon múlik ám a dolog, hogy mi tudunk-e beszélni egymással, hanem azon is, hogy akarunk-e képesség és szándék. Sokszor elkerüljük azt, hogy mi akarjunk egymással beszélni. Könnyebb magunkba folytani dolgokat. Könnyebb nem az asztalra pakolni dolgokat. És aztán már, amikor addig gyűrtük magunkba, hogy már nem fér hová, akkor egyszer csak vulkánként robban. Akik házasságban élnek, ismerik ezt az állapotot. Amikor valamit nem pakolunk ki az asztalra akkor, amikor az ki kellene, hanem egyszer csak elönti az egész házat. Na, ezt nem kell megvárni. A jó hír, és ezt szeretném ötszörösen aláhúzni, a jó hír az, hogy a kommunikálás, ami ugye beszédből és meghallgatásból áll, az tanulható és fejleszthető. Senkinek nem kell megelégedni azzal a szinttel, ahol jelenleg tart. Ez egy dolog, hogy most ott vagyunk, ahol vagyunk. Ez tudatos munkával fejleszthető. És nagyon fontos, figyeltétek biztos a zárójelben, beszélgetés és meghallgatás. Amikor a Jóisten megteremtette az embert, akkor két fület és egy szájat rakott a fejére. És biztos vagyok benne, hogy ennek nem csak esztétikai okai voltak. Lehet, hogy elég bután néznénk ki két szájjal és egy füllel, de ennek funkcionális oka van. Dupla annyit kell hallgatnunk, különösen a házasságban, mint beszélnünk. És akkor most nézzük ezt egészen konkrét számokra bontva. Hogy is alakul ez a házaspárok életében? Kommunikáció tehát. 5 pont, ami alapján ezt lehet mérni, hogy hogyan áll egy pár a kommunikáció terén. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan beszélgetünk egymással. 90%-a a boldog pároknak vallja ezt, és mindössze 15%-a a boldogtalanoknak. Partnerem megérti az érzéseimet. Meg tudjuk érteni egymást. Nem csak a kimondott szavakat, hanem a bennünk megfogalmazódó érzelmeket, érzéseket. Nem esik nehezemre, hogy kifejezzem a partnerem felé az igazi érzelmeimet. Nagyon sokszor mi úgy érezzük, nehezünkre esne kifejezni az igazi érzelmeinket, és megjátszunk valamit, ami nem igaz. Nem akarunk feszültséget kelteni, nem akarunk rossz érzéseket kelteni a másikban, vagy esetleg bizalmatlanság légköre vesz körül bennünket, és inkább elhallgatjuk az érzelmeinket. Egy kiegyensúlyozott házasságban lehet nyíltan beszélni az érzelmekről. Sőt, kell nyíltan beszélni az érzelmekről. A párom nagyon jó hallgató. Ez is egy fontos fokmérője, indikátora a kommunikációnak. És a partnerem nem tesz rám lehangoló megjegyzéseket. Ez is részét képezi annak a csomagnak, amit úgy hívunk, hogy házasságon belüli kommunikáció. Milyen megjegyzéseket engedek meg magamnak a párommal kapcsolatban? Akár négy szem közt, akár egy társaságban. Szurkáló, piszkálódó megjegyzéseket, ott engedem felszínre törni azokat az érzéseket, amelyeket egyébként szemébe nem mernék belemondani, csak úgy szurkálva, úgy piszkálva, vagy mit teszek? A boldog házasságok 79%-ában a partner nem tesz lehangoló megjegyzéseket a párjára. Második pont volt a konfliktus kezelés. Azt mondtuk, hogy az nem baj, ha mi különbözőek vagyunk. A baj az, hogyha ezt nem tudjuk megfelelően kezelni. A boldogság tehát nem a konfliktusok hiánya, hanem azok sikeres kezelése. A konfliktusok hiánya az már a halál. A halott embernek nincsenek konfliktusai. Minden élő embernek van konfliktusa. Akár a házasságában, akár a gyerekeivel, akár külső emberekkel. Mindenkinek vannak, lehetnek konfliktusai. És ez nem baj. Így fejlődünk, így jutunk előrébb. Baj az, hogyha nem tudjuk kezelni őket. Az a mód, ahogyan a problémákat kezeljük egy házasságban, nagyobb probléma, mint a kezelendő probléma maga. Értitek ezt a mondatot? Nagyon sokszor egy házassági vitában nem a vita tárgya a probléma. Mondjuk a pénz. Körül szoktak a legtöbbet veszekedni a házaspárok. Pénz és a hűtlenség, ez a két dolog. Pénz mondjuk. A probléma nem maga a pénz, hanem a probléma az, ahogyan a pénz problémáját kezeljük. Ezért ugrunk egymást orkának. Ezért vannak a viszályok és a veszekedések. A konfliktusok természetes és szükségszerű részei az emberi kapcsolatoknak. Van valami jó a konfliktusokban. Amikor egy konfliktust feloldunk, akkor mindig egy fokkal közelebb kerülünk egymáshoz. Mindig újra igazolódik előttünk, hogy mégiscsak jó, hogy őt választottam. Mégiscsak ő az én életem párja. Mégiscsak jó döntés volt hozzákötni az életemet. Mert lám, ezt is meg tudtuk oldani. Ha egészségesen kezelik a konfliktusokat, akkor a kapcsolat elmélyülésének és növekedésének az eredményezői lesznek. És végül egy idézet, egy ismeretlen szerzőtől. A házasság célja nem az, hogy egyformán gondolkodjunk, hanem az, hogy együtt gondolkodjunk. Nem ugyanaz a kettő. Nem kell egyformán gondolkodni. Jaj, de nagy baj lenne, hogyha feleségem is pont olyan szögletes fejű lenne, mint én. Nem. Gondolkodjunk együtt. És akkor majd én is formálódok egy kicsit, meg ő is egy kicsit formálódni fog. És akkor kikerekedik majd valami jó ebből az egészből. Még megint csak a konkrét fokmérői. Így fogunk mind a 10 ponton végigmenni, egy általános bevezető a címszóról, és akkor megnézzük, hogy pontosan a mindennapok apró helyzeteire lebontva, hogy néz ez ki. Partnerem akkor is megérti tehát a véleményemet és ötleteimet, amikor vitatkozunk. Hogyan vitatkozunk? Becsukjuk a fülünket, és csak a szánkat nyitjuk ki dupla nagyságúra, vagy nyitva van közben a fülünk, és megpróbáljuk a vita hevében is megérteni a másikat. Megpróbálunk ő vele együtt, ő érte, mellette vitatkozni. Akkor is megoszthatom párommal az érzéseimet és gondolataimat, ha nem ért egyet velem. Van olyan bizalmi viszony közöttünk, hogy azt is elmerem, el tudom mondani neki, amiről pontosan tudom, hogy rossz véleménye van? Ha ez egy jó kapcsolat, akkor ez nem okoz fenntartást bennem. Akkor ezt el tudom neki mondani. Akkor lesz bátorságom és lehetőségem. Képesek vagyunk kezelni a különbözőségeinket. Hasonlóan képzeljük a nézeteltérések kezelésének módját. Óriási problémáink voltak a saját házasságomban ezzel a ponttal az első 3-4 évben, mert más probléma vagy más konfliktus kezelési módot tanultunk otthon. Egyikünk azt a konfliktus kezelési módot tanulta, hogyha valami bajom van, akkor hallgatok 3 napig. És a másik ebbe beleőrül. A másikunk azt tanulta otthon, hogy akkor le kell ülni, meg kell beszélni. Csak elbeszéltünk egymás füle mellett, mert nem ugyanúgy kezdtük el megoldani a konfliktusokat. Egy házasságnak meg kell érnie odáig, hogy azonosak legyenek a konfliktus kezelési módszereink. Üljünk le, amikor éppen nem vagyunk fasírtban egymással, és beszéljük meg azt, hogy ha majd egyszer eljön az idő, amikor fasírtban leszünk, akkor milyen lépéseket fogunk követni. Hogyan fogjuk feloldani a konfliktusunkat? Ezt úgy hűvös, tiszta fejjel érdemes átgondolni. Akár írásban rögzíteni. És utána, hogyha jön a krach, akkor elővesszük ezt a papírt, letesszük, és akkor nézzük. Első pont. Jó. Akkor mondd el te, hogy mi nem tetszik. Elmondom én is. Második pont. Jó. És akkor így folytassuk le ezt a konfliktus kezelést. És ötödször partnerem komolyan veszi az egyet nem értésemet. Ha nem értünk egyet egymással, akkor ne legyintsünk rá, hogy majd meggondolja magát, és csináljuk úgy, ahogy mi jónak gondoljuk. Vegyük komolyan a másikat. A házasság az két egyenrangú, gondolkodó, érzelmekkel bíró emberi lény életközössége. Ezt nem lehet félváról venni. Vegyük komolyan egymást. Még akkor is, ha vitatkozunk. Szereposztás. Milyen szerepeink vannak? Hát ha engem kérdeztek, annyi szerepet játszok, hogy már néha magam sem tudom. És ezzel biztos ti is így vagytok, mert egy emberként rengeteg elvárásnak kell eleget tennünk. Vegyük csak sorba. Apa vagyok. Férj vagyok. Lelkész vagyok. Egy országnak vagyok a polgára. A szüleimnek vagyok a gyereke. A testvéreimnek testvére. A szomszédaimnak szomszédja. Vannak barátaim, ők is támasztanak néha elvárásokat felém. Mondjuk tagja vagyok egy horgászegyesületnek. Ki minek? Mi minden lehetünk még? Adófizetők, kényes téma, hagyjuk. Szóval sok minden vagyunk, és mindez egy emberként. És a házasságunkban is nagyon sokféle szerepet kell betöltenünk, sokféle feladatunk van. Lehetünk pénzkeresők, lehetünk a háztartásunk közös vezetői, gyereknevelők, és ezek a szerepek néha igencsak megviselnek bennünket. Hogy osszuk el egymással ezeket a szerepeket? Mit tegyünk? Harry Ford, hogy a Ford autógyárnak a megalapítója mondta egyszer, összejönni könnyű, együtt maradni, ez egy folyamat. Együtt dolgozni, na ezt hívom én sikernek. Egy házasság az körülbelül erről szól. Könnyű dolog két embernek összeboronálódni. Az sem olyan nagy teljesítmény, hogyha egy ideig együtt maradnak. De ha megtanulnak együtt dolgozni, gördülékenyen, együtt működni, na ez már siker, ez már valami. Akkor ők letettek valamit az asztalra. A szereposztás arra vonatkozik tehát, hogy a pár miként kezeli a vezetést és a háztartási feladatok elosztását. Ki viseli a nadrágot, ki viszi le a szemetet, ki mosogat el, meg ilyen apróságok, ilyen apró kis csemegék. Nagyon sokszor ez egy harcmező, amikor erről a témáról beszélünk. Különösen mi nemzedékünkben, így a 30-as nemzedékben csapódik ez le nagyon erőteljesen, mert két világ találkozik bennünk. A tradicionalizmus és az egyenjogúság világa. Lehet, hogy a szüleinknél még láttunk egy tradicionális családmodellt, de úgy a mi generációnktól lefelé már inkább az egyenjogúság érvényesül. És bennünk csapódik ez a kettő, nem tudjuk, hogy akkor most melyiket kövessük. Hát hadd mondjam el azt, hogy nincs egy olyan egységes szereposztási modell, amely minden párra ráhúzható. A kérdés az, hogy az a modell, ami alapján ők elosztják ezeket a feladatokat, ez számukra, mindkettőjük számára megfelel, vagy nem felel meg. Ha megfelel nekik, akkor nekik az a jó, akkor ők azt kövessék. Ha nem felel meg, akkor ne akarja senki kívülről rájuk erőltetni azt, ami nem működik. Milyen konkrét mérő fokai, vagy mérő pontjai vannak ennek a témakörnek. Mi ketten jól kiegészítjük egymást. Feleségemmel szoktuk néha mondani egymásnak, amikor hát úgy valamiben ez úgy szépen úgy kijön, például abban, hogy én jól vezetek autót, feleségem pedig a világ legjobb navigátora, hogy látod, ezért vagyunk ketten. Mi úgy jól kiegészítjük egymást. És ez egy jó tudat. Ezt jó érezni, jó tudni, hogy hát ezért vagyunk ketten. Mi a kiegészítő elemei vagyunk egymásnak. Mindketten elégedettek vagyunk a házi munkák elosztásával. Figyelem, nem csak a férj, mindketten elégedettek vagyunk a házi munkák elosztásával. Ez nem azt jelenti, hogy a feleség beadja a derekát és halálra gürizi magát, a férj pedig beül otthon a popcorn, meg a sör, meg a tévé elé, hanem azt jelenti, hogy megosztjuk a feladatainkat. Mindketten, egyenrangúan. Mindketten keményen dolgozunk azon, hogy egyenrangú kapcsolatunk legyen. Erre tudatosan odafigyelünk, tudatosan építjük az egyenrangúságot. A legtöbb döntést közösen hozzuk meg. És végül a házi teendőket azt szerint osztjuk el, hogy ki mit csinál szívesen. Nyilván lesznek pontok, amelyeket egyikünk se csinál szívesen, és ha mondjuk kettő ilyen van, akkor azt már könnyű elosztani egymás között. De ne az szerint, hogy mit láttunk otthon, mert nem biztos, hogy a mi életünkben is az fog működni. Hanem ha az egyikünk jobban szeret vasalni, a másikunk mosogatni, akkor ne cseréljük fel, akkor azt csináljuk, amit szívesen teszünk. Én például kifejezetten szívesen vasalok. Feleségem utálja. Ezért, ha van egy kis időm, nem sokszor van, de ha van, akkor én szívesen veszem át tőle a vasalást. Ez minden párnál másként működik. Na, jön egy kényes kérdés. Az adó meg a pénz, ugye ezek a dolgok. Pénzkezelés hogy áll a családunkban? Mi hívők gyakran esünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy hát a hívő ember életében a pénznek nincs szerepe. Ez hazugság. Ez egy hazug mítosz. Igenis van szerepe a pénznek, még a hívő ember életében is. Egyikőtök sem fog a szép mosolyáért, meg a szép kék szeméért kenyeret kapni a boltban. Egyikőtök sem megy el dolgozni, és aztán lesz borzasztóan elégedett, amikor hónap végén nem kap fizetést. A pénz igenis számít. Szerepe van. És nem tagadhatjuk ezt le. Nyilván nem válhatunk olyanokká, akik önző módon harácsolnak egész életükben, és csak a pénzt látják maguk előtt, az egy másik szélsőség. De azt sem mondhatjuk, hogy nekünk semmi dolgunk a pénzzel, mert ez így nem igaz. Néhány számadat. Az ébren töltött időnk 80%-át fordítjuk a pénz keresésére, elköltésére, vagy a pénzről való gondolkodásra. Ha ez így van, akkor nekem senki nem mondja azt, hogy a pénz nem számít. Ha valamire ennyit áldozunk, akkor annak van jelentősége. Az amerikaiak 66%-a több időt tölt a pénz és a karrier feletti gondolkodásra, mint a szex, az egészség vagy a kapcsolatai feletti gondolkodásra. Számít a pénz. Hogyan vetítődik ez ki a párkapcsolatunkra? Hogyan mérhetjük a házasságunk boldogságát a pénzhez való viszonyunkban? Hát először is úgy, hogy egyetértünk abban, hogy mire költsük el a pénzünket. Ha mondjuk az egyik fél csak arra akarja költeni a pénzét, mondjuk a feleség, hogy állandóan új ruhákat vesz magának, a férj meg az összes családi vagyont eljátéktermezi, akkor valószínűleg ők nem fognak ebben a pontban egyetérteni, mert nem értenek egyet abban, hogy mire költsék a pénzüket. Úgy költsük el a pénzünket, hogy legyen meg mindaz, amire szükségünk van, még legyenek ilyen plusz dolgok is, amik esetleg nem csak létfenntartási dolgok, de ez legyen közös megállapodás tárgya. Együtt költsük el, értsünk egyet abban, hogy mire költjük. Másodszor, nem kételkedem a párom pénzkezelésében. Nyilván ez megint egy óriási bizalmi kérdés. És a bizalmat azt nem elég csak megelőlegezni. A bizalomra méltóvá is kell válni. Ezt nem lehet eljátszani. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes és nagyon kényes kérdés. Harmadszor, elégedettek vagyunk a megtakarításra vonatkozó döntéseinkkel. Legyen megtakarításunk, de ez ne úgy legyen, hogy a férj állandóan szorítja a nadrágszíjat, a feleség pedig oldaná ki, vagy fordítva, hanem ez egyetértésben történjen, közös döntés alapján. Az adósságaink nem jelentenek problémát számunkra. Gondolkodtam, hogy mit akarhat ez kifejezni. A legtöbbünknek sajnos vannak adósságai. Ha csak a saját életemre gondolok, ott van a házam, ott van az autóm. Benne vagyok, vezetem, örülök neki, de majd 20 év múlva lesz kifizetve. De már élvezem. Tehát adósságaink vannak. Kérdés nem az, hogy van-e. Kérdés az, hogy ez problémát jelent-e a számunkra. Hogy elmentünk a legvégső határainkig, és már nem kapunk levegőt az adósság terhe miatt, vagy annyit vállaltunk fel, hogy maradjon még egy normális játékterünk a kiegyensúlyozott élethez. És ötödször, az anyagi jellegű döntések nem esnek nehezünkre. Tudunk beszélgetni egymással a pénzről is. Nem fogunk összeveszni a pénz miatt. Ha a pénz egy kényes téma, akkor a következő az még kényesebb, a szexualitás kérdése. Lehet, hogy nagyon meg fogtok most botránkozni ezen a mondaton, nem tőlem származik, egy párterápiás könyvben olvastam, de sokszor nagyon igaznak látom párok életében. Egészen lecsupaszítva, körülbelül így néz ki a képlet a házasságok többségében. A férfi gyengétséget ad a szexért cserébe, a nő pedig szexet ad a gyengétségért cserébe. Férfi és nő, szokták mondani, annyira különbözik egymástól szexuális tekintetben, mintha egyik a Marsról, másikuk a Vénuszról jött volna. Hát a különbözőségek sehol nem mutatkoznak meg ennyire erőteljesen, mint a szexualitás terén. A házassággal való megelégedés fontos eleme a szexuális kapcsolat minőségével való elégedettség. Kimutatták azt, hogy közvetlen kapcsolat van abban, hogy valaki a szexualitásával mennyire elégedett, tehát ez közvetlenül kivetítődik arra, hogy a házasságával mennyire elégedett. Nagyon szorosan összetartozik ez a két tényező. Leggyakoribb problémák a szexualitásban, amelyekre tehát legtöbb pár panaszkodik, az együttlét gyakoriságának a különböző megítélése. Az egyik azt mondja, hogy napi 5-ször sem volna elég, a másik azt mondja, hogy ha már havonta 1-szer van, akkor már 2 hónap pihenőt kérek. Hogy ítéljük ezt meg? Az együttlét izgalmasságának a fenntartása. Na jó, jó az, hogy időről időre összejövünk, de azért legyen ebben valami izgalmas, valami új. Nem mindig ugyanaz az unalmas dolog. Szerda este 7:30, jó, akkor bújjunk ágyba. Tehát ennél azért kreatívabb legyen a szexualitás megélése a házasságunkban. A párok több mint fele nem tud nyíltan beszélni egymással a szexről. És ez világi pároknál így van, akkor hívő pároknál ezt még be lehet szorozni néhány számmal. Hívő párok különösen nehezen beszélnek erről. Rengeteg olyan görcs, olyan gát van bennünk, ami miatt nem tudunk még a párunkkal sem nyíltan beszélni a szexualitásról. Pedig milyen nagy szükségünk volna rá. A gyengétség szexuális kezdeményezésként való félreértése a párok felénél a következő óriási probléma. Az egyik fél már nem mer gyengéd érintést közvetíteni másik felé, mondjuk megsimogatni, mert a másik mindjárt azt hiszi, hogy ágyba akar bújni vele. És ez sok párnál feszültség tárgya, konfliktusok kiváltója. Meg kell találni az egyensúlyt. Meg kell találni azt, hogy nem minden figyelmesség vezessen oda, hogy törvényszerűen és kötelezően meg kell történnie a folytatásnak. Fokmérők a szexualitás terén. A boldog házaspárok indikátorai. Teljesen kielégít a partnerem által tanúsított figyelmesség mértéke. Másodszor, szexuális kapcsolatunk kielégít és feltölt. Ez egy feltöltő, egy inspiráló élmény, nem pedig olyan valami, amitől félek, amitől rettegek. A párom, nagyon fontos, nem él vissza a szexel, és nem zsarol vele. Nagyon sokszor a szexualitás egy házasságon belül a zsarolás eszközévé válhat. Jó, ha te így, akkor majd én is így. Előbb-utóbb csak beadod a derekadat. Negyedszer, nem aggódom amiatt, hogy a partnerem szexuálisan nem érdeklődne irántam. Tehát biztos vagyok benne, hogy a párom szexuálisan vonzónak talál, és ezt nyilván ki is fejezzük egymásnak. És ötödször, még egy nagyon fontos dolog, azt mondtam, a házasságok két dolgon tudnak legkönnyebben tönkre menni, a pénz és a hűtlenség. Nem aggódom amiatt, hogy a párom házasságon kívüli kalandot keresne. És ez nem azt jelenti, hogy én olyan naív vagyok, hogy emiatt nem aggódom, hanem azt jelenti, hogy olyan bizalmi viszony van közöttünk, és a saját szexuális életünk is olyan kielégítő, hogy nem hajtom a másikat arra. Azt szoktam erre mindig mondani, hogy ha valakit otthon minden nap tejszínhabos gyümölcstorta vár, akkor nem fog a szomszédba menni száraz kifliért puncsorogni. Értse mindenki, ahogy akarja. Gyermeknevelés. Egy John Wilmot nevű valaki következő érdekes megjegyzést tette. Amíg nem voltam nős, 6 elvet állítottam fel magamnak, amelyek alapján a majdani gyermekeimet szerettem volna nevelni. Most van 6 gyerekem, de már nincs egyetlen elvem sem. Akik gyakorló szülők, azok jót mosolyognak ezzel, mert tényleg így van. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A szülők felelnek gyermekeik fejlődéséért, az én képéért, a felelősség tudatáért, a gyerekek értékeiért, testi-lelki egészségéért, valamint a szociális és anyagi szükségleteiért. Párok 2/3 szerint az apa nem tölt elég időt a gyerekekkel. Hangsúlyozom, a párok, nem az anyák 2/3 szerint, ezt az apák maguk is beismerik. Nem töltenek eleget a gyerekeikkel. Sok pár nem ért egyet a fegyelmezés módszereiben. Hogyan fegyelmezzük a gyerekünket? Az egyik fél azt mondaná, hogy hát vonjuk meg tőle a zseppénzt, a másik lekever 2 pofont. Akkor most egyetértünk, vagy nem értünk egyet? Közös elveink vannak, vagy nem közösek az elveink? Vagy hogyha az egyikünk valamit nem enged meg, akkor a gyereknek van még egy kiskapu, megyek a másikhoz. Hát, ha neki szebben tudok könyörögni, és ő megengedi, holott a másik már egyszer azt mondta, hogy nem. És akkor ugye szépen ki lehet játszani a szülőket egymás ellen. Ismerik a szülők is, ismerik azok, akik maguk is gyerekek voltak, mert mi magunk is ezt megcsináltuk a szüleinkkel, vagy legalábbis megpróbáltuk megcsinálni. Sok pár veszekszik, mert a gyermekre több figyelem jut, mint a házasságra. Ez még egy nagyon fontos pont. Az, hogy szülők vagyunk, ez csak egy része az identitásunknak. Attól, hogy én apa vagyok, attól még nem szüntem meg férj is lenni. Az apaság az egy része az identitásomnak, de a másik az megmaradt, én férj is vagyok továbbra is. És a feleségem is nem csak anya, ő továbbra is feleség is. És ennek az egyensúlyba hozása egy izgalmas kihívás. Egy kínai mondás, miszerint a munka nem fut el előled, amíg megmutatod a gyermekednek a szivárványt. A szivárvány azonban nem vár addig, amíg befejezed a munkádat. Előbb-utóbb azon kapod magad, hogy a gyerekeid felnőttek, és nem is ismered őket. Foglalkozz velük addig, amíg kicsik, amíg lehetőséged van rá, mert dolgozni utána is fogsz tudni. Gyereknevelés indikátorai tehát. Először is, elégedett vagyok azzal, ahogyan a gyereknevelés felelősségét megosztjuk. Ez nem csak az anya dolga, hangsúlyozom, nem csak az anyáé. Az apára is ugyanúgy szüksége van a gyereknek. Másodszor, partnerem a házasságunknak is ugyanolyan figyelmet szentel, mint a gyerekeknek. Harmadszor, egyezünk a fegyelmezés módszereiben. Negyedszer, egyetértünk a gyermeknevelés anyagi kérdéseiben. Az egyik mondjuk 200 forint heti zseppénzt ad, a másik 3000-et. Hol a középút? Hol van itt a kiegyezés? Az egyiknél teljesítményt kell nyújtani az anyagi jutalmazásért, a másiknál csak úgy pottyan. Akkor a gyerek előbb-utóbb elkezd húzni az egyik irányba, és elkezdi hanyagolni a másikat. És az előbb-utóbb igen komolyan visszaüthet. A gyerekek nem jelentenek problémát a házasságunkban. Így a boldog párok 61%-a. Közeledünk a vége felé, kitartás. Rugalmasság. A rugalmasság az annak a kifejezője, hogy egy pár mennyire hajlandó a változtatásra. Megvannak a berögzött szokásaink, módszereink, a berögzött életünk, és nem vagyunk hajlandók semmit változtatni, vagy ha jobb belátásra térünk, akkor készek vagyunk megváltoztatni dolgokat. Akár az életmódunkban, akár a gondolkodásban, akár az öltözetünkben, a lakásunk berendezésében, sok minden másban. Ez különösen fontos szerepet játszik a vezetésben, a szerepértelmezésben, és a kapcsolat szabályszerűségeinek a meghatározásában. minden párkapcsolatnak vannak kimondott, jobb esetben kimondott, rosszabb esetben ki nem mondott szabályszerűségei, amelyekre épül ez a kapcsolat. A rugalmasság ezeket is érinti. Ugyanakkor persze nem szabad a ló másik oldalára sem átesni, mert stabilitásra is szükség van. Szükség van az állandóság, a biztonság érzetére, mert ez teremti meg az intimitás, a bensőségesség kialakulásának a lehetőségét. Rugalmasság fokmérői. Kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. Nem akarom a másikat mindenáron megváltoztatni a saját képmásomra, elfogadom őt úgy, ahogy van. Tudjátok, hogy a vicc szerint a házasságok többsége miért fut zátonyra? A következő a helyzet. Amikor egy hölgy férjet választ magának, akkor azt mondja, hát a lelkem most olyan, amilyen, de hát majd ha hozzám jön, vagy feleségül vesz, akkor majd én megváltoztatom. Eltelik néhány év, és a feleség rájön, hogy bizony, az égvilágban semmit nem változott. Ugyanolyan, mint amilyen volt. A férfiak hogy indulnak a házasságba? Hát úgy indulnak, hogy a feleségem a világ leggyönyörűbb, legokosabb, legszexibb nője, és biztos mindig ilyen is marad. Eltelik néhány év, és rá kell jönni, hogy bizony a felesége változik. És a végén aztán mind a ketten csalódottak. Tehát mi kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. A legtöbb döntést közösen hozzuk meg. Ha szükséges, mindketten készen állunk a változtatásra. Rugalmasan kezeljük az életmódunkat. Készek vagyunk kompromisszumot kötni a problémák megoldásáért. Ez nem elvtelenséget jelent. A kompromisszum az nem azt jelenti, hogy feladok minden elvemet csak a békesség kedvéért. Nem erről van szó. Ez azt jelenti, hogy nem ragaszkodom mindenáron a saját igazamhoz, hanem kész vagyok belátni azt, hogy a probléma megoldásáért esetleg nekem is kell valamilyen áldozatot hoznom. Közelség. Mennyire érezzük közel magunkat a társunkhoz, vagy mennyire szeretnénk egy kis távolságot nyerni, mert úgy érezzük, hogy már levegőt nem kapunk, itt van a torkunkban, a nyakunkon. A közelség a partner iránti érzelmi kötődést fejezi ki. Az együttlét és a külön töltött idő megélésének az egyensúlyában testesül meg. Hogy érzem magam, amikor külön vagyunk, és milyen az együtt töltött időnk minősége? Boldog párok első számú prioritása, hogy együtt legyenek. Szeretnek együtt lenni. A boldogtalan párok menekülnek egymástól, mert addig legalább nem veszekednek, amíg külön vannak. Ez is lehet ugye a hosszú házasság titka. Keveset kell találkozni, hogy keveset lehessen veszekedni. Sokkal többször kérnek segítséget a partnerüktől a boldog házas párok. Tudok segítséget kérni a másiktól? Tudom kifejezni felé azt, hogy ő tehet valamit értem? Én rászorulok az ő odafigyelésére? Szívesen és élvezetesen töltik együtt az idejüket. Öt indikátor megint csak a közelség kifejezésére. Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz. Úgy érezzük, hogy érzelmileg mi össze vagyunk kötve, mi össze vagyunk nőve. Első számú prioritásunk, hogy együtt legyünk. Ez nekünk nagyon fontos. És nem hagyjuk, hogy bármi ezt meghiúsítsa. Nem várom a telefon csörgését, hogy végre elmehessek otthonról. Hanem, hogyha most együtt vagyunk, akkor esetleg kikapcsolom a telefonomat. Még akkor is, ha én vagyok a világ legfontosabb embere. Persze mindenki az. Legalábbis azt gondolja magáról. Segítséget kérünk egymástól. Szívesen gondolunk ki együtt dolgokat, és végül élvezzük, amikor az időnket együtt tölthetjük el. És nyilván itt nem csak a szexualitásról van szó, hanem bármiről. Ha együtt mosogatunk, ha együtt kapáljuk a kertet, ha együtt mostuk az ablakot otthon, vagy ha együtt játszunk társasjátékot a gyerekeinkkel. Mindez benne van ebben. Család és barátok. Azt olvastuk az elején, és hogyha a cetlitekre ránéztek, akinek jutott, akkor látjátok azt, hogy a boldog párok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a barátok és a családtagok nem szólnak bele az életükbe. És itt jön elő ugye a sokat emlegetett, sokszor sokat átkozott anyós kérdés. Hogyan viszonyuljunk ehhez a témához? Mennyire engedjünk beleszólást a szüleinknek a házasságunkba? A viccek azok ugye általában a férfi és az anyósa közötti problémákról szólnak. Mi férfiak nagyon szeretünk anyós vicceket mesélni, és ugye a filmek is ezt karikírozzák ki általában. De az igazság az, hogy a problémák a legtöbbször nem a férfi és az anyósa között vannak, hanem a nő és az anyósa között. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, nevezetesen az, hogy mind a ketten a férfi kegyeiért küzdenek. Nyilván a maguk módján. Az anya továbbra is tudni szeretné azt, hogy ő azért mégiscsak a kisfiának az anyukája, a feleség pedig azt szeretné tudni, hogy hát végül is én a férjem felesége vagyok, hát ugyanazért a férfiért küzdenek. Nem mondják ezt ki nyilván, soha, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, de a kulisszák mögött ez zajlik. Mit tegyen ilyenkor a férfi? Egy nagyon egyértelmű útmutatást szeretnék felolvasni erre a helyzetre. Itt van a forrás és a másik lapon, alul fölírhatjátok magatoknak, ez egy nagyon-nagyon jó könyv a házasság megélésével kapcsolatban. John Gottman írta, aki arról ismert, hogy házaspárok ezreit tanácsolta már, és ő mindig úgy kezd egy házassági tanácsadásba, hogy a párt beköltözteti néhány hétre az ő úgynevezett szeretet laboratóriumába. Ez egy olyan építmény, mint a való világnak a villája. Kamerákkal, mikrofonokkal felszerelve, és ott élik a mindennapi életüket, mindent rögzítenek, több hétig benn vannak, és utána John Gottman kiértékeli ezeket a felvételeket, meglátja azt, hogy milyen az ő életük, amikor nem figyeli őket senki, amikor együtt vannak, és aztán ez alapján tanácsolja őket. És több ezer ilyen tanácsadás van mögötte, tehát ilyen információ birtokában állítja a következőt. Ebből a dilemmából az az egyetlen kiút, ha a férj a felesége mellé áll az anyjával szemben. A felesége mellé áll az anyjával szemben. Ez így persze durvának tűnhet. De a házasság egyik alapvető feladata, hogy kialakítsa a mi tudatot a férj és a feleség között. A férjnek tehát az anyja értésére kell adnia, hogy a feleségéje az első hely. A háza az az ő és a felesége háza, és nem az anyjáé. Ő pedig elsősorban most már férj, és csak másodszorban fiú. Nem kellemes dolog így állást foglalni. Lehet, hogy az anyja ezen meg is bántódik, de a végén valószínűleg alkalmazkodik a valóságban.

érzi, hogy lealacsonyítja és megszégyeníti a szüleit, vagy ami ellenkezne az értékrendjével. Nem kell hűtlenné lennie önmagához, de a felesége mellett kell kiállnia, és nem középen. Tehát ő nem középen van a két nő között. Ő a felesége oldalán áll. Neki a feleségével kell kialakítani a saját családi szokásait, értékrendjét és életstílusát. És ragaszkodnia kell hozzá, hogy az anyja, és persze az apja is, tiszteletben tartsa mindezt. Van még valami, ami szorosan hozzátartozik a párunkkal való szolidaritáshoz, illetve ahhoz, hogy biztosítjuk számára az első helyet. Nevezetesen az, hogy semmilyen megvető megjegyzést nem tűrünk el vele kapcsolatban a szüleinktől. Ezek kemény szavak. De akik már ilyen jellegű konfliktusokat átéltek az életükben, azok tudják, hogy itt nagyon világos játékszabályokra van szükség. Mert erre rámehet egy kapcsolat. És ismerek nem egy kapcsolatot, amely rá is ment erre a pontra. És végül a lelki értékek és a hit kérdése. Amikor először olvastam ezt a tanulmányt, és hát magam is ennek a tesznek az elvégzésére kiképzést nyertem, tehát ez egy nagyon komoly, nagy volumenű és tartalmú teszt eszköztár, azt kérdeztem, hogy ha ezt világi emberek dolgozták ki, akkor mit keres ebben a vallásosság, mint fontos téma? Nem mindegy az a házasság sikerének szempontjából, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos. Kis háttér, hogy hogyan is került ez bele ebbe a tesztbe. A felmérések azt mutatták, hogy az amerikai lakosság 70%-a vallja magát egy gyülekezet vagy zsinagóga tagjának. Hát ez már elég magas szám. 90%-a imádkozik, és az imádkozó 98%-ának a legfőbb kérése a család jóléte. És nyilván mondtam azt, ezt nem csak Amerikában használják, Európában is nagyon erős bástyái vannak, és világszerte 1,5 millió pár végezte már el ezt a tesztet. Innen azért látszik, hogy a vallásosság egy fontos téma sokak számára, és ezért belevették. Először úgy gondolták, hogyha egy párban mind a ketten egyetértenek a vallásosság kérdésében, akkor ez egy pozitív érték. Tehát, ha mind a ketten vallásosak, akkor az jó. Ha mind a ketten nem vallásosak, az is jó. Ha az egyik vallásos, a másik nem, vagy fordítottan, akkor az a rossz. És aztán nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy ez nem igaz. Mert ahol mind a ketten azt írják be, hogy nem vallásosak, azok a házasságok sok ponton alul maradnak azokhoz képest, ahol mind a ketten vallásosak. És ezért megváltoztatták az előre gyártott véleményüket, és úgy zajlik mostantól a teszt kiértékelése, hogy csak az a pozitív megegyezés, ahol mind a ketten vallásosak. Mindjárt mutatok egy másik diagramot majd, ahol látszik, hogy pontosan miért is van ez így. De a fokmérői a lelki értékeknek és a hitnek. Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan a lelki értékeinket és a hitünket kifejezzük. Mivel közös a hitünk, egymáshoz is közelebb érezzük magunkat. A közös lelki értékek erősítik a kapcsolatunkat. Nincsenek feszültségek a kapcsolatunkban a lelki értékek különbözősége miatt. Hát már ezért érdemes ugyanazon a hit formán élni mindkettőnknek, mert ebből is rengeteg feszültség támadhat. És végül nehéz időszakokban is támaszkodni tudunk a hitünkre. Mekkora változást hoz egy házasság életében az, hogyha mindkét fél hívő? És akkor nézzük meg sorba. A házassággal való elégedettségben. Ezen a teszten minden témakörben 80 pont a maximális elérhető pont. A házassággal való elégedettség terén a hívő párok 52 pontot érnek el átlagosan, a nem hívők 20 pontot. Szignifikánsan, tehát jelentősen elégedettebbek a házasságukkal azok a párok, ahol mindkét fél hívő. Úgy látszik, a közös hit gyakorlása az elégedettebbé tesz. Másodszor a személyiség, egymás személyiségi különbözőségeinek elfogadása, a személyiségek összehangolása. A hívő pároknál 40 pontot ér el, a nem hívő pároknál, vagy ahol csak az egyik fél hívő, 17 pontot. Megint óriási a különbség. És ezt a tesztet, ezt 24 ezer pár megvizsgálásával állították össze. Tehát ez 24 ezer párnak az eredményét tükrözi, ami már igen komoly reprezentatív minta. A gyereknevelés kérdéseinek a
a sikeres

menedzserése. Hívő párok 48 pontot érnek el átlagosan, a nem hívő párok 26 pontot. A kommunikáció, a negyedik pont. 46 pontot érnek el a hívő párok, 18-at a nem hívők. A konfliktuskezelés 38, a 17-tel szemben. A barátok és a család, ugye az anyós kérdés, mindig ez jusson itt eszünkbe. 66 a hívőknél, a nem hívők 42-ével szemben. Pénzügyek 51 kontra 28. A szabadidő eltöltésének az egyensúlya, hogy mennyi időt töltünk együtt, mennyit külön. 48 kontra 29. A szerepértelmezés. Talán ez az a pont, ahol a legközelebb kerül a kettő egymáshoz. 68 kontra 58. Szexuális kapcsolatunk 57 kontra 31. Érdekes, még ezen a ponton is a hívők jobban vizsgáznak. A pár egymás iránti közelségének az érzése 71 kontra 39, és végül a rugalmasság 53 kontra 26. Rengeteg számot hallottatok tőlem, rengeteg adatot sorakoztattam fel, mit vigyetek haza? A boldog házasság, összefoglalásként, nem a vak véletlen szüleménye, és ez egy nagyon fontos következtetés ennek a tanulmányok, hanem tudatos munka és számos tényező összjátékának az eredménye. Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak valamiben jó a házasságunk, hanem ez 10 különböző pontnak az összjátéka adja meg a boldog házasságot. Ha biztosan boldog házasságot szeretnénk magunknak, kérjük Isten vezetését, és minden este lefekvés előtt olvassuk el partnerünkkel kérdésként a boldog párok erősségeinek top 10-es listáját, ami itt van még egyszer. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan beszélünk egymással? Kérdezzük meg. Legyen ez egy tükör előttünk, este lefekvés előtt, és őszintén válaszoljunk rá. Szánjatok rá időt, mert ha egyszer elkezditek, lehet, hogy 3 órás beszélgetés lesz belőle. Megtanulunk beszélgetni egymással újra, mint amikor udvaroltunk egymásnak. Kreatívan kezeljük a különbözőségeinket? Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz? Nem érzem azt, hogy a párom az ellenőrzése alatt tartana? Partnerem akkor is megérti a véleményemet és az ötleteimet, amikor éppen vitatkozunk egymással? Teljesen elégedett vagyok párom figyelmességével, amit irántam tanúsít, hogy az árójelben ez a szexualitásról szól. Jó egyensúlyban tartjuk az együtt és a külön töltött szabadidőnket? Partnerem barátai és családja csak ritkán avatkoznak bele az életünkbe? Egyetértünk abban, hogy mire költsük el a pénzünket? És végül, elégedett vagyok azzal, ahogyan kifejezzük a lelki értékeinket és a hitünket? Befejezésként azt kívánom, hogy egyre több kérdésre egyre többször sikerüljön igennel válaszolnunk, és mindannyian nagyon boldog házasságban éljünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le. 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.